ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig már egy újabb óra, hello mindenkinek, a mikrofonnál továbbra is Király Tamás, és én indítom továbbra is a legnagyobb kedvenceket, most Lady Gagától!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely közül pedig egy olyan énekesnő, akinek 140 fölötti az IQ-ja. Ezt nemrég hallottam, de szerintem nagyon menő. Extrán intelligens. Meg hát ugye extra jó dalokat csinál. Shakira! Mert hogy róla van szó, az igazi mai sláger a Die Die, amit indítok itt a rádió egyen picivel fél három előtt.

Szerint. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy...

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon sokan kérdezik, hogy hol lesz legközelebb a konténer. Szólunk róla, de ami ennél sokkal fontosabb. Elindult az az időszak, amikor lehet gyűjteni a konténerhez a kulcsokat. Szinte óránként egy kulcshoz hozzá lehet jutni itt a Rádió egyen, és ezek közül az egyik nyitni fogja, és mindent meg lehet nyerni, ami benne lesz a konténerben. Hát ugye a tavaly évre gondolunk, a rengeteg elektronikai kütyű mellett volt benne autó, egy komplett konyhai felszerelés, mert hogy minden, ami a konyhába kell, meg még egy csomó extra, hát valami hihetetlen volt. És ezt valaki idén is megnyeri, csak a Rádió 1-től. Az igazi mai slágereket pedig, hát ugye, ugyancsak csak a Rádió 1-től lehet megkapni. Ezeket hozom megállás nélkül, és ez egyik legújabbat most Robin Schulztól, Superada, Better Times, ez jön a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órában is. Olyan nagy kedvenceket hozok, mint Regán, Lili, a Swiss Disco, vagy éppen Nagy Bogi és Dess újdonsága SPC Metzger Wiki remixben. A kezdésben pedig a Hearst dalával Purple Disco Machine indít mindjárt. Wonderful Life, pár percen belül csak itt a Rádió 1-en, kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám test hőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. A Velóban kitartást, a mikrofonnál Király Tamás, aki úton van, az pedig vezessen óvatosan, bármit írnánk. 0620-311-111 jöhetnek az üzenetek, én pedig továbbra is hozom a legnagyobb kedvenceket ebben az órában is. Most például egy nagy öleléssel érkezünk Kamráddal közösen. Ez a Hug Yourself, kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: sok igazi mai sláger megy, és már elérhetőek a kutatók éjszakája idei programjai, mert hogy idén is szeptember 25-én és 26-án rendezik meg az esemény sorozatot, aminek a szervezői országszerte is izgalmas programokkal készülnek. A szervezők legutóbbi közleménye alapján Magyarország több tucatnyi településén, több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg a kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Nagyon menő programok szoktak lenni minden évben, és idén is, aki egy picit ebben elmélyedne, na náhogy csak a rádió1.hu-ra kell klikkelni, mert hogy egy csomó érdekességet összeszedtünk, aki pedig egyszerűen élvezné továbbra is az igazi mai slágereket, na náhogy a legjobb helyen van itt a Rádió 1-en, mert hogy indul Regál Lili és a Hear Me kellemes éjszakát!
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en!
2: Ez a Rádió 1.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha már Dua Lipa zenélt, akinek ugye saját könyvklubja is van, nagyon fontos, hogy pár napja volt az Olvas el egy könyvet nap, egészen pontosan szeptember 6-án, vagyis vasárnap, ennek kapcsán pedig, ha valaki gondolja, akkor akár pótolhatja is, hogyha kimaradt volna. A Rádió 1.0 egyébként ehhez hasonló vagány kis érdekességek, ők pedig a Swiss Disco már is, Rehab-el, Sam Feldel, egy újdonságot indítok, ez a Sleep Tonight itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Arra gondoltam, hogy az órában még hozok egy olyan dalt, amihez köze van Rádió 1 DJ-nek. Nagyon sok ilyen van, nagyon sok ilyen jó van. Ezek közül pedig az egyik ez. Nagy Bogi és Dash, és a Jó leszek újra, amit indítok, DJ Metzger Viki remixében, aki pár órája ugye élőben mixelt nálunk. Ez a Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, 6-tól ma is jönnek Balázsék, és ma is folytatódik a konténerjáték. Mesélek még erről, most viszont mutatom, hogy mivel kezdek mindjárt. Taylor Swift-tel, The Fate of Ophelia, az igazi mai slágerek között. Ez jön mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a rádió egy konténerjáték pedig újraindult, ugye ezt tavaly mutattuk be először, amikor egy gigantikusan nagy konténert megtöltük ajándékokkal, és valaki ezt teljes egészében elviszi. Hatalmas érdeklődés volt ezért tavaly is, és gondoltuk, hogy akkor idén hozzuk vissza, és visszahoztuk. Tegnap már a konténert is megmutattuk a Kormé Pláza bejáratánál Attissal, és szépen lassan ebbe egyre több minden kerül, nem lehet tudni, hogy mi. Azt viszont igen, hogy egy hallgató az egészet megnyeri, ez viszont kulcsot kell szerezni, amiért semmi más nem kell tenni, csak hallgatni a Rádió 1-et és jó időben csörögni ránk. Ez a konténerjáték, ő meg Orbán Rudi a kereszthúzattal.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3:45 is elmúlt. Szép reggelt most már, a mikrofonnál Király Tamás, remélem jól telt az éjszakai műszak meg, hát bármi, amit este csináltunk. Nem sokára reggel, 6 órától jönnek Balázsék, addig viszont egy csomó nagy kedvencel készülök, most például egyenesen Németországból, egész Európában imádják ezt a dalt, és Magyarországon is. Nagyon sokat kérik a Kívánság műsorban, és én is hozom Loi és David Puentes közösét, az igazi mai slágerek között ez a Golden Summer.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Speciális játszóterekre gyűjtenek az autista gyermekek számára Kecskeméten. Megújult tantermekkel kezdte jubileumi tanévét a félegyházi közgé. Még marad a nyárias idő. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Mintegy 20 millió forintra lenne szükség két speciális játszótér kialakításához a kecskeméti Egymi Autizmus Centrum gyermekei számára. A tervek szerint az egyik játszótér a Kandó Kálmán utcai, a másik pedig a Juhar utcai intézmény udvarán épülne, megírja a Vármegyei Lap. A hétvégi Petőfi Városi Kertmozi és Jótékonysági Pikniken több mint 800 ezer forint gyűlt össze a célra. Ezzel együtt eddig valamivel több mint 3 millió forint támogatás érkezett. A Kacaj Alapítvány továbbra is várja a felajánlásokat, hogy a speciális játszóterek mielőbb elkészülhessenek. Jelentős felújításokat végeztek a nyári szünetben az idén 65 éves Kiskunfélegyházi közgé Oskola és Korona utcai épületében. Megújultak a mosdók és több tanterem, és két új számítógéptermet is kialakítottak, valamint korszerű bútorokat szereztek be. A szakmai oktatást új kereskedelmi és pénzügyi eszközökkel, köztük pénztárgéppel, vonalkód olvasóval és készletnyilvántartó programokkal is fejlesztik, írja a félegyházi közlöny. Az iskola diákjai közül 5-en a nyáron Erasmus program keretében külföldön tölthették a szakmai gyakorlatukat. A jubileumi tanév 91-9-es diákkal és hagyományos gólyatáborral indult. A napokban még marad a hőség, az előrejelzések szerint ezekben a napokban 34 fokot is mutathatnak a hőmérők, de hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteó gyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
4: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
3: Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés. Eső nem várható, többfelé megélénkül a déli szél. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 34 fok között alakul. Holnap napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, egy érkező hideg front hatására. Eső a késő délutáni és esti óráktól várható.
5: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
6: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként egyébként nem új keletű, és mert hogy a brazil lándzsa kígyó mérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
5: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A konténerjátékunk pedig természetesen ma is pörög, ma is lehet gyűjteni a kulcsokat, csak figyelni kell, hogy mikor lesz esély telefonon elcsípni egy újat. Addig pedig élvezzük az igazi mai slágereket. Most Szíriától ez a Stumbling In, amit indít.

0: Jaj, 23 a napi csúcs, aztán pedig 20. Szombatig egészen valószínű az eső, szinte mindenfelé az országban, aztán vasárnaptól talán nem, de hát ilyen 20, 21, 22, 23, 24 fok a hét második felében. Hát az már őszies. Bizony. Jó, Alex, szólt a hírek után, ez jön. Aztán pedig jön a Balázsik Beston, 6-tól pedig indul a műsor is. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet. A konténerjátékunkhoz pedig jó kulcsvadászatot mindenkinek itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me feel your love.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Ti tudjátok, mi az a geogesszür? Jól mondom?
2: Mi? Várjál, ugye a geocaching az, amikor kimész a természetbe, sétálgatsz, valaki elrejt valamit, koordinátád van, megtalálsz, örülsz.
1: Igen.
2: Igen.
1: Most egy magyar fiú ebbe világbajnok lett.
2: Hú, de jók vagyunk.
1: És gondoltam, hogy megnézem, hogy ez miről szól valójában. Debre Szabolcs lett ennek a sportágnak a világbajnoka.
2: Okay. Még egyszer, mi a sportág?
3: Geogesszür.
1: Van egy R betű a végén, de nem tudom, ez mit jelent egyébként, vagy miért van az ott a végén. De hogy miről szól a dolog? Debre legyőzte Blinkit.
2: Isten, de nagy!
1: Legyőzte Blinkit?
2: Várjál, Debre a mi fiunk.
1: Debre a mi fiunk.
2: Oké, de ki a Ginkli?
3: Ginkli az korábbi világbajnok.
1: Korábbi világbajnok, aki bejutott a döntőbe. És... miről szól a játék? Ugye azt mondom, hogy e-sport, akkor mindenkinek az jut az eszébe, hogy neked itt majd fociznod kell, vagy lövöldöznöd kell, vagy nyomkodod a konzolt.
3: Na, várjá, bocsát, közben megérkezik. Geogesszer.
1: Geogesszer, bocsánat. Jó, én ezt mondom, geogesszer.
2: A geocachingből, ha kiindulunk, akkor itt konzollal sétálsz az erdőben.
1: Nem erről van szó.
2: Nem. Vagy akkor otthon ülsz, és mint egy videójátékban sétálsz az erdőben.
1: Nem.
2: Erről sincs szó.
1: Valamit találnod kell, ugye, vagy ki kell találnod. És ez arról szól, ez egy játékból indult, ugye ugyanolyan eljátékból, vagy konzolos játékból, és világbajnokságot belőle megőrülsz. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy mutatnak neked egy valamilyen, hát térképbeli tájat, ami lehet sivatag, dombság, mert tököm tudja, hogy mi.
3: Egy street view.
1: Igen. Street view.
3: Street view. Tehát ugye járják ezek a Google-os autók a világot, és mindent lefotóznak.
1: Igen,
3: ugye?
1: Ez lehet utca, ez lehet földcsúszamlás, ez lehet egy fáspark. Neked pedig az a feladatod, figyelj, megőrülsz. Mondd meg, hogy hol van. Komolyan mondom, ez a világ, ez elmen mellettünk, gyerekek.
2: De és mekkora részletet mutat?
1: Ott játszik Blinky. Blinkinek mutatnak Kanadából, Amerikából különböző részleteket, de a részletet úgy képzeld el, hogy egy utca. Egy tópart.
2: Hát, és várjál, van szurkolótábor.
3: De nem, hogy szurkolótábor, hanem egy MVM dómnyi ember ott áll és csápol.
1: Felfoghatatlan a maga a játék. Ennyit tudtam levenni belőle így nagyon nagy vonalakban. És neked pedig az a feladatod, hogy kitaláld, hogy ez hol van.
3: Na most nem ám úgy megy, hogy csak úgy rámondják, hanem hogy vannak apró kis jelek ezeken az utcaképeken, ami alapján be tudod azonosítani nagyjából a tájat.
2: Tehát mondjuk egy rendszám? Vagy?
3: Nem.
1: Na, igen, egy kanadai rendszám.
2: Kanadai rendszám, és akkor már tudod.
1: Igen, ez egy ilyen, tulajdonképpen úgy lehet lefordítani, egy ilyen földrajzi online játék, találd ki, hogy hol de vagy a világban.
2: Nézd már meg!
1: Csak mutat, figyelj!
2: Egy repet mutat.
3: Egy balkanyar.
2: Balkanyar, két oldalt fák, hát ez bárhol lehet.
1: Állíts meg a képe, itt a kép, állíts meg, figyelj! Neked van lehetőséged egy kicsit belemozogni valószínűleg.
3: De csak már a döntőben.
1: Mert csak már a döntőben mehetsz, mint a Google Street View-on, előre-hátra 50-50 métert, és meg kell mondanod, hogy egy balkanyar fákkal, oszlopokkal szerinted nagyjából hol van. Egészen durva, melyik országban, melyik városban, vagy éppen egészen pontosan melyik ponton jársz. Hol kell? Figyelned kell az útburkolati jelzéseket, figyelned kell a
2: táblákat,
1: a növényzetet, az építészetet, a villanyoszlopokat, melyik oldalon közlekednek, azt is meg tudod nézni, de ezen nincs semmi, csak egy nyambat madár. Nincs,
3: ez egy rohadt két oldalon. Fák, egy aszfalt. Ennyi. Nincs semmilyen tájékozódási pont.
1: Semmi.
3: Nincsen.
1: Blinky azonnal megmutat, hogy hol vagy. Fogalmam nincs, hogy se. Minél több közelebb jársz a helyszínhez, le kell tűzned egy tűt, minél közelebb jársz a helyszínhez, annál több pontot kapsz. Ezt érte meg egy magyar srác, és ebben lett világbajnok. Mi van?
3: Mondjuk az Eiffel-torony, de háttérben kicsit árulkodó.
1: Az Eiffel-torony háttérben viszonylag nagy segítségért. A Notre Dame azért nagyon nagy segítség.
2: Ez teljesen beteg gyerekek.
3: Igen. Ezek az emberek egész nap ülnek és Street View felvételeket nézegetnek, és akkor így megtanulják.
1: Hogy készülsz erre föl? Mennyit kell ehhez Google Street View képeket nézned? Hogy lett ez a srác világbajnok? Majd felhívjuk, megpróbálunk vele beszélni.
3: Egyáltalán miért csinálsz ilyet?
1: Egyáltalán miért játszol ilyet?
2: Valószínűleg nem volt pénze kirándulni, nem volt pénze menni, és azzal fújta ki az orrát a dolognak, hogy elkezdte nézni a Street View képeket, hogy jaj, de szép ez is, az is, és onnantól kezdve már megvagy.
1: De honnan vagy meg? Tehát ennél a jobb kanyarnál honnan vagy meg? Hát mondd már meg nekem, mennyire vagyunk mi lemaradva? Hogy vagy meg ennél a jobb kanyarnál?
2: Oda nézd, hát megy előre.
1: Mehetsz valamennyit, mehetsz előre vagy hátra, igen. Azt hiszem, amit a Júli mondta, hogy a döntőben már mehetsz, és ugye nyilván, ha fölbukkan valami a szintjúképen, akkor te ott tudsz magadnak egy kicsit valamilyen infót összeszedni.
2: Na hát például, ha van már felirat, akkor tudod, hogy mi a nyelvterület.
1: Hát igen, ha van felirat.
2: De ott találta az egyik izék, lement ott, nézd meg az izétáblát.
1: Tehát a kérdés, hogy ugye mennyit mehetsz előre, mennyit mehetsz hátra, nem tudom pontosan a szabályokat, de hogy azért így Google Maps térkép alapján...
2: Ne szórakozz, oda néz, leteszi a pontot, hogy melyik kanyar.
1: Melyik kanyar, és leteszed, hogy Ecuador-Kolumbia közepén, valahol az Ecuador-Kolumbiai határon, van egyébként az óceán mellett, kicsit közelebb az ecuadori részhez, mint a kolumbiai határoz, és te leszúrod oda. Mennyi idő alatt szúrnád le te oda a képet,
2: Feri? Soha az életben! Viccelsz!
3: és aki közelebb van, és nézd meg ilyen pár száz métert.
1: Minél közelebb vagy, ugye annál többet kapsz, hihetetlen hype a döntőben, iszonyatosan sok ember, stadionban állnak az emberek, és drukkolnak annak egyébként, hogy Blinky megnyerje mondjuk az elődöntőt.
3: Vagy
1: és
3: Debre, ugye?
1: Tessék?
3: Hallod,
1: vagy Debre. És ebben lett egy magyar világbajnokunk.
3: Én rossz helyen fordulok le Vekkerlén, és eltévedek.
1: Ezek
3: mit csinálnak?
1: Lekapcsolom, azért érted, neki megyek a falnak. Igen. Oké, tessék, milyen jeleket néznétek? Oké, most ne nézzétek. Mit tudsz nézni?
2: Növényzet az első, mert azzal már körülbelül tudod, hogy észak-dél van, sivatag, nincs sivatag.
3: Na, de ha pálmafát látok, akkor abból mit? Hát itt növényeket lehet, pálmafát látok.
2: Hát, hogy például Észak-Amerika, Kanadában nem keresgélsz.
3: Valószínű. Oké.
1: Na, de egész Ázsiában tele lehet minden pálmafával. Mondjuk, Indonéziától, Tájföldön keresztül. Oké, mit nézel még? Most leülünk hárman Blinkivel döntőzni. Tessék, Júli, mit figyelsz?
2: Hát megütöm Blinkit. Én vagyok, aki leveri a
3: Blinkit. Van-e az útszélén Fornett is? És ott van-e Balázs? Mert akkor London.
1: Én néztem a döntőt, egy sima rögzített utcaképet láttak, arról kellett tippelni, egy utcaképről. Oké, megnézed a rendszámot, nem látsz rendszámot. Megnézed az autókat, a típusát?
2: Hát,
1: megnézném a közlekedést, hogy melyik oldalon jobb parkolnak, vagy jobb vagy baloldal, de fél világ jobb oldalon közlekedik, tehát semmi nem derül ki belőle.
2: Semmit nem segít.
1: Felfestéseket kell ismernem, az segít, hogy mondjuk Dél-Amerikában mások az útjelek, mint Amerikában máshogy festenek, más festéket használnak.
2: Az információs táblákat nézte itt mind a két versenyző, tehát hogy milyen városok vannak föltint.
1: Az már nagy segítség, ha látok egy, mit tudom, egy koszamui tábla, Tájföld, koszamui.
2: Igen, de valószínűleg azért nem a koszamui van kiírva, hanem valami abszolút jellegtelen kicsváros táblát látsz.
3: Figyelj, nagyon durva, azt írja a cikk, hogy pontosan tudják ezek a versenyzők, hogy például hogy néznek ki a guatemalai útelválasztó jelek.
1: Felfoghatatlan.
3: Hogy néznek ki Namíbiában az útjelző táblák. Tehát, hogy minden országnak megvan a saját apró jellegzetessége, sok kis apró jel, és akkor ennek alapján tudod összetenni, hogy hol
1: Namíbiában valószínűleg a zebra, most nem azért, mert hogy ott zebra
3: a
1: van,
3: szexik.
1: Hanem...
3: Nem,
1: a zebra, nem
3: és az reggel.
1: Tehát nem egy kék tábla, fehér csíkokkal, fekete emberrel, ami nálunk. Tehát, hogy valószínűleg tök más a zebra, igen. És azt mondják, hogy olyanokat is néznek, hogy például felnéznek az égre, és hogy áll a nap, vagy hogy honnan jön a fény, mert ott tudod az északi vagy a déli féltekét. Tehát, hogy megnézi a napnak az állását, és akkor az északi féltekén vagy a déli féltekén. Ha a nap északon van, akkor a déli féltekén jársz, Ausztrália, Dél-Amerika. Ha a másik oldalon, akkor a másik féltekén. Aha. Szerintem beadnának nekem. Mi most kapnánk egy ilyen képet? Kivennénk a döntőbe, vegyék egy képet a döntőből, Zsűl, csak
3: nem tudom, mit csinálj. Budapest, egyetlen pontja, de egy nagyon jellegzetesre, tegyél már ki minket.
1: A Lánchídon. Azért csak megmondanám, érted? Egy Blinky játszik, nem tudom hova, álljunk már meg egy pillanatra. Te tudnád, hogy az a kenyai, a szenegáli rész, a brazília, az afrikai, vagy az ausztráliai részre menni? Fél megőrülsz, hogy ezt hogy csinálják.
3: Az argentin benzinkutak színvilága is egészen eltérő. Úgyhogy ezt így tudhatják.
1: Valószínűleg, ha éveket töltesz ezzel, és nem is utazol, akkor azért valami megmarad a Street View-n keresztül. Tehát például ilyenek tényleg, hogy néznek ki a dél-amerikai benzinkutak. Tök jellegzetesek, voltam többször forgatni, nem tudod semmivel összehasonlítani, se az észak-amerikai, se az európai benzinkutakkal. De azért egy pálmafáról én azért nagyon nagy bajba lennék. Nem? Tehát, hogy azért arról nem mondod meg. És ebből van világbajnokság, és ezt megnyert egy magyar csávó. Hát nem mondd, hogy nem hívjuk őt föl a héten.
3: Hát
1: nem beszélünk vele.
2: És hívjuk ki.
1: Igen.
2: Azt is nézik, hogy milyen antenna árnyéka van a Street View autónak. Mert abból is tudod, hogy merről süt a nap. Beteg.
1: Mit néznek?
2: Hát ugyanez, mint amit mondta, hogy fölnézel, hogy merről van a nap.
1: Ja, és ő ránéz az autóra látja az árnyékot.
2: Néz, és akkor abból rakja össze.
1: De milyen kicsi szeletét ismered a világnak, abban az univerzumban, amiben te mozogsz. Én akkor mindig arra jövök rá, hogy mennyi minden van még, amivel nem is találkoztunk. Mennyi játék, mennyi verseny, mennyi világban. És nem tudtam, hogy ez létezik, hogy csávok leülnek, és streetjúképek alapján világbajnokságot rendeznek.
3: Ti nézitek egyébként, hogyha nem tudom, bárhova el kell mennetek, akkor rákerestek
1: soha.
3: A streetjúra.
1: Életemben nem kerestem még streetjúra. Soha.
2: Mivel én szervezem a túráinkat, én végig szoktam nézni.
1: Ha motorozok, megyek a Feri után.
2: Ugye, tehát, hogy itt azért...
1: Ha nyaralok, megyek a család után.
2: Igen.
3: Valaki menjen elől, az a lényeg.
1: Gyerekek biztos tudják, hogy merre kell menni, megyünk utánuk. Balatonon már a fix helyeket megtalálom, tehát igazából nem. Azért templomokat is néznek, mert az is sok mindent elárul, hogy milyen földrészen vannak. Figyeld, megőrülsz.
2: Talajszíne, forgalom, iránya, növényzet. Ilyen. Ezt egyébként egy csomóan játsszák gyerekek, csak mi vagy?
1: Felfoghatatlan népszerű. Júlia, talajszínével tessék, mennyi ideig bíbelődnél a talajszínével?
3: Hát hogy ez most mindenki van nézve.
1: Ezt megmondanád, hogy ez a magyar alföld.
3: Most kimegyek az alföldre, én azt mondom, hogy ez valami sztyeppe valahol, Üzbegisztánban. Hát mit mondasz meg? Hát minden sárga ki van égve. Hát ez mitől magyar?
1: Most tessék ott egy kép. Na tessék, ott van jobbra egy kép, ugye? Tehát oké, látjuk nagyjából, hogy hol. Tehát látok egy korlátot, látok egy esőerdőszerű valamit, látok jobbra zöld felületet, és látok nagyon messze ott valami jobboldali táblát, ami lehet, hogy elindítom a videót, még egy kicsit bele tudok nagyítani. És látok egy piros autót. Na?
2: Na, ebből legyél okos.
1: Ebből mondd már meg, hogy ez Ekvádor, és nem tudom, Kolumbia határán valami.
3: Akkor szedjük össze a nagyon jellegzetesen magyar felismerhető tájékozódási pontokat, jó, mint...
1: Sanyi fekszik a földön,
3: igen,
1: balra.
3: Igen, részek fekszik.
2: Új kígyós.
1: Valahol van. Fekszik a földön.
2: Látsz,
3: ha rész egy darabig, biztos találsz egy nemzeti dohánybolt.
1: Van egy nemzeti dohánybolt, azonnal tudod. Józsi eldobva a bicikliét, fekszik az árokban. Tudod, hogy Békés megyében vagy új kígyós környéken. Disznóvágás januárban. Sanyi már nagyon fekszik Lacival az árokban. Van egy nemzeti dohánybolt.
3: Van egy nemzeti dohánybolt. Egy félig kész építkezés.
1: Ott van egy presszó.
2: Útépítésnél lapátra támaszkodó munkás.
1: Tökéletes
2: segít.
1: Abszolút Magyarország. 70 kilométerig csak mész a streetről, lezárt autópálya. Tudod, hogy ez sehol nincs. Tudod, hogy az M1-esen vagy, és tudod, hogy megérkeztél.
3: Indokolatlan műemlékek. Kilátok és egyebek.
1: Igen. Rengeteg olyan kilátót látsz, amiről nem látni semmit, bemész az erdőbe, és igen, és nagyon magas kilátó. Tessék, itt a Béke utca. Hát nem mondd meg a magyarot. Hát most... Na. Zsül megnyitotta a Béke utcát, nem tudom milyen településen. Hát mennyire magyar? Hát nézd meg,
2: jó,
1: azt
2: menjünk
1: a
2: kerít. Jó, menjünk már, Zsül, menjünk. Előre. Tehát felejtsük el, hogy a Béke utcában vagyunk. Mi, igen, az első jel, ami az alapján a... elkezdesz tájékozódni? Ja. Kelet-Magyarország.
3: A muskátlik az ablakban.
1: Ez abszolút Kelet-Magyarország.
2: Mennyi?
1: Már a gáz bevezetett. Ott a néni balra.
2: Gyere vissza! Arról hát, ha fölismerjük.
1: Gyere vissza. Hát ránézésre megmondod. Hát,
2: oké, tehát Kelet-Magyarország, de az még mindig nagy. Ezek 30 méteres pontossággal találják meg.
1: Hát mondjuk, ha a nénit nem ismered ott abban a zöld kabátban konkrétan. De hogy találja meg 30 kilométer vagy 30 méter?
2: 30 méteres pontosság.
3: Nem.
2: Láttátok az előbb a világbajnoki döntőben a guatemalai kanyarba egymás mellé tették 50 méterre
3: a pontot. Ott a dohány volt. Mondtam én.
1: Lottózó, nemzeti dohány volt.
2: Magyarország. Ez biztos.
1: Igen, és a csávó áll előtte teljesen jellegzetesen felöltöző. Egy iszonyat telefon nyomkod, egy iszonyatos a jó bringával.
3: Szerintem olyan is, azt is érdemes keresni, hogy például, hogy ez a beruházás az Európai Unió megbízásából ennyi és ennyi milliárd befektetéssel. Olyan is biztos, hogy találunk.
2: Oké, okay, de hogy jutunk közelebb? Igen. Tehát a Magyarországok csak egy várost mondjatok, vagy egy falut.
1: Fogalmad nincs, hogy ez most mi? Meg hát, tudnád mondani, hogy ez utcán keresztül, ez most.
3: Szerintem
1: tudom.
3: Ez Hajdunánás.
1: Béke. Hajdunánás, oké, tessék, jó, oké. Ez elmondom neked, a Jász Nagykun valami, és egyébként a Szolnokon a Béke utca. Le tudnád tenni 30 méteres különbséggel?
3: Hát Szolnokot sem tudom, hogy hol van.
1: Érted? Ha most eléd raknak egy térképet, meg tudnád mondani vaktérképet, pontosan, ahol van Szolnok. Érted? Ezek 30 méteres pontosságban megmondják, hogy a guatemalai, nem tudom, kolumbiai, ekvádori határon van az a balkanyar. Azért ebben hány év van?
3: Én ennek a játéknak az evolúciójára lennék kíváncsi, hogy ez hogy lett ekkora hype? Hogy indult egyáltalán? Nyilván vannak emberek, akik így nézegetik a streetjúkat, de akkor összejöttek egyszer egy ilyen Facebook csoportba, és rájöttek,
1: elkezdtek
3: hogy sokan
1: játszani,
3: vannak.
1: Igen.
3: És a játék az attól lesz izgalmas, hogy ki tudja előbb lerakni a kis izéjét, a kis
1: hogy ki van közelebb, igen. Hát vakon vagyunk, gyerekek.
2: Keressük azokat, amik segítenek, tehát még nem menj előre, mert például...
3: Volt egy kék kuka.
2: ott a kék kuka.
1: Ez valószínűleg nekik jelek.
2: Ez neki jel, hogy ma, tudod, hogy mondjuk Magyarországon, meg egy csomó, nincs ilyen kék kuka, tehát kizársz egy csomó minden.
1: Láttál már ilyet, tudod, hogy ez melyik országban, melyik kontinensen van. De mi nem láttunk ilyen kék kukát.
3: Van tehát, egy hogy... lámpaoszlopunk, aminek az alja le van festve zöldre.
1: Zöldre, igen, az is lehet egy jel. Az útfelfestés szintén lehet egy jel, hogy hát még ilyen sárga feketét azért Amerikában, Dél-Amerikában sok helyen látsz, tehát azért ez nem egy szokatlan útjelzés. Látsz még egyébként épületeket, és látsz egy fát. Ők fognak egy kis gombostűt, és 30 méterre leszúrják a világatlaszon a térképen, hogy ez az utca, ez hol van. Nem az országot találja meg, hanem leszúrja oda, ahol ez az utca van.
3: És van ott egy tábla, hogy Welcome to Albania, az lehet, hogy
1: az lehet, hogy kicsit segít. Tessék, mindenki tippelhet egyet. Legább, tessék, egy földrészt tudsz tippelni. Ausztrália, Amerika, Dél-Amerika, Észak-Amerika. Mit tippelsz?
3: Ez szerintem Amerika, Egyesült Államok.
1: Egyesült Államokban van, oké?
2: Biztos, hogy Dél-Amerika.
1: Dél-Amerikát mondod?
2: Növényzet, Dél-Amerika.
1: Dél-Amerika, jó. Én azt mondom, hogy ott van mondjuk, várjál, oké, legyen Dél-Amerika, mondj egy országot.
2: Jó, van már.
1: Én azt mondom, hogy Ecuador, tessék.
2: Nem.
1: Mit mondasz?
2: Argentína.
1: Argentína, szúr le a térképet. Megnyitod a térképet, leszúrod, és megmondja neked, hogy, hogy hol van pontosan. Ott van, szúr le valóba, teljesen mindegy.
2: Följebb, Gyula, hát. Édes Istenem.
3: Még. Előre.
2: Jó.
1: A döntőben konkrétan az volt, hogy volt olyan, amit ugye, amiről beszéltünk, hogy 30-50 méterrel egymás mellé szúrt a két döntős.
2: 50 méterre,
1: érted? 50 méterre az egész világon. Milyen színű a felezővonal, azt is lehetne tudni. Na, hol volt Zsül? Mi a megoldás?
2: Tessék, Limában volt! Nézd már! Hello! Hát ott jártunk a közelébe, tesa, mind a ketten.
1: Zsül letette
2: ő Paraguayba tette szúrta le. Gyula.
1: Onnan még átmész Bolívián, Perúban, és megérkezel Limára az óceánparban. De legalább Dél-Amerikát tudtuk.
2: Egy 3000 kilométerre vagyunk. Nem volt rossz. Az 50 méteres tájathoz képest a miénk, vagy 2000
3: hiba határon belül.
1: Mennyit kell ehhez játszanod, hogy megnyerjél egy ilyen világbajnokságot? Hány évet, órát, napot kell eltöltened a gép előtt? Én azért inkább utazom, megmondom őszintén. Tehát biztos jó, hogy ez a magyar srác megnyerte, de azért szívesebben utazom.
3: Azt láttátok egyébként, hogy mivel nyert? Tehát, hogy mi volt a döntőkép?
1: Nem, mivel nyerte meg?
3: Belarus. Belarusia. Egy puszta.
1: És megmondta?
3: A nagy büdös.
1: Egy pusztáról kellett megmondani? De ott milyen metajelek vannak? Vagy ott mi van a pusztában?
3: A nagy büdös puszta.
1: És a pusztában megmondta, hogy
3: az Belorusszia.
1: Hogy az Belorusszia. Oké, most helyezd fel a térképre Belorussziát, tessék.
2: Tessék, hova teszek?
1: Hova teszem? Na, most csak azt, hogy Belorusszia, tessék, egy van egy vak térképen. Ő megmondta, hogy a Belorusszián lát egy sztyeppét, vagy egy valamilyen. Oké, tedd fel Belorussziát. Mik határolják? Hol van? Hova teszed?
3: Hát úgy elindulok. Megállok az első molkutnál, és veszek egy
1: hordogot. Én lemegyek a Bakcsomó partiból, teszem egy hordogot. Elindulok az M1-en, de nem az M1-esen megyek, mert ott akkor dugó van.
3: Kell-e útlevél? Az a kérdésem.
1: Ugye? Na, tehát, hogy ugye, hogy hova teszed? Na, hova teszed nagyjából Belorussziát?
3: Hát valahova oda, ne, hát ott Fehér Oroszország környékére.
1: Az jó helyre
2: teszed. Mert hogy ugyanaz.
1: Igen, az jó helyet teszed, Fehér Oroszország. Teljesen tiltott vagy elérhetetlen országok, Észak-Korea, Kína, ugye nem engednek be igazából senkit, Irán és Szíria, itt ugye politikai okok, és Fehér Oroszország, Belarus, szintén elérhetetlen, nem engedélyezik a Google-nak a felvételek készítését. Mi vagyunk az az ország, ahol a legtöbb fekvő ember van az árokparton?
3: Nem.
1: Vagy tőlünk keletebbre még azért egy kicsit keményebben űzik ezt a dolgot. Ugye egyszer volt egy olyan adásunk, hogy összeszedtük, hogy hány fekvő ember van a legjobbakat, és kiderült, hogy négyzetméterenként legalább 4 ember fekszik Kelet-Magyarországon az árokparton, ami le van fotózva a Google Street View-ba.
3: Olyan kíváncsi lennék, hogy vajon hány ilyen fotón, mondjuk családi fotón, vagy véletlenül benne, tudod, a háttérben.
1: Szerintem nagyon sok lebukás, nagyon sok szeretői fotó, nagyon sok ingatlanba való betekintés. Tehát oké, hogy kitakarják az arcokat, de hogy adott ez már okot egy csomó mindenre szerintem. Hogy te valami olyat megláttál a Street View-n, vagy belenéztél, vagy bűncselekményt követtek el éppen.
2: Azt a hallgatók el is küldték, nem emlékeztek, mikor beszéltünk erről, hogy egy autó motorház tetején van akció. És a Google autó elment mellette, fölvette és megvan.
1: És kiblőrözték az arcokat, de ott szexelnek a motoreztetőt.
2: A sztikültétek, hallgatok, dobja már át valaki, aki
1: akkor... És ez Magyarországon van? Hol máshol?
3: Nem, nem és kegyen.
2: Nem így.
1: Hol máshol, nem, mint hogy Magyarországon.
3: Az a baj, hogy ha tudnám, hogy merre jár, illetve ha az emberek tudnák, hogy merre járnak, akkor biztos, hogy kiállnának ilyen kis happeningekkel, nem? Hogy rákerüljenek. Ez még izgalmasabb legyen az egész.
1: Lehet rögni a srácon egyébként, de két csaj ugrott a nyakába az eredményhirdetés után.
2: Hoppá!
1: Hoppácska!
2: Hol az eredményhirdetés? Nézzük a csajokat.
1: Hoppácska! Egy maffia főnököt így fogtak el a Google Street View segítségével. Igen. Imádom, hogy olyan boomerként rá tudtok csodálkozni, hogy nem mindenki extrovertált, és nem mindenkinek az az élete kikapcsolódása, hogy folyton mászkál mindenhova.
2: Nekünk elég, ha ülünk
3: otthon.
1: Igen, Antek írja, leszólva bennünket, hogy mi még azon analóg dolgot képviseljük, hogyha el akarunk valahol menni, akkor fölülünk a repülőre, és elmászkálunk oda. Igen, Antek már egy kicsit más.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Jótékony céllal futottak a Bácsvíz munkatársai. Súlyos károkat okoz az aszály a kecskeméti arborétumban. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályosok. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 9 Bácsvíz munkatárs vett részt vasárnap a Vizer Budapest félmaratonon. Hárman egyéniben teljesítették a több mint 21 kilométeres távot, hatan pedig 2-3 fős váltóban indultak, írja a Keol. A Kecskeméti Társaság csapata a sportolás mellett jótékony célt is támogatott. Részvételükkel a végtag hiányos gyermekekért alapítvány munkáját segítették. A kezdeményezéssel a közös sportélmény mellett egy fontos társadalmi ügyre is szerették volna felhívni a figyelmet. Súlyos károkat okoz az aszály a kecskeméti arborétumban. A tartós szárazság és a rendkívüli hőség egyre súlyosabb károkat okoz az arborétum növény állományában, írja a Vármegyei Lap. Sok helyen kiszáradt a gyep, több fafajnál pedig már nyár közepén megkezdődött a korai lombhullás. Augusztus végéig mindössze 170 mm csapadék hullott, miközben 6 napon 40 Celsius fok fölötti hőmérsékletet mértek. A szakemberek ezért folyamatosan vizsgálják, hogy mely növényfajok képesek alkalmazkodni a szélsőségesebb alföldi klímához. A tapasztalatok szerint például a cédrusok és az ezüsthás is jól viselik a szárazságot. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-ig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
2: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, amíg a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberbe, a másodikat pedig áprilisban.
1: Túlnyomóan derült, napos, esőmentes időre számíthatunk, a déli-délnyugati szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 34 fok között alakul. Holnap derült napos idő várható, majd délutántól erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és növekszik a zápor-zivatar kialakulási esélye. A déli szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet pedig pár fokkal visszaesik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Ráskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 17 perccel. Eszter, jó reggelt, hello! Feri, jó reggelt, hello!
2: Szevasztok!
1: Mindenki kiabál, mindenki állít, ne üvöl csak ennyire hangos.
3: Halláskárosultak ültek a helyen.
1: Igen?
2: De az egyéb
1: ez mindig ez van, gyerekek.
2: Én aztán tényleg hangosan hallgatom a fülesem, hogy idős vagyok és süket, de valaki úgy főcsavarta, hogy
1: Mindig ez van, azokat be kell állítgatni egy kicsit, de kezdő állítgatás után itt vagyunk. Még a napos időben, még a jó időben. Még a 30 fokban, aztán jön a Armageddon, de most még jó, ma meg holnap még jó lesz, gyerek.
3: Reggel mindig az van, hogy zsíros az egerem, és hangos a fülesem. Szóval akkor itt valami óriás nagy dolbizolás zajlik éjszaka.
2: Vagy Júli. Júli úgy jutott tegnap, szerintem ki ülne de oda éjszaka?
3: De valaki,
2: nem, ide nem valaki, jár vissza, ezt napközben csinálja.
3: Éjszaka, itt ült valaki.
1: Simán lehet egyébként, simán lehet, hogy ott ült egy DJ vagy valaki. Milyen szemüveged van? Új a szemüveged?
2: Új.
1: Na, azt nézem, oda nézzél.
3: A lencse is, mint a kicsit
1: oda nézzél.
2: Más, nem?
1: Milyen
2: azért más, mert a másikon van egy, hogy hívják, van egy ilyen sötétített réteg egy kicsit, ezen most nincsen olyan. Ilyen szép, vastag, barna, ez ilyen, így.
3: Balázs is örülne már egy vastag barnának.
1: Egy vastag barna?
2: Igen, de
1: ezért eszem ezt a rohadt csiamagot, hogy jöjjön egy vastag
2: de
1: barna.
2: Semmi.
1: De egyelőre kicsi mazsola van.
2: Kis mazsola apró pöttyökben.
1: De jó a szem. Jó a hempa. Jó a hempa, jól néz ki. Igen, jól néz ki.
2: A szemüveg öltöztet, mint tudjuk, főleg mióta Ráskó művésznő itt ő mellettünk.
1: Igen, két dizájner elül, akit szembe kérem szépen. Kék szemüvegek, barnás, tigris mintás, vagy leopárd mintás, vagy
3: fel
1: nem tudom,
3: a vidám nadrágomat,
2: ez
3: látod
2: egyébként nagyon
1: vidám nadrág. Minden van, gyerekek, nem néztem még.
2: Csíkos,
1: nem mutasd a nadrágodat,
2: fehér.
1: Oda nézzél, pizsoma. Hát pizsoma van rajta.
2: Pijama nadrág, mondjuk a narancssárga szín, az most ugye, hát na mindegy.
3: Én most vártam egy időt, egy kis ideig, amíg újra fel lehet venni, és szerintem most már oké vagyok. Most
1: de tényleg jó, tényleg jó, csikos.
2: Tudod, kinek volt ilyenje az Asterix és Obelix című népszerű sorozatból a nagyobbnak, csak annak kékfehér.
3: De nem tudom, hogy melyik, talán Obelix a nagyobb, nem?
2: Igen, Obelix.
3: Jó, igen, igen.
1: Asterix és Obelix.
3: Ezt szerettem volna, ezt a lookot kerestem. Így 39 évesen lassan, hogy tudnék úgy kinézni, mint Obelix, és végre sikerült.
2: És siker, megvan.
1: Jól van, gyerekek. Egyébként jól vagytok?
3: Magadra haragítottam, Balázs, ne!
1: Kit haragítottam magamra? Ma akkor kérdezzetek
3: ti. Az egész országot magadra haragított. Fecóval ezt megcsinálni.
2: Fecóval
3: ezt megcsinálni. De tegnap a Most Wantedba. Ugye kiderült, hogy milyen sátán lakik a lelkébe Balázsnak. Mert Fecó felhúzta egy kicsit a Balázst, ugye azzal, hogy kis megváratta.
1: Hát ez egyébként nem volt benne a műsorban, az egy laza 20 percet vártam a srácokra. Azért azt tegyük hozzá, mielőtt mindenki keresztre feszít megint engem.
3: Hát itt már az üzenetekből úgy látom, hogy hát neked itt gyakorlatilag befellegzett.
2: Mekkora bunkó voltál.
1: Ezt kiírja.
2: Én csak olvasgatok. Megsajnáltuk a Fecót, de mi volt, mert én nem láttam
3: ezt. Azt csinálta a Balázs, hogy miután Fecóék, hát így nem vették elég komolyan. Balázs tengbe volt, menni akart, le akart kapni valakit, és Fecóék meg megálltak pisilni. De a pisilésben egy süteményezéses kis pihengélés lett, és ezért lecsúsztak ugye egy elkapásra. És a Balázs ezt a melkasában őrizte ezt a sérelmet egészen hosszú ideig, míg eszébe nem jutott, hogy hát ezt vissza is lehet adni. Hát ezt oda is lehet adni a küldőjének, és szegény Fecót leküldték a metróba, hogy kapja el a párost, aki hát ugye elkezdte őket üldözni, és ugye hát ki volt neki a segítség ebben? Ki adta neki a koordinátákat? Balázs.
1: Oh, én adtam a koordinátákat, de közben rohadék. Mi már üldöztük a Jolie-okat, és ott voltak előttünk kocsival. Fecó meg rohangált az Etele plázába, és mondtam neki, hogy ott balra, ott látom őket, ott jobbra. Ott látták őket, menj jobbra. Megfutattam egy kicsit, de egy ponton, amikor már megálltam volna, azt mondtam, látom őket, utánuk megyek, de nem lehettek ott, mert előttünk voltak a kocsiba. És ő észrevett két narancssárga ruhást, és elkezdte követni őket, hogy látom őket, mondom, hát ha látod őket,
2: akkor nagy baj van.
1: Akkor menj utánuk.
3: De hány perc, valóságban hány percig futott a Fecó?
1: Hát egy 30-40 perc volt körülbelül. De nem futott végig, megállt, gondolkodott, elkeseredett, megint kaptunk egy bejelentést.
3: És ez idő alatt Balázs ült a kocsiba, és csapatták az M1-esen.
2: Mert valaki komolyan vette ezt az elkapást, érte tármoljuk közül.
3: De, de figyelj, az Fecó artán az összes érzelem átment. Tehát nem tudom, hogy Fecónak van-e eszefére felvételi, de hogy menjen el, mert figyelj, aki így tudja ábrázolni az érzéseket, annak a szívőzeti van a helye.
1: Minden idők legjobb tévés Böllegsze. Egyébként azt kell, hogy mondjam, komolyan, zseniális, zseniális jelenet volt. És nem azért, hogy benne vagyok. Tényleg nem azért, ezt látom, azt mondom, gyerekek, ez egy első osztályú, olyan vicces jelenet, amit írni nem tudnak forgatókönyvírók, mert ez nincs. Tehát ezt leírva nem tudod egy reality-be, ami szkriptelve van, hogy ez, na tessék, akkor csináljátok majd egy jó, majd akkor csinálok. Tehát annyira jól jött ki minden, és a végén bement egy pékségbe, és nem esett le neki, mikor mondtam, hogy menj be egy pékségbe. Pékségbe? Mit csinálják egy pékségbe?
3: De ahol cukrászdába ment be.
1: Ráadásul egy cukrászdába, és kérdezd meg, hogy van-e mézes krémes.
3: Amúgy az a cukrász, ahol bement, ott nagyon jó a téli fagyi, csak ennyit szeretném mondani, ha esetleg arra jártok. De hogy megbocsátott neked Fecó?
1: Persze, semmi nem volt. Már az esti üzenet, amit ott fölmondott, hogy most úgy fekszem le azokkal a gondolatokkal, hogy ki mennyire fontos a csapatban, és a megbecsülés gondolatával fekszem itt le. Hagyjad már!
2: Ez egy tévéműsor, gyerekek.
1: Fülig ért a szája a reggelinél. Nagyon jó poén volt, sok ilyet kell nyomnunk. Nagyon jó poén volt, csináljunk még ilyet, mondom, jó, te rohad. És akkor még jött, hogy ő ott fölmond, meg nem tudom, te szemét, mondom, direkt rájátszol erre, hogy engem itt kicsináljanak. Nem, hát utána egy órára már olyan stengbe voltunk, hogy mentünk tovább elkapni. Érti ezt, meg érzi, meg tudja, hogy ez egy ilyen műfaj. Hát szóval
3: kéne adni valami, nem tudom, díjat. Egyrészt az, hogy elviseli Balást ilyen intenzív együttlétekkor, másrészt pedig azért, mert hogy el tudja engedni ezeket a sérelmeket, nem? Tehát, hogy ő egy nagyszerű ember. Valami emberi díjat adjunk neki.
1: Gyerekek, érző nincs sérelem. Tehát eleve aki ezen, az ilyeneket ír, hogy sajnos csalódás, Balázs, nem vicces, minden poén neked sajnos. Nem értik, tehát eleve nincs olyan, hogy sértődés, ugye? Tehát eleve forgatunk. Tévéműsorban, rádióműsorban nem sértődünk meg. Tehát ez, mi azért vagyunk ott, hogy geggeket csináljunk. Néha ők, néha én. Amikor vártam a mézeskrémesre 20-25 percet, és bent rötyögve áldogáltak, és kávéztak, és mézeskrémest vettek, és nagyon jól szórakoztak, hogy örjöngök a buszba, érted?
2: Az ugyanaz, egy
1: és nem sértődtem meg. Beültem, benyomtam a krémest a fejbe, oké, csapasuk, nincs megsértődés, nincs
3: amúgy harag. Amúgy rosszul vágják, azt nem lehetséges, mert amúgy tudod, például ez nem jött ki a dinamikából, tehát az nem volt benne, hogy ők ott jól érzik magukat odabben.
1: Figyelj, mézeskrémest vettek, kávéztak, leszarták, hogy ott van, lefűztek, kész, megálltak, és mondták, hogy ők most nem, nincs olyan, hagyjuk az elkapást. Nem, az már nap végén volt, és már nagyon fáradtak voltak. És én hajtottam őket egész nap, és mondták, hogy ők most be akarnak menni, és isznak még egy kávét, és süti, és egyszerűen ledobták. Azt mondták, hogy nem, most nem megyünk tovább. Belázadtak.
2: Hát én meg ültem a buszba. Ők valószínűleg nem karikírozták ki annyira ezt a dolgot, mint hogy te
1: meg az
2: ellenkezője.
1: Meg az opcsik is lefűztek, igen. Leálltak, mindenki leállt. De én közben forgattam, mert én ott ültem a buszba, 6-8 forgó kamerával. És mondtam, hogy menjünk már, gyerekek, induljunk el, és végignéztem, hogy ezek átjönnek a másik oldalra, kiszállnak, kocsibülnek, és elindulnak. Mondom, nem hiszem, ezek meg ott kavarogatták a kávéjukat és kávéztak. Zseniális volt. Eszembe nem jutott volna megsértődni 25 perc várakozás után. Szóval ez benne van, és ezt a Fecó is nagyon érzi, nagyon nagyot rögtünk. Szóval nem, aki ezt komolyan veszi, úristen, vagy ezen megsértődik, vagy megharagszik rám, az nem is érti, hogy mit csinálok
2: ennyi
1: valójában.
2: Ennyi év után,
1: nem
2: hogy televízió műsor van mondjuk, nem tudom, 50 éve Magyarországon, vagy mennyi,
1: igen.
2: Ez a fajta televíziózás van mondjuk 20 éve, ezen még valaki meglepődik, hogy ilyet csinál?
1: Körülbelül olyan, mint amikor a Gábölgyi rommá szivatta a bajot a heti hetesbe, igen. És a bajor már teljesen ki volt, oda mentek, megöltek, ittak egyet, és hatszor le akkor is összázta, és rossz színészezte, és elmondta, hogy milyen hülye vagy, és mindig nagyon megsértődött a kis huszár, vagy kicsi huszár, és aztán ittak egyet, és röhögtek. Szóval, hogy ez körülbelül ezek jelenetek, gyerekek. Szóval, hogy De fel voltam erre készülve, tegnap SMS-eztünk a Fecóval, és ilyeneket küldött smiley-el, edd meg, amit főztél. A 600 röhögő fejem, mondom, figyelj, tuti, hogy holnap szétszednek. Te szemét, direkt rájátszottál, edd meg, amit
3: tudod,
1: főztél.
3: Mi érzik nekem ebből az egész történetből?
1: A bocsánatkérés és a megbocsátás.
3: Nem.
1: A megbánás.
3: Nem. A tanúk, a Fecó hangját szeretném hallani, hogy azt mondja, hogy természetesen...
2: Így van, így volt, így történt.
3: Igen. És lehet, hogy ott zokog.
2: 9 körül fenn van, majd 9 körül fölhívjuk.
3: 9 körül fenn van?
2: Igen, szerintem most még alszik. Mondja el ő is.
3: Így van.
2: Ugye, nagy mosakodások.
3: Nagy mosakodások itt 7 óra előtt.
1: Igen, úgyhogy egyébként igen, elbuktunk egy elkapást emiatt, de nem baj. Szóval, ja, hát ez ilyen, de gyerekek, aki ezt, nem is kell, nem is kell.
3: És akkor lesz a végén egy együttnézés, jól láttam ezt az interneteken.
1: Ez már volt tavaly is, az utolsó részt, azt nagyjából 300 vagy 500 fanatikus nézővel együtt lehet nézni. Gyere el, ha van kedved, ez egy nagyon jó helyszínen lesz. A 10. kerületben egy gyönyörű helyen, mi az?
3: Eiffel Művelyházban.
1: Az gyönyörű az a helyen. Ott voltam koncerten.
3: Ott vettem fel az új önálló estemet, amit nem sokára majd a tévében megnézhettek.
1: Na, a mindenség itt neki. Ez na. A...
3: Tessék? Behallatszik, hogy teljesen fölösleges.
2: Jó, de úgy gondolja, ha
1: rám írtak, rám írtak.
3: Hogy téged is fel szeretne venni?
2: Igen. Nem, hogy ő sokkal jobban megcsinálta volna ezt a műsort.
3: Ja, azt abszolút.
1: Benne van a nevében TV műsor. Műsor. Igen, valaki műsor. Igen.
3: De nagyon szeretem ezt azért, hogy azért, tehát hogy még meg tudod dobogtatni az emberek szívét, még tudnak igazi érzéseket generálni ezek a műsorok, látod, még tudnak igazi felháborodást csinálni, igazi elköteleződés.
1: Elképesztő, hogy milyen őrület van a streamen, gyerekek. Nem kommunikálhat adatokat az RTL, mert egy részvénytársaság, és ez egyébként egy luxemburgi döntés, és ezt én is tiszteletbe tartom, de...
2: De nagy az öröm.
1: Igen, majd elmondom szünetbe. Olyan számok, hogy... Nagyon durva.
2: Nagy üveges pezsgők vannak.
1: Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva. Hát pontos számokat nem
3: nagyon várom, hogy napi sorozat legyen, és most a

0: kezében tartani az egész helyzetet, ő csak fél, tehát ő ennyit hozott a produkcióhoz, hogy ő fél, és mindent az asszony csinál, és jó, hogy ideges, érted, mert nem hisz neki el semmit elsőre, mindent 50-szer el kell neki mondani, és belepörgeti magát, és érted?
1: Hogy üvöltött tegnap?
0: Az nagyon durva volt. Mondjuk, amikor beült az anyukája kocsijába, és az anyjával üvöltetünk, az...
1: Hogy üvöltött az anyjával?
0: Te... Elhallgatsz, Barbie! Elhallgatsz!
1: Csak kemény volt.
0: Az kemény. Szóval, hogy azért van, tehát szerintem minden nőnek, aki egy családot próbál így egy helyen tartani, volt már ilyen élménye, hogy nagyon tisztán meglátod, hogy mi az egyetlen megoldás, tudod? És csak azt szeretnéd, hogy a másik elhiggye neked. És a másik egyáltalán nem figyel oda, egy teljesen másban.
2: Mert már van rossz tapasztalat, tudod?
0: Hát eddig igazából csak jó döntéseket hozott. Majd nem figyeltem annyira nagyon, teljesen őszinte leszek, de azért... Na mindegy.
2: Ahogy látom, sokan magát. Azért nem állok mellette.
0: Hát nem, mert ugye nagyon irritálóan csinálja, de hogy ettől függetlenül én azért látom ott az ingerek alatt.
1: Ott van, ott azért igen. Sok minden van, igen. Azért ez egyfajta terápia is egyébként, igen. Látod a párok dinamikáját, működését egészen
0: elkevezett. Zsori, gyakorlatilag egy guppiként így pislok, hogy most itt vagyunk, vagy ott vagyunk, hogy jó, hát én nem tudom, mi ez? Mi ez itt? Ez egy út? Ez egy út! Egy úton vagyunk, Barbie, ez egy út!
1: Tehát és kezel meg a lába.
0: Igen. Barbie már az ott ilyen NASA koordináták, ilyen stratégiákat csinál, meg itt tudom én, mert hát igen, azért kicsit ott másra.
1: Igen. Na jól van, gyerekek, belevágunk akkor a ma reggelbe így egy kis tévéműsor elemzés után. Jó, fél hét van, játszunk, jó nyereményekért, telefonhívásaink is lesznek majd. Meg minden más, indulunk ebbe a kedreggelbe, úgyhogy aki úgy érzi, hogy játszol egy fekete-fehér igénynemet, az jelentkezzen játékra. Jó, fél hét van, meghallgatjuk, mi történt a nagyvilágban, aztán itt vagyunk már is.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
9: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre, ípekkel, október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
10: Van. Minden pillanat számít.
11: Van.
12: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-éig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túrós táska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
13: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
14: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer, vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
16: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
17: Önnek a Protexin kell.
18: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
1: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
12: Omoda, Gyéko, a jövő választása.
4: Reklámot hallottak.
16: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Közösségi összefogással írtották a királydinnyét Kecskeméten. Több helyen is várják a véradókat Bács-Kiskunban. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Több közösség is királydinnye takarító akciót szervezett a hétvégén Kecskeméten. A kecskeméti vízőrzők önkéntesei a Csukás érnél összesen 9 zsáknyi szúrós növényt gyűjtöttek össze, és megtisztították a vaditatóhoz vezető utat is, írja a hírös.hu. Mária hegy és Széchenyi város lakói szintén összefogtak, és több út és kerékpárút szakaszt megtisztítottak a királydinnyétől és más gyomnövényektől. A területeken ugyanakkor még jelentős mennyiségű királydinnye mag maradt, ezért a védekezést a későbbiekben is folytatni kell. Az önkéntesek szerint az akciók azt is megmutatták, hogy közösségi összefogással rövid idő alatt is látványos eredményt lehet elérni. Több helyen is várják a hétköznapi hősöket Bács-Kiskunban. Ezen a héten több településen is szerveznek véradást Bács-Kiskun vármegyében. Kecskeméten több napon át is várják a donorokat a Kohári körúti területi vérellátó intézetben, emellett Fajszon, Felsőszent Ivánon, Rémán, Bácsalmáson és Kunadacson is lesz lehetőség véradásra. A hét második felében Tompán, Jász-Szentlászlón, Baján és Kiskunfélegyházán is fogadják az önkénteseket, írja a Baon. Szeptember 12-én a kecskeméti Műkertvárosi Kakasfőző Fesztiválon is szerveznek véradást. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt azt kéri, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze a kiválasztott helyszín pontos időpontját. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek a hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét halljuk.
2: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
1: Túlnyomóan derült, napos, esőmentes időre számíthatunk, a déli-délnyugati szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 34 fok között alakul. Holnap derült, napos idő várható, majd délutántól erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és növekszik a zápor-zivatar kialakulási esélye. A déli szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet pedig pár fokkal visszaesik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1!
4: Regán Lili vagyok, ez a legújabb sajátalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
0: Ez

0: reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: De hirtelen lett vége ennek a kis regál Lili labdalocskának. 3-4-7 lesz, pontosan 3 perc múlva. Még most gyönyörű idő, gyerekek, ma és holnap meleg, kánikula 30 fok, aztán jön a Armageddon. Hát igen, az kemény. Péntek 18, szombat 19, és akkor szépen majd vasárnaptól menekülünk, vagy melegedünk, vagy nem tudom, mit csinálunk.
2: Menekülünk
1: már ezzel.
3: Melegedünk.
1: Gyuri, köszi, hogy elküldted, Feri egy gyorsforgalmi veséstől befelé elesett. Köszönjük szépen, és kérdezi Anti, hogy nem lesz most hárman téma nálatok a sok világpolitikai esemény közül az egyik. Egy kis kitekintése Irán, Ukrajna, német választás. Hát a német választással nem fogunk foglalkozni, de a német-orosz bajucrángatással lehet, hogy a héten ezzel terveztünk egy kicsit ránézni erre, hogy ott mi történik.
2: Itt azért aztán... szorongani valamit egy kicsit, nem?
1: Igen, egy kicsit, ha túl jó kedünk van, vagy úgy, akkor ránézünk a geopolitikai eseményekre, és akkor...
3: Nincs akkor... dízelautód, azért nem szorongasz.
1: Igen.
3: Na?
1: Na? Na? Mi van a dízelautósokkal?
3: Megy föl a ára.
1: Megy föl az ára?
3: Megy föl a ára.
1: Hát sajnos ez ilyen, gyerekek. Ez világpiaci ár, ez hormuci szoros, ez dollár-forint árfolyam. Ennek sok tényezője van, meg nyilván egy csomó járulékos költség, meg mindenféle rajta azon az üzemanyagon. De igen, hát az megy. Mennyi most? Nem tudom, hogy állunk jelen pillanatban. Dízelautót tankolok. Mennyi most a 600-700?
3: 697.
1: 697, aha. 700 körül mozgunk. Hát sok olyan esemény van, ami miatt ez most megy.
3: Négy éve nem látott magasságokban van. Négy éve nem volt ennyi.
1: Négy éve nem volt ennyi a benya.
2: De hát azért, még négy éve nem volt ilyen jó.
1: Ilyen jó minőség.
2: Jó, sokkal jobb.
3: Igen, nekem legyen rosszabb, de legyen 500.
2: Olyan most olyan sűrű a dízel, hogy muszáj volt emelni az árán.
3: Akkor most vizethetjük.
2: Úgy ég, hogy ilyet még nem láttál, nagyon király. Örüljünk ennek. Na, a nagyon jó dízelre. Egészségetek.
1: Kit Szabó írja, ránk fér a szorongás, kedv van, úgyhogy beszéljünk ilyen hírekről.
2: Így van.
1: Igen, hát ezek sajnos világpiaci tendenciák, ez mozog folyamatosan. Ráadásul a hormuci dolog most újra kiéleződni látszik ott Amerika meg Irán között, úgyhogy lesz itt hamarosan 100-as olajár, és akkor az még menni fog följebb.
2: De most ezt miért nem bírnak? Miért kell nyáron bezzeg nincsen izé, akkor oké, és akkor most jönnek megint az ősz, meg a tavasz, tehát ilyenkor szeretnek, amikor én iskolaidő van.
1: Igen.
2: Igen.
1: Mi van, Balázs Petya, nem engedi, hogy foglalkozzatok ezekkel a hírekkel? Igen, amíg Viktor volt, Viktor nem engedte, most Petya van, most Petya nem engedi.
3: Mert az mindig... a telefonvonal, ami közvetlenül ugye ide szól a stúdióba, azt átkötik, ahol van az aktuális miniszterelnök, mert ő nem akar a Karmelitába menni, viszik át.
2: Én és egész akkor ezt,
1: az... Most onnan szól.
3: Addig
1: Óbán mondta, most Petya, most mind valaki nekünk mindig megmondja, így van, most Petya megmondta.
2: Én egész este duruzsoltam neki, mondta neki,
3: Petya.
2: Te van egy néhány ötletem, van nekem.
1: Igen.
2: De hát ugye hát a Vitézivel meg a Balázs van, ugye, és akkor hát neked a Lanner ügy maradt, ugye. Ez van. Úgyhogy így toljuk, így van.
1: Ez van, gyerekek. Feri, görbülte tegnap a vas, kérdezi Szabika.
3: Olyan jó volt tegnap már megint, gyerekek. Hát na. Én egyre jobban szeretem ezt. Mindenki volt edzeni tegnap?
1: Én edzettem.
2: Én kettőt edzettem. Reggel is edzettem, és délután is.
3: Mi a baj?
1: Mi kettőt?
2: Kettőt edzettem. Nem tudom,
3: ugyanolyat?
2: Lehet, hogy így
3: tehát előszörre nem megy, és akkor délután megint megpróbálod?
2: Nem, teljesen más csináltam.
3: Na mi az? A délelőtti az mi?
2: Délelőtt vasakat emelgettem én is a edzőteremben, Rakoncás Petivel, délután pedig hegymenetben gyalogoltam végtelenségig. Igen.
1: Azt a mindenit neki.
2: Az otthoni gépen. Igen.
1: De milyen elszánt vagy napi kettő edzés? Azért az komoly.
2: Nem, amúgy nem elszánt, hogy akár ideges.
1: Ja?
2: Az nagyon más.
1: Az nem motiváció. De van ennek oka? Tudunk segíteni?
2: Rajtatok kívül van más. Nem, az egyszerűen csak az van, hogy...
1: Sima őszi.
2: Úgy elindult úgy az élet, meg úgy mit tudom, és akkor úgy ez most nagyon más tempó, mint nyáron volt, és
1: visszarázott.
2: Ezt a szorongást, ezt most igen, lett egy új belső standard, de magam akarsz, hogy hogyan tudom érezni magam, és most mindig úgy akarom érezni magam, de a környezetem ezt most nem támogatja, úgyhogy ezért muszáj vagyok edzésre kompenzálni.
3: Mi az, ami
2: de egy edzés már nem elég, hanem most már két edzés kell.
3: Mi az, ami megtörte a nyárit?
2: A
3: gyerek iskolája,
2: az iskola, a munka, idő, a cég, ezek a dolgok.
3: Minden összeomlik, akkor két edzés. A nagyobb szar lesz, akkor hármat szorít, az be?
2: Nem, akkor csak simán infarktust kapok. ez a stratégia. Semmi gáz. Nem, most az van, hogy szerintem addig kell edzeni, amíg van benned ez a dühös energia, és amikor ez elmúlik, majd utána akkor jó lesz.
1: Igen, de, de...
2: Vagy ez, vagy menopauzám van, ezt még nem döntöttük el, valamelyik a kettő közül.
1: Adni kell magadnak időt, ez a szeptember, ez a visszarendeződés. Beáll a suli, edzések, külön órák, mindenféle dolog, ezt úgy egy kicsit úgy hátradőlve kell szemlélni, hogy jó, álljon be, gyere szeptember, és akkor nem szabad nagyon rágörcsölni. Ez biztos, nyár után ez nehezen megy, nekem is. Szabad a nyár, jössz, mész, balatonozol, fesztiválozol, de ez a visszarendeződés. Adj egy hónapot, ez be fog ez állni, csak egy kicsit nehéz erre visszaállni.
2: Igen, igen, csak tudod, az van, hogy nem akarok oda visszatérni, ahonnan eljöttem, amikor vége lett a nagyon busy időszaknak, hanem azt szeretném, hogy legyen egy magasabb, reziliensebb, nem tudom, ilyen energiám. Aha, igen, aha, igen, tehát hogy nem, nem, tehát most, én most úgy döntöttem, hogy most nem hagyom, hogy engem most ne kezdjen meg ez az időszak.
1: És ha kell, naponta megtámadod a Monteverestet. Ez a futóképen csak menjen.
2: Lehet, december olyan vádim lesz, amilyen egyikötök soha nem volt, de ettől függetlenül. És szeretném elmondani, mert sokan kérdezik, hogy állok a diéta, hogy nem diétázom, csak edzek. Tehát, hogy azon, hogy valószínűleg soha nem fogok lefogyni, úgyhogy aki emiatt követ engem, az nyugodtan kövessen ki. Mert nem ez a cél, hanem most az a cél, hogy nagyon erős legyek. Tehát én leszek a legvidámabb kismalac.
3: Most ez az átalakítás időszak.
2: Nem, az van, azt én ezt az energiát szeretném megőrizni, amiben most vagyok, hogy dinamikus vagyok, hogy bírom, hogy nem kell sokat aludnom, hogy jó a belső érzetem. Ezt szeretem kész.
3: Persze, nem kell sokat aludnom, ezt majd csütörtök reggel lesz, visszakérdezem.
2: Ja, az igazság, hogy lehet, hogy vízes lesz az arcom, Feri, és lehet, hogy nagyon dühös leszek, de itt leszek, tudod?
1: De jövök.
2: De megcsinálja.
1: Akkor
3: igen.
1: Is. Igen.
2: Így van.
1: Jó, az edzés egyébként sok minden kijön. Még mellé teszel egy szaunát, egy hidegvizes fürdőt, valami kis gőzt, vagy nem tudom mit, jó lesz az. Az kell. Az nagyon.
3: Masszírozni jársz?
2: Nyíregyházán van jó masszőröm.
3: Hát az messze.
1: Az lehet, hogy leugrásra azért egy kicsit
2: igen,
1: kevés.
2: Igen, nem? Itt Budapesten nincsen, de majd kerítek, mert utána Laci tudja ezeket a jó helyeket, majd oda fogok
1: az,
2: kérni.
1: Az happy finish-es bumbum, az más. Az bumbum finish. Nem rossz, az a Goldfinger,
2: de...
1: az a Goldfinger
2: szalon. De azt vágjátok, hogy van egy ilyen masszás szalon, ott, ahol lakom nagyon közel hozzánk, ahol Jóni masszázs van?
1: Hát az az.
3: Jóniznak.
2: Csak nem tudom, hogy meg tudom engedni ezt.
3: Meg. De, meg te, ha valaki meg tudja
2: Péter,
3: engedni.
2: Péter, leugrok egy Jóni masszázsra, majd jövök, és akkor én, te érted?
3: Nő csinálja, vagy férfi?
2: Férfi.
1: Férfi, hát a férfi, ez azért nem mennék Jóni masszázsra. Az a helyzet.
2: De te voltál már Jóni masszázsra?
1: Nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem.
3: De akarsz?
1: Jóni és Lingam, ez a kettő van, ugye? Ez a két.
2: Meg a Mundzsáró.
1: Meg a Mundzsáró masszázs, igen.
3: Az a baj ezekkel, hogy ugye a Juli pedzegette ezt egy darabig, hogy menjünk el ilyenre, és hogy ugye megtanuld ezeket, hogy nem érzem mögötte ezt. Azt érzem, hogy ott van egy ember, aki kicsit perverzen erre izgul, hogy neked is jó közben ezzel a Jónival, meg Lingammal.
2: Most tudnék, van egy nagyon frappáns összefoglalás, de hány óra van?
1: Most még nem.
3: Még 9 után. Nem tudod becsomagolni?
2: Nem, mert nem. Ez csak úgy hangzik jól, hogy tudom mondani. Na mindegy, igen. Szóval, hogy valaki ájult rá. Na mindegy. Na mindegy. Szóval nem ez a lényeg, de hogy igen, plusz az ilyen emberek, vajon hogyan alakul ki bennük ez a fajta rettenetes nagy motiváció ebbe az irányba, plusz hogyan teszik túl magukat azon, hogy azért ez elég személyes tér.
3: Oga.
1: Igen, hogy vadidegen embereket
3: csinál. De ő nem
1: csinál.
3: Akarja túltenni magát rajta, ő ebben benne akar lenni.
2: Igen, igen, de úgy volt, hogy eddig előtte az utcán mutogatta magát, és azt mondta, hogy várj, ebben pénzt is tudod csinálni.
1: Na, mindjárt megkérdezik a játékosunkat, mert gyógymasszőr, várjátok gyerekek. Zsolt, hello, jó reggel.
4: Hello, sziasztok.
1: Jó reggel. Te gyógymasszőr vagy, akkor csatlakozol a témákhoz.
4: Így van, mint hogyha rám szoktátok volna megszólalást.
1: Igen, de te nem csinálsz ilyenfajta Jóni, meg Lingam, meg ilyeneket.
4: Nem tudnak annyit fizetni, igen.
1: Aha, azért az egy egészen más világ. Vasárnap voltál Duma színházban, Eszter előadásán? Szeretted? Jó volt?
4: Imádtam. Mondanám Sesternek, hogy én lennék Ryan Reynolds.
2: Ó, te vagy Ryan? Ó, szia Ryan, te jó ég. Igen, hát őt kikaptam a közönségből vasárnap.
1: Igen, mi volt?
4: Igen, a páromot kikapta, hogy...
2: Nem
4: akarok semmit elmondani, szóval inkább nem is mondok túl sok mindent, ugye van egy ilyen interaktívabb része az előadásának, az Eszternek, és akkor bedobta a párom a Ryan Reynolds-ot, és akkor...
1: De várj, ezt már nem fogjuk látni sehol, hát
2: nem,
1: elmondhatod, vagy...
2: De ezt még élőben nézd, ne hallgass Balázs, miért hallgat bárki Balázs? Senki ne hallgass, egy kanállal csörömpölt rá.
1: Ja, várj, értem, tehát mindig van egy ilyen rész, mindig van egy ilyen...
2: Zsolt, rám hallgassá, de hallgassá Balázs, nem kell tudni ezt. A lényeg az, hogy Zsolt megszólalásig úgy néz ki, mint Ryan Reynolds.
1: És minden egy adáson, mindenhol ülott, hogy Ryan Reynolds?
4: Mondjuk azon rögtem, hogy Eszter mondta, hogy alig látott minket, mert nagyon messze ültünk. Mondtam, hogy ebből benne vagyunk a klubban, mert mind a ketten látássérültek vagyunk, szóval mi se láttuk őt, szóval teljesen kvittek voltunk vele.
1: És ilyenkor te visszaszólhatsz, vagy visszaszól a közönségből valaki? Tehát vissza beszélhetsz?
4: Hát csak a párom szólt én.
2: Beszélgettem a párjával.
1: Csak kaptad.
4: Igen. Én azon rögtem a legjobb, amikor mondta, hogy majd elküld engem a párom, hogy keresse meg, hogy hol az autó. Hát mondom, én aztán azt kereshetem, az a túl sokra nem megyek.
2: Ennyi. Na most, hogy szétszpoilerezzük az estemet, beszéljünk inkább arról, hogy látássérültként a masszázs, mint olyan, mennyire másabb élmény, mint simán.
4: Ja, már mint nekem, vagy neked?
2: Nekem. Kit érdekel a te életvilág? Ne haragudjál meg, én mit fogok kérdezni?
3: Néha ide-oda.
4: Minél jobbat, ugye. Én azt szoktam mondani, hogy a látássérülteknél azért az benne játszik az, hogyha valaki elmegy egy masszörnek, akkor mi ezt inkább hivatásként csináljuk, nem feltétlen szakmaként. Ez nem mindegyik látássérült masszörre igaz, de szerintem talán ez a legnagyobb különbség, hogy nekünk azért ez egy kicsit ilyen több. Meg nekem személy szerint azért több, mert én nagyon szeretek segíteni az embereknek. Tehát ugye ebből az a segítettből segítővé válni, azért az egy ilyen nagyon más ilyen tudatállapot egy idő után. És én pont ezt szeretem a legjobb. Tehát nyilván egyrészt meg tudsz belőle élni, mert azért, hogy is mondjam, vakon szűkebbek a keresztmetszetek, hogy nem mész el pilótának, de azért a masszörködéssel azért meg is tudsz élni, meg tudsz segíteni, szóval ez egy ilyen tök jó kis kapcsolódás, hogyha megtalálod benne magadat.
2: És szerintem mikor jön az a törés az ember életében, amikor úgy dönt, hogy akkor inkább jóni masszázsra fog foglalkozni?
4: Nem tudom, még ilyen ismerősöm nincsen, aki erre ment, tehát azt nem tudom.
1: Jó, de a jóni a férfiaknak van, és a melyik a másik?
3: Lingam.
1: A lingam a nőknek? A lingam a nőknek. Ugye egy férfi, egy nő, igen.
4: Így.
1: Jól van, Zsolt, kivel játszátok? Játsz az Eszterrel egyet?
4: Hát, így van,
1: persze. Lesen voltál, megszólított téged, ez akkor már játszatok egyet egymással. Jó, mehetünk?
4: Mehetünk.
1: Na figyeljetek, akkor indulunk 3-2.
2: Na, Zsolt, mit hoztál témának?
4: Hát mondjuk mondd el, hogy mennyi idő volt, hogy így fölkészültél erre az önálló estemre. Sok idő volt?
2: Aznap? Vagy úgy általánosságban?
4: Hát így általánosságban.
2: Hogy megírtódott az est?
4: Hát hogy megírtódott az est például?
2: Úgy írom az esteket, hogy elkezdek beszélni egy témáról, ami érdekel, görgetem, és amire jól reagál a közönség, azt megtartom. És aztán utána pedig, ha van megunok, akkor kicserélem. Úgyhogy ez egy ilyen folyamat tulajdonképpen, de...
4: Amit cseréltél sztorit ebbe az estembe?
2: A, nagyon sokat.
4: Igen, nem is mondja olyan régen. Jajcsöttem!
1: Jajjajjajjajj! Nem is volt annyira régen! Szép volt! Nem is volt annyira régen.
4: Mondom, mennyire könnyű, azt mennyire nem.
1: Nagyon
2: azért
1: nem.
2: Mert látod, de odafigyeltél magad, és észrevetted például, és nem szólsz, lehet észre se vesszük, mert...
4: Én becsületes vagyok.
1: Nem, megint figyeltem, itt vagyok, gyerekek. Itt vagyok, figyelek. Várjál. De a bélflórádat rendbe rakjuk, figyelj, van egy ilyen nyereményen, figyelj.
5: Gratulálunk! A nyereménye 30 000 forint értékű Protexin Balance probiotikus csomag a
1: protexin.hu. Micsoda! Hát ez évekre rendbe rakja a bélflórádat.
2: Balázs a gut healing, God.
1: Igen, meggyógyítjuk a bélrendszer. Köszi Zsolti, küldjük neked.
4: Nagyon szépen köszönöm én is, és a játékot is.
1: Oké, köszi.
4: Hello. Ciao.
1: Igen, a lingam a férfi, a jóni a női. Igen. Így van, ez a teljes igazság igazából ez. Ehhez tartozik, úgyhogy így van. Hát ha valaki volt, akkor írja meg, hogy...
3: Hogy hova kell menni. Hogy ez hova... a lingam engem érdekelne.
1: Jó.
3: Elmész, és akkor ott...
1: Van hely, szóljál.
3: Van ismerősöd?
1: Van. Haver, megcsinálj neked.
3: Jó, értem. Köszönöm, a barátaidat ismerem. Nem.
1: Figyelj. Haver, megcsinálj, nem kér érte semmit.
2: Én a Ferencvárosban több apró hirdetést is láttam a napokban, úgyhogy
1: tudom segíteni. Egy forintodban nem kerül. Gyere oda, tedd tarkóra a kezed, ülj egy 3-4 órát, hogy feküdjél, haver, megcsinálja, mehetsz.
3: Jó lesz neked is, neki is.
1: Neki, ő is örül, te is boldog vagy. Mész, diszkrét, nem beszél senkinek. 8-ra otthon megy.
2: Nézzétek amúgy az új Guy Ritchie sorozatnak a második évad a Gentleman.
1: Én megmondom, hogy én az elsőt se láttam, ez melyik
3: pedig
1: sorozat?
3: Rohadt jó.
1: Jó,
2: nagyon jó.
3: Ha valamivel tudok
2: csak
3: menni, az
2: erőzött eszembe, mert ebben pont ez van most, ez itt tartok. Igen. Most itt tartok egy ilyen
3: tegnap
2: egy
3: akartuk ügyletnél. Elkezdeni békával, de először nem jutunk rá, hogy hol van.
1: Mi a címe, gyerekek, azt mondjátok?
3: Úriemberek, rohadt jó, ha szereted a Guy Ritchie-t. Tehát, hogy ugyan...
1: Ez egy fontos érv, hogy kevésbé.
3: Mert ugyanazok az elemek azért visszaköszönnek, mint amit mondjuk a Bluffből, meg ugye a...
2: Szereted a Guy
3: Ritchie-t? Úgyhogy rohadt jó az első kör is, ez a második, ezt még nem tudom.
2: Az erős.
3: Erős?
2: Erős. Én most a második résznek a felénél járok, és erős, azt kell mondjam.
1: Igen. Nem. Nekem az első is kimaradt, megmondom őszintén. Most láttam egy olasz filmet a művészmoziba, és az nem volt jó. Úgyhogy ezt tudom hozzátenni az úriemberekhez.
3: Jó, szorosan kapcsolódik.
1: Tulajdonképpen ennyit tudok ezt hozzátenni. Megyünk Zsulcike, mert integet 3 perc van pontosan 7 óra. Közlekedés M7-es Pest felé Törökbálinál belső sávban motoros és autó ütköz a gyerekek. Egy sávra szűkülünk, úgyhogy ott vigyázzon mindenki. Jó, ha van valami, akkor 0-23. 111-111 az SMS számunk, ide küldjetek. Legyetek oly kedvesek, nem közlekedési híreket. Jó? Úgyhogy jövünk mindjárt. 3 perc a 7 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
6: És én is papucsos vagyok.

0: Jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt?
6: Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
0: Ritmust váltunk! Felpörgünk! Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.

0: akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
2: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen. Mindig veled az úton.
3: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek Szamár és Csizmás Kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
0: Figyelem, Kecskemét! Szeptember 16-án kihagyhatatlan termékbemutatóval érkezik a Makita a Mollárfa telep parkolójába, a Krébersberg Kuno utca 33 alá. Próbálja ki működés közben a legújabb Makita szerszámokat és kerti gépeket, kérjen szakértői tanácsot, és vegyen részt a helyszíni nyereményjátékban. Makita Innovation Tour. Szeptember 16-án Kecskeméten. Részletek kisgéponline.hu.
8: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
9: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
11: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
12: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
13: Megérkezett a vadonatúj, teljesen elektromos Mazda CX-6-e a JP autószalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek Kecskeméten a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
14: Szeptember 14-én megnyitja kapuit a Szentesi Bisztró Kecskeméten a régi Sugovica halászcsáda helyén.
15: Indíts nálunk a napot finom reggelivel, vagy frissen sült lángossal.
14: Ebédre pedig vár a napi menü 1790 forintos áron.
15: Ha másra vágysz, válasz a la carte kínálatunkból.
14: És a halételeknek sem kell búcsút intened. Ha már jól megszokott bajai halászlé és több finom halétel, továbbra is megtalálható nálunk. Szentesi Bisztró Kecskemét, Izsáki út 68. Szeptember 14-től várunk szeretettel.
7: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
16: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
7: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
6: Reklámot hallottak.
17: Reklámot hallottak.
7: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
17: Speciális játszóterekre gyűjtenek az autista gyermekek számára Kecskeméten. Megújult tantermekkel kezdte jubileumi tanévét a félegyházi közgé. Még marad a nyárias idő. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Mintegy 20 millió forintra lenne szükség két speciális játszótér kialakításához a Kecskeméti Egymi Autizmus Centrum gyermekei számára. A tervek szerint az egyik játszótér a Kandó Kálmán utcai, a másik pedig a Juhar utcai intézmény udvarán épülne, megírja a Vármegyei Lap. A hétvégi Petőfi Városi Kertmozi és Jótékonysági Pikniken több mint 800 ezer forint gyűlt össze a célra. Ezzel együtt eddig valamivel több mint 3 millió forint támogatás érkezett. A Kacaj Alapítvány továbbra is várja a felajánlásokat, hogy a speciális játszóterek mielőbb elkészülhessenek. Jelentős felújításokat végeztek a nyári szünetben az idén 65 éves Kiskunfélegyházi közgé Oskola és Korona utcai épületében. Megújultak a mosdók és több tanterem, és két új számítógéptermet is kialakítottak, valamint korszerű bútorokat szereztek be. A szakmai oktatást új kereskedelmi és pénzügyi eszközökkel, köztük pénztárgéppel, vonalkód olvasóval és készletnyilvántartó programokkal is fejlesztik, írja a Félegyházi közlöny. Az iskola diákjai közül 5-en a nyáron Erasmus program keretében külföldön tölthették a szakmai gyakorlatukat. A jubileumi tanév 91-9-es diákkal és hagyományos gólyatáborral indult. A napokban még marad a hőség, az előrejelzések szerint ezekben a napokban 34 fokot is mutathatnak a hőmérők, de hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
18: Az enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
17: Kezdetben délen lehetnek vastag a fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés. Eső nem várható, többfelé megélénkül a déli szél. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 34 fok között alakul. Holnap napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására. Eső a késő délutáni és esti óráktól várható.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, 2 óra után 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatóink. Ennek menjünk utána.
2: Nem engedem el, már rá is keresek.
1: Nagyon helyes, itten aztán Lingam és Jóniból kiokosodunk, és csinálunk majd erről egy külön műsort. Itt már jelentkeztek párok, akik voltak, írtak tanárok, akik ilyet csinálnak, és elmentek tanfolyamra, tartanak tanfolyamot, ajánlanak nekünk együtt Jóni és Lingam masszást, úgyhogy gyerekek, erre majd rámegyünk, megvárjuk, míg a gyerekek bemennek az iskolába. Aztán meghívunk ide egy masszört, és elmondja majd, hogy ez tulajdonképpen miről szól, és hogy zajlik. Már ami egy rádió műsorban elmondható.
3: Utána pedig bejönjük a szerkesztőségi szobába,
1: és egymáshoz fogjuk
2: a rajtótéssel.
3: Én nagyon szeretném, hogyha a Zsúl kipróbálna, hogy milyen a beverelő Jóni masszört.
1: Igen. Igen. Azt mondja, Eszter, kérlek, őszintén válaszol, hogy Balázs szemüvegben olvas, vagy betűméret nagyobb neki. Tegnap adásból kiderült, lassan 50. Kis olyan elkezdtem már növeszteni a körmet. Nem, egyébként látom az SMS falat. Ugyanakkor a betűmérete, mint Eszternek. Hát Ferkónak egy kicsit nagyobb, de nekünk ugyanakkora, úgyhogy jó vagyok. Nem vagyok még ennyire.
3: Valóban, vak. Balázs.
1: Valóban, hányat mutatok? Hátad.
3: Jó, most nincs, akkor elfásolok három nevet, és ugyanebben a sorrendben mond vissza.
1: Na, az nem kapcsolódik a látásomhoz, de az már sokkal nehezebben menne.
3: Figyelj, képzeljétek el, hogy nem produkálja még az öregedés tüneteit Balázs, de azért már vannak jelek. Megjelent az öreg szak például, ugye?
1: Igen, ezt tegnap a Juli is érezte. Igen, csak mondom, Feri mellett ülsz, csak nem azért mondom, meg akarlak belekeverni haverne, hogyha öreg szagot érzel, azért keletizelünk van. Keletizelünk van.
3: Keletizelünk? Szóval az igazság, hogy meglepően jól tartja magát, ma hófehérben van Balázs, fehér cipő, fehér rövidnadrág, fehér póló, úgy néz ki, mint bárki a hajógyári szigetről.
1: Bárki, igen, a műtőből. Bárki az onkológiáról.
3: Most ilyen beteg hordók lennének, milyen vicces élet lenne?
1: Az nagyon komoly, igen. Feri, Jézus nem támogatja ezt az ötletet, úgyhogy nem menjél. Nem menjél Lingamra. Nem, gyerekek, mi szeretjük azt, hogy bedobunk egy témát, és az SMS-ekből meg a Viber falon látjuk, hogy ez nagyon megy, és ez sokakat érdekel, úgyhogy erre mi külön akkor szentelünk egy műsort, meghallgatunk majd tapasztalatokat, hallgatókat, behívunk ide valakit, aki ezt csinálja, hát a mesél róla nekünk, úgyhogy ezzel mi fogunk foglalkozni. Itt korán reggel talán Eszter vagy Feri felvette ezt a Jóni Lingam masszázsvonalat, ugye a Jóni a nő, a Lingam a férfi, és hát ezek mindenféle ilyen örömökkel járó masszázsok, ugye, tulajdonképpen ez a lényeg, és hát ezt nagyon sokan űzik professzionálisan, de ez nem arról szól, hogy elmész a Goldfinger nevezetű tájszalomba, és akkor ott
2: hallatsz egy halkroppanást.
1: Igen, wow. Bum-bum-fin is 3000-re kap. Hanem, hogy ennek valóban van egy tudományos háttere, női férfi erogénzónák, mindegy, nem megyek bele, és hogy ezt, ha jól masszírozod, és értő kezekben vagy, akkor igenis, ezek különböző ilyen hát masszázs formák. És,
3: de közben írják a hallgatók, hogy van itt még más, amiről nem tudtunk. Itt van például a nuru masszázs arról is.
1: Nuru masszázs. Nuru. Ezeket fogjuk átvenni, hívunk egy masszört, nem felejtjük el, felírjuk a kis listánkra, ahol gyűjtjük a témákat, és fogunk vele foglalkozni.
3: Nurumasszázs?
1: Nurumasszázs? Nem nagyon tudom, de a neve alapján biztos valaki megint könnyékig van valakiben.
3: Nem, hogy... sajnos nem az acskóján masszírozás a testedet, mert az a nem igazi.
1: Az a neve alapján szerintem valaki megint belemászik valakibe.
3: Nem úgy kéne, hogy valaki az acskóját forró olajba mács, és az rácsevegteti a hátad, és az nem. Az van, hogy bekenik magukat, a nuru az csúszós jelent.
1: Ja, csúszkamasszázs.
3: És akkor mesztelenül rád fekszik, és azon csúszkál rajta mesztelen a hátadon.
2: Azt is kipróbáljuk.
1: Ez mi?
2: Nuru?
3: Igen.
1: A Zsüla csúszkál Ferin.
2: Ne, de miért pont én?
1: Csúszkál Zsülön, megnurúzza, azért azt nagyon-nagyon
3: megnézem. De az nagyon veszélyes ám különben, mert egy kicsit nagyobb lendülettel majd becsúszik a sarokba.
1: Jó. Nem? És hát aztán ki kell találni, hogy kiáldozza fel magát. Tehát, hogy aztán
3: de ezt tudjuk, hogy ez Laci lesz.
1: Igen, de hogy kiáldozza fel magát a műsor kedvéért, hogy aztán elmegy egy Jóni vagy Lingamra. Egyébként csak mondom, hogy nem tudom, kinek engedik
3: de
1: meg otthon, kell, vagy kinek
3: nem,
1: nincs
3: minden,
1: ebből baj.
3: Nem, mindenki.
2: Majd nem szólunk, hát. Nem
1: hát, utána elmesélet műsorban azért az úgy nehéz.
4: Tudod, ez csak egy műsor,
1: tudod, hogy nem nyúlt hozzám. Nem nyúlt hozzám, nem volt semmi.
4: Műsor.
3: Miért olajosan a drágod? Műsor! Ez csak egy műsor.
1: Csak csúszkált rajtam az a 22 éves, hát csak ott lingamozott, hát csak ott megjónizott.
2: Neked lesz jobb
3: kicsim. Amúgy ez annyira durva, nem, hogyha megcsinálod az asszonyt, és akkor ugye figyelsz, hogy legyen rúzsos a nyakad, meg ezek a szaros és ilyen hollywoodi dolgok, de hogy azt hogy magyarázod meg, hogy hazajössz, és így csöpög az olaj a dalsóban.
1: Igen, és csúszkált rajta egy 28 éves, nagyon formás masszörlány. Nyakig csúszkált.
2: Én minden héten járok masszázsra, tehát az olaj nálam nem lesz kizáró ok.
3: Te már elővezetted ezt már.
2: Így van.
1: Jó, de el kell mesélni, nem ért csalni, el kell mondani.
3: De te milyen masszázsra jársz? Egy ilyen nagy Zoli?
1: Sima. Igen, Tavaly még hentes volt.
2: És olyan a pacalja, érted?
1: Kicsit véres néha köpenye, mert éppen disznót nyúztak át, hogy megmaszírozza a felét, figyelj.
3: Én ezt képzelem el, hogy a felé fekszik egy ilyen hideg asztalot, tudod, egy üzés.
2: Egy boncasztalod.
3: De Zoli, úgyhogy a keze egy kicsit már érdes, tudod, egész napi munkától.
1: Fasírozott szagú az ujja.
2: A gyerek kilopogtatlak.
1: Nyers húsdarabok vannak a köpenyén.
3: És a végén egy kis hideg pacalla megedeti felét, hogy...
2: Hát csak hogy otthonos legyen.
3: Igen. Szóval, hogy ezt történik.
1: Ja, és fékolajjal masszíroz. Használ fékolajat, masírozni.
3: Ahogy van, annál bensőségesebb, mint akkor, hogy rettenetesen így a vádli izmod alá nyúl egy nagy darab férfi.
2: Nincs, de ha kis darab csaj csinálja, akkor sincs.
1: Egyébként gyerekek, meg hát van egy állandó tesztalanyunk, hát azért Juli közben erre beveti magát. Bizony. Tehát őt be tudjuk lökni a kamion elé, alá, masszörnek, lingamra, jónira, ő mindenhol elmegy. Alig várja, hogy valahol elhívják. Hát full kapuzárásban van ő is.
2: Keresi.
1: Bartókon fogócskázik.
3: Nem jó, de nem olyan ember kell oda küldeni neki egy nagy elfogadással és várakozással áll neki a dolognak, nem olyat, akit ez minden szinten támadásként fog érni.
1: Az lennék én. Én már a Benna a cipőtől nagyon érzékeny reagálnék.
3: Hogy tessék!
1: Miért kell levennem a cipőt? Most közlem ezt le. Na, álljunk meg.
2: Na, mondom a folyamatot, kérlek szépen, hogy hol visszensz föl. Ugye masszázsról van
1: ráhangolódás. Megbeszéltük, hogy majd valamikor beszéljük.
2: Ja, mindegy, csak ezt. Összehangolódás, és itt jön a pillanat. Hátsó rész érintése, felkészítése. Itt mire gondolsz?
1: Na jó, menjünk át 8 utára.
3: Szerintem az van, hogy ilyenkor sterimóval megcsapatnak.
1: Van egy gőzborotája a csajnak, odaállsz a falhoz, mint Rambó, és a katona így lemos téged. Na jó, oké, erre visszatérünk.
3: Jó, de hát ez olyan, ezt se kell csinálni, mert úgy van vele, hogy a darabos is legalább szeretettel.
1: Írjuk föl a 7 jelszava, a lingam és a jóni. Jó? És akkor erre találunk valakit, aki csinálja, és behívjuk, mert ez így izgalmasabb, hogy jöjjön ide. Jó? Zsült egy stabil oldalfekvésbe rakjuk már 6-tól, és utána 7-től szabad a pálya. Gyerekek, viszont minden évben foglalkozunk vele, annyira morbid, csak azért megyek, mert hogy van egy lebeszélt telefonos interjú, és hát megint megrendezték a sírásó versenyt. Szeretjük, nem szeretjük, imádjuk. Röhögünk rajta. De morbid, nagyon morbid. Mi történik? Sírtásnak felnőtt férfiak. Bizonyos kategóriák vannak.
3: Ez mindig betriggereli a refluxodat.
1: Mindig megindul a sírásó versenyre. Nem, de hogy sírásó versenyt rendeznek, sírások mennek el, és ásnak ki egy gödröt bizonyos idő alatt, bizonyos mennyiségben, bizonyos itinerek alapján, annál ez nagyon szórakoztatja. Ez valami olyan jó fajta humoros szembenézése és szemberhőgése a halálnak, hogy ez egyszer nem is tetszik a dolog. Tetszik a dolog, nem?
2: Meg hát ez egy szakma, gyerekek. Tehát, hogy a halál...
1: Az ásás.
2: Igen, hogy te szépen ásol, hogy jó gödröt ásol, az figyelj, az egy nagyon komoly készség ám, hogy nem hányaveti módon, nincsenek benne párhuzamosok, egyenesek. Hát itt ezt nézik.
3: Még nagyon komoly fizikai munka.
4: Nagyon azért. Kemény, és ezt időre. Gondolj
1: 19 csapat indul, gyerekek. 19, itt haverral együtt ásol, tehát itt többen vagytok egy csapatban, és akkor megvan az itiner, ugye, hogy kell ásnod, és az van, hogy Amerikáig jutott már a nyerges újfajú sírásó verseny. Tehát, hogy már Amerikában is tudnak arról, hogy itt ilyen versenyt rendezünk. Ássák a gödröt ezek a fiúk.
3: És de Amerikában jöttek ilyen jockeyk meg mindenki ásni?
1: Igen, lekalapos kaubolyok lepték el nyerges újfajt.
3: Show me the song. Competition.
1: Na, mindjárt megkérdezzük, hogy mi a helyzet, mert hogy több amerikai hírportál is átvette egyébként a versenyt, és írtak róla, és ezt most már 9 éve rendezik Magyarországon. 9. éve állnak neki a srácok, hogy ássák ki. És ők egyébként a való életben is nekik ez a munkájuk.
2: Ők sírások. Hát
4: figyelj, van szükség elismerésre, tehát minden szakmának kell elismerés.
1: El kell őket ismerni.
4: Ennyi.
1: Igen. Gratulálunk neki. Laci itt van velünk. Szia, Laci, jó reggelt!
3: Nincs tér elő a gödör aljába.
1: Laci, nem vagy a gödör aljába, Laci?
5: Nem.
1: Itt vagy, Laci, na most hallunk. Hello, Laci, meg vagy. Csáó, Laci, mi a helyzet?
5: Sziasztok, jó reggelt.
1: Jó reggelt. Hányan vagytok egy csapatban, Laci?
5: Hát, ha a versenyre vagy kíváncsi, akkor ketten.
1: Ketten vagytok. Itt látjuk a felvételeket. Ezek szerintem egyébként ti vagytok a Paraklitos Nonprofit Kft. Ugye? Itt ássátok tulajdonképpen. Vagy az ásás a tiétek.
5: Így van, jól mondod, ez a mi csapatunk, mi vagyunk ketten Róbertel benne.
1: Ketten vagytok Róbertel. Mi az itiner? Mit kell kiásni? Milyen méretek vannak?
5: Hát itt az a lényeg, megvan arról, hogy 2 méter hosszú, 80 centi széles, és minimum 160 centi mély legyen.
1: 80 centi széles?
3: Az kevés.
5: Így van, így van.
1: Az nem olyan sok azért.
5: Hát figyelj, ha a való életet nézzük, egy alapkoporsó bőven belefér.
3: Jó, de egy ágymatrasz az 9000 kétszer.
2: Igen, és
3: arra számítottam, hogy valami normális, kényelmes helyet kapok majd.
1: Igen. A 80 az megszokott. Mennyi időtök van, vagy hogy néz ki maga a verseny?
5: Hát itt most, ha versenyt nézek, akkor jelenleg 2 óra hosszánk van, az a szintidő, azon belül kellene minél hamarabb kiássuk ezt a sírgödröt.
2: Neked mennyi idő alatt sikerült?
5: Nekünk 1 óra 21 perc alatt sikerült.
1: 1 óra 21 perc. És akkor mit mérnek utána? Jön a zsűri, és mit csinál? Hogyan pontozza le? Amíg valaki azonos idő alatt végez, akkor hogy dönt, hogy ki a jobb?
5: Hát ugye ez úgy zajlik, hogy van a 2 óra hossza. Azon belül, aki a leghamarabb kész van, szerinte, tehát megvannak a méretek, a mélység, a szélesség, a hossza, az fogja a társát, és kiszalad a zsűrihez, hogy jelenti, kész vagyunk. Na ugye mi voltunk itt az elsők, és akkor a következő csapat is jött egy jó 10 perc múlva, aztán már sorba jöttek a csapatok kifele. Itt lényeg a lényeg, hogy 2 óra hossza alatt minél több csapat fejezze be a sírását, ami legyen meg a 160 cm mély.
1: 160 cm, de jól látom, hogy ez egyébként a temetőben zajlik, ott hátul azok sírok, tehát hogy ti a temetőben ástok?
5: Így van, így van, így van. Ez Nyergesújfalun a temetőben zajlik.
1: Ez rettenetesen bizarr.
3: Engem az érdekel, hogy a felkészülés hogyan zajlik. Tehát vannak olyan esetek, amikor rád telefonálnak, és azt mondják, hogy figyelj, fél órád van, de azonnal ki kell ásni egy sírt. Vannak ilyen urgent issue-k, ahogy az angolok mondják?
5: Igazából nem szabadna ilyennek lennie, de sose lehet tudni, hogy mit hoz a helyzet. Tehát alapjáraton ugye mi, ha magunkat nézzük, mi napokkal hamarabb kiássuk a sírokat. Úgyhogy ilyen helyzet nem szabad, hogy legyen, hogy már is hirtelen kiterjedni. Ilyennek nem szabadna lennie.
3: És amúgy a sírások hogyan ütik el az időt sírásás közben? Tehát, hogy beszélgettek?
2: Fütyültök, vagy énekeltek.
3: Igen, fókuszáltok, vagy podcastet hallgattok? Mit csináltok?
5: Hát figyelj, mi felénk azért van mivel elütni az időt, mert nem mondanám, hogy napi szinten sírokat ásunk ki, de azért hetente egyet-kettőt, mivel ugye mi hatan dolgozunk itt sírások, nem csak ugyanazok az emberek ásnak, hanem felváltva így, hetente egyet-kettőt kiásunk, 2-3 óra hossz alatt megvagyunk, ugye beszélgetünk, kivel mi volt a hétvégén, vagy délután, ugye mindünk családos emberek vagyunk, hogy nőnek a gyerekek, mi jót csinálnak otthon, ugye iskola volt, tehát
1: van mire csak minden munkahelye zajlik.
2: Fontos, hogyha mondjuk egyszerre ér oda 2 csapat, ugye, hogy mondjuk mind a ketten 1:30 alatt ásátok ki, akkor mi alapján dönt a zsűri, hogy kié szebb?
5: Nem. Hát most lehet, hogy furán fog hangzani, de itt konkrétan az van, hogy aki előbb ér ki, mind a két csapattag. Így van, tehát most lehet, hogy célfotó, de akinek a keze előrébb nyúl be mind a ketten, akkor ők voltak meg hamarabb. Na, ilyen még nem volt, de ha mégis lenne, akkor ugye ha eltelt a 2 óra hossza, jön a zsűrizés, tehát van az a versenykaloda, amit 2 méter hosszú és 80 centi széles. Ugye ezt a szervező dolgozói engedik le a sírgödörbe, és itt az a fontos, hogy menjen le. Tehát ne szoruljon meg sehol, hanem biztonsággal
1: érjen. Le kell engedni.
5: Így van. És ha valakinek mondjuk megszorul fél távon, vagy 1 méternél, ugye akkor az hátrébb sorolódik. Tehát most tegyük fel, ha én nyertem, viszont az én kalodám nem megy le 1:30-ra, mint ahogy én azt gondoltam, így én hátrébb sorolódok, így jelen helyzetben mondjuk a legvégére, és mondjuk a második vagy a harmadik, lehet, hogy ők 10-15 perccel később jöttek ki, de nekik mondjuk lement a kaloda
2: 1:30-ra. Akkor ők
1: figyelj, ezeket én felhasználjátok van. Utána, vagy ezeket mi lesz? Ezeket visszatemetitek, vagy ezek ott maradnak kiásva, és hát ha helyzet van, akkor ezeket tudjátok használni?
5: Nem. Ezeket a sírgödröket még aznap ugye a verseny folyamán visszatemetjük, tehát az egy másik külön versenyszám, hogy visszatemessük a gödröket. Ez minden temetőtől függ, hogy azt a parcellát fel akarja használni a közeljövőben, vagy úgy van vele, hogy majd ha odaérünk, akkor.
3: Hát tehát lehet, hogy tötélik a gödröket.
1: Miért kell visszatemetni? Hát ez egy temető, ráadásul kiástátok, ezt miért kell visszatemetni? Vagy ez miért nem lehet utána használatba?
5: Hát na jó, csak ha azt nézzük, ugye itt most kiástunk 19 gödröt.
3: Hát ez ilyen nagyobb influenza járvány.
1: És az is egy verseny, hogy vissza kell temetni, tehát az is egy külön versenyszám.
5: Így van, külön. Az egy 15 perces versenyszám.
3: És volt már olyan, hogy ástatok egy üresnek tűnő helyen, és találtak izgalmas dolgokat?
5: Ez bármikor előfordulhat, ugye nem lehet tudni, hogy egy hely az évszázados során hanyat jár a temető. Tehát ezt nem feltétlenül tudja minden város, minden falu, hogy azon a helyen nem volt már korábban temető.
2: Mi a tiltott eszköz használat? Van-e ilyen? Tehát itt írja a hallgató, hogy karbonkönnyítéses nyél az ásón.
5: Nem. Ugye, mi nálunk ásó nyél, ugye azon egy vas lapát, vagy vas ásó. Csákány ugyanez, tehát semmi más nem használunk. Mérőszalagot, egy 2 méter 5 centis vas rudat, ami egy kicsit ilyen szakmai titok, hogy mi mivel mérjük a hosszát, hogy meglegyünk. Tehát ezen kívül más.
1: És más nincsen, más nincsen. Más aha. Nincs. Ott egyébként a Robi molyol közben valamit szeretne megszólalni, ő is, mert ketten vagytok, hallom, hogy ott néha valamit van.
5: Ketten vagyunk.
1: Nagyon vártad, hogy
3: engedd fel a gödörből.
5: Itt ül mellettem, tülkön ül, tehát ő is szeretne biztos mondani valamit.
3: Jó, de jó, te is ezt mondod, tülkön ül. Mindenki ezt hisz, hogy tülkön ül, de kérdezed, ez tülkön ül. Ezt most tudtuk meg egy fél éve ezzel?
1: Igen, az tülkön
3: fél éve, ül. Fél éve, egy 39 évi félreértést zártuk le ezzel.
1: Igen. Miúság, Robikám, jól vagy? Te hallom, na, ott néha beleszólsz. Minden oké?
5: Minden oké, köszönöm.
1: Jó van. Jó van. Gratulálunk, mert halljuk, hogy megnyertétek.
5: Köszönjük szépen. Bizony, már sokat gyára.
1: Sokat? Hát ennyi gyerekek. Ennyi, hát ennyi. A profi, igen. Markuló Tilos használ, írja valaki. Na jó van, gratulálunk nektek. Borzasztóan morbid ez az egész, de közben meg tudunk rajta röhögni, mert hogy valahogy ez egy ilyen

0: fogtok róla.
1: Jó, jó.
2: Jó van, vigyázzatok magatokra. Ciao, ciao, hello, hello.
3: Tényleg, és a szurkolók mit csinálnak?
2: Állnak végig a kordonnál.
3: Ássál, Robi!
2: Állnak a kordonnál, hát 10 méter a temetőtől, fölépítve szponzorokkal, 9 darab lyuk, figyelj, az egész annyira bizarr, hogy nem tud hova tenni, lerakva 2 darab toj-toj vécé, ott a temető. Nézd meg, az ott hátul már a temető. Hát azért nagyon kemény az egész.
3: Van rendezvénysátor a végében.
2: És rendezvénysátor.
1: Kicsit ez meg az erőember versenyek, ez kicsit ilyen ugyanaz az kategória, nem? Hogy igen. Van egy nagyon szűk csoport, akit nagyon érdekel, és akkor a többiek pedig így értesülnek róla, de...
2: Igen, támaszkodnak a kordonnál, és nagyon, nagyon drukkolnak. Nagyon kemény. Bizarr egy kicsit azért, nem? Közben, nagyon, hogy van benne valamilyen nagyon... Nagyon bizarr.
1: Azt kérdezik, hogy hol lesz, hogy ásott halom?
2: Igen, ásott halmon. Na jövünk mindjárt, 8:30 pontosan. Rögtön itt vagyunk, jövünk a hírek után.
4: Hú, micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Anya, kapar a torkom!
7: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
8: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspotlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
8: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
13: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
14: Omoda, Gyéko, a jövő választása.
15: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk.
16: A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt és országszerte havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
5: Reklámot hallottak.
17: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
18: Az idő múlik, a ragyogás maradhat. Dermaklinika. Esztétikai kezelések, lézeres bőrfiatalítás, plasztikai sebészet. Dermaklinika.hu. Szépség szakértő kezekben.
14: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
19: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
2: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett.

0: Zöldkész.hu.
1: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
2: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
3: Te ki tudnád választani csak képről az új teraszodat?
4: Inkább megnézném élőben.
3: Akkor szeptember 18-án irány az Álomterasz bemutató nap Kecskeméten. Teraszok, téli kertek, ötletek, szakértők és nagyértékű ajándékok várnak.
4: Ez jól hangzik.
3: Szeptember 18. Álomterasz. Kecskemét, Rezgő utca 1. Álomterasz.hu.
5: Cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. Igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12.
6: www.fehérpolikarbonát.hu.
7: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
8: Mi lenne, ha a teraszodon sosem érne véget a nyár? Fodó téli kert. 4 évszak. Egy kedvenc hely. Most ajándéklátványtervel és prémium grillel. Fodokft.hu.
9: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska ből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
10: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autouvegkft.hu.
11: Reklámot hallottak.
12: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
13: Jótékony céllal futottak a Bácsvíz munkatársai. Súlyos károkat okoz az aszály a kecskeméti arborétumban. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályosok. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 9 Bácsvíz munkatárs vett részt vasárnap a Vizer Budapest félmaratonon. Hárman egyéniben teljesítették a több mint 21 kilométeres távot, hatan pedig 2-3 fős váltóban indultak, írja a Keol. A Kecskeméti Társaság csapata a sportolás mellett jótékony célt is támogatott. Részvételükkel a végtag hiányos gyermekekért alapítvány munkáját segítették. A kezdeményezéssel a közös sportélmény mellett egy fontos társadalmi ügyre is szerették volna felhívni a figyelmet. Súlyos károkat okoz az aszály a kecskeméti arborétumban. A tartós szárazság és a rendkívüli hőség egyre súlyosabb károkat okoz az arborétum növény állományában, írja a Vármegyei Lap. Sok helyen kiszáradt a gyep, több fafajnál pedig már nyár közepén megkezdődött a korai lombhullás. Augusztus végéig mindössze 170 mm csapadék hullott, miközben 6 napon 40 Celsius fok fölötti hőmérsékletet mértek. A szakemberek ezért folyamatosan vizsgálják, hogy mely növényfajok képesek alkalmazkodni a szélsőségesebb alföldi klímához. A tapasztalatok szerint például a cédrusok és az ezüsthás is jól viselik a szárazságot. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-ig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
14: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, amíg a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberbe, a másodikat pedig áprilisban.
13: Túlnyomóan derült, napos, esőmentes időre számíthatunk, a déli délnyugati szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 34 fok között alakul. Holnap derült napos idő várható, majd délutántól erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és növekszik a zápor-zivatar kialakulási esélye. A déli szél több felé élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet pedig pár fokkal visszaesik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: 3-4-8 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Valami kis időjárás pattintsál ide nekünk. Hát mondjál olyan, valami kis bíztatót. Szerintem ez jó. Köszönjük szépen.
2: Nem,
3: az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
1: Új pálya debütál hétvégén a Forma 1-ben, gyerekek. Madridi utcai pálya lesz. Verstappen 100 amatőr ellen fog versenyezni gokárttal az utolsó helyről indulva. Úgyhogy nagyon
4: azt
1: nagy
4: tudod,
1: dolog.
4: Tudod, ki van a 100 ember között? A pampkutya. Egyik pampkutya benne van.
1: Az egyik pampkutya indul?
4: Igen. Ugye ezt nagyon sokan megcsinálták már nagyon sok sportágban, hogy van egy irgalmatlan profi, egy világbajnok, egy olimpia, akármi, és akkor 100 kvázi amatőrt elé tesznek, aki azért tud a versenyszámban értékelhető nyújtani, de nem nagyon profi.
1: Aha.
4: És az a kérdés, hogy mondjuk meg tudod-e előzni. Csináltak ilyet bringával, csináltak ilyet motorkerékpárral, és akkor most...
1: És akkor a Verstappen berakják utolsónak?
4: Az utolsó, van X időd, vagy X köröd a gokártokkal, és ennyi idő alatt le kell nyomni a előtted lévő 100 ember.
2: És nem a pápai Jocit kérték meg erre?
1: Hát nem ültetik be egy gokártba a Jocikát, de tényleg, nem. Hát hogy vezet? De és miközben a pampkutyás Norbinak ehhez?
4: Mit tudom én, valahogy bekerült.
1: Jó, hogy ő is benne van ebben a
4: százban. Igen, a 100 emberben. Azért ez tök vicces, tök izgi.
1: De valószínűleg igen, tehát, hogy...
4: Igen, figyelek.
2: Jézus,
4: a kutya.
2: Jézus, ez már... Az idősek otthonában se fogják tolerálni, csak mondom.
1: Ezt elmondom neked, hogy ezt így csinálod.
4: Külön szobám lesz, ezt azért csinálom.
1: A szívba jön rám, de tényleg, ha így csinálod, akkor az nem lesz, nem
4: valami
1: lesz jó.
4: Valami megcsart az orromat. Na, szóval, hogy Szélen Norbi is ott van, igen.
1: Aha, jó, tehát Norbi is indul, és a Verstappen, tehát a Verstappen agyonver mindenkit gokárttal, tehát ez most olyan, mintha, nem tudom, tehát, hogy fekete Laci elébe raktál még 50 embert, és akkor mindenki nyomhat fekve. Tehát azért, mert hátulról indul, attól valószínűleg mindenkit meg fog előzni pillanatokon
4: na
1: belül,
4: de a
1: nem?
4: És az, hogy az X időn belül, vagy X körön belül, nem tudom, hogy mire megy a játék, meg tudja-e csinálni. Tehát azt tudjuk, hogy ha végtelen mennyiségű ideje van, akkor biztos, hogy megnyeri.
1: Aha.
4: Itt az a kérdés, hogy X időn vagy X körön belül meg tudja ezt csinálni.
1: Izgulsz, hogy egy négyszeres világbajnok van mögötted, és liheg a nyakadba?
4: Úgy ráhúznám a gokártot, hogy öröm lenne nézni.
1: Igen?
4: Ja, persze. Paf!
1: Influencereket kerestek, és így lett pampkutya is, azt írja nekünk egy hallgató. És Silverstone-ban építik fel a pályát, és erre a célra kialakult gokárt verseny lesz. És akkor minden országból gondolom hoznak influencereket, hogy minél nagyobb hírverés legyen.
4: Ja.
1: Azért ez így menő. Hát beszéltünk vele valamikor, vagy ha lement a verseny, akkor azért megkérdezhetjük. Ez téged is nagyon érdekel, nem Eszter?
2: Nagyon felcsigázott ez a dolog. Tehát az autóverseny önmagában is nagyon izgalmas, de az, amikor aztán...
1: De ez mit szólsz? Ott van a Verstappen. Hát ott ki a Verstappen.
2: Persze. Nagyon híres autóversenyző.
1: Tudod, hol versenyez, melyik csapatban?
4: Tudod, hogy milyen?
1: Tudod, hogy mit csinálják.
2: Ott mindenhol ott van.
1: Nagyon szeret elmenni rendezvényekre.
2: Igen, nagyon szereti ezeket a dolgokat. Nagyon izgalmas, és főleg, amikor beülnekedek, a kicsi Dodge-em meg benne, az a legjobb.
1: Dodge-em, az nem Dodge-em, az gokárt. Igen. Én egyszer versenyeztem egy Forma 1-es pilótával, még 100 évvel ezelőtt, arra emlékszel, ő Jensen Button volt, emlékszel?
4: Így van.
1: És egy zsigulival versenyeztünk.
2: Jensen Button különös élete?
1: Jensen Button különös élete, ő visszafiatalodott. Öreg volt és fiatalon halt meg.
2: Csak tolatva ment.
1: És az volt a lényeg a verseny, hogy kimentünk valami, nem tudom, Zsámbékra, vezetéstechnikai pályára, és kaptunk egy-egy zsigulit. Uh-huh. És beült a Jensen Button egy váltós, kéziváltós zsiguliba. És én is kaptam egy olyan zsigulit, és valami slalom pályán kellett mennünk, vagy nem is tudom, hogy hol. Tessék? Nagyon.
4: Úgy verte meg, hogy öröm. Tehát, hogy
1: öröm volt, nézd, úgy egy váltós zsigulival, érted, hogy nem találtam a hármast, nem tudtam fölváltani, szerencsétlenkedtem, kettőt sóhajtottam balra, jobbra, nézd, kinéztem a Ferire, hogy most mi van, haver, mit csináljak?
4: Nyomjad a gáz!
1: És abban igen. És abban a pillanatban Jensen Button már tulajdonképpen sehol nem volt, előre kellett menni egy szalompályán, majd tolatva ugyanazt megtenni visszafelé. És a Button se vezetett zsigulit, azért azt ott ő elmondta, hogy azért tehát nem ismeri ezt a technológiát így ebben a formában. Nem
2: technológia.
1: Technológia, igen, és beült a zsiguliba, és hát nyilván nagyon jól vezetett. Tehát, hogy úgy szalomozott, meg úgy ment a pályán, hogy esélyünk nem volt. Tisztes helytállás. Tisztes helytállás volt Jensen Button-nel egyébként.
2: Miben lehet neki hívni? Mi az, amiben én is végre megmutathatnám a bennem
4: lenni. Mondd, hogy miben vagy jó.
1: De várjál, tehát
2: tulajdonképpen mindenben. Nem is tudok olyat mondani bennem.
1: Ez három kívánságból kérdezve, hogy igen, ott áll definitív bácsi. Jó, tehát kihív téged valaki, 100-at berakunk eléd, igen. És le kell győznöd 100-at.
2: Igen, igen. Tehát ezt akarom tudni, hogy most akkor mi az, amiben retteketnének tőlem az amatőrök.
1: Tehát 100 amatőrt odállítunk melléd, és neked...
2: Zserbóevér.
1: Igen, kókuszgolyó. Kókuszgolyó gyúrás, és azonnali elfogyasztás. Kiló kókuszgolyót kiezik meg az
2: nem, az a legdurább, hogy először meg is kell gyúrni, és utána meg is kell...
1: Igen, meg kell, gyere, gyúrd meg Eszterrel, és utána edd meg a kókuszgolyót. Azt én nagyon
2: egy szeretem. Egy csomó dolgot tudok csinálni amúgy, amit más emberek nem tudnak.
1: Na tessék, miben tudnám magad
4: elképzelni? Egyet.
2: De egy csomó dologra rácsodálkoztak, már csak most nem lőjük neki
4: szemben. De van egy zsert.
2: Igen.
4: Ezt látod a bőségzavar, amikor bőség nem zavar. Tudsz miből válaszolni, hogy miben vagy a legjobb.
2: Jó, oké. Például...
1: Na tessék, hát miben lennél jó?
2: Na jó, reklám.
1: Ennyi? Ez
2: hát ti vagytok a barátaim itt most. Na, a műsor kedvéért, akkor most mondjatok már valami jót rólam, hello.
1: Mit tudnánk mondani? Miben jó Eszter? Hát miben jó, amiben amatőröket hoznánk,
2: egy és ő
4: keresem.
1: És ő legyőzni őket.
2: Egy ilyen véleményformáló. Nincs valami eső? A legélesebb.
1: Sörvésli verseny és 15 óvodás elfogyasztása.
2: Köszönjétek el.
1: Egyébként ez nem lenne
2: rossz. Játszottam a Ferenc téren játszott nagyon sok gyerekkel, akik mindenféle színű gyerekek voltak, és nagyon jó fejek voltak, és volt egy pont, amikor azt mondták nekem, hogy fogócska-bujócskázzunk.
1: Fogócska-bujócskázzotok.
2: És az teljesen szülőellenes játék, mert az van, hogy elbújnak, ugye az a jó része, és akkor utána pedig el kell őket kapni, és elkezdenek szaladni. És aztán, na hát ez nagyon-nagyon-nagyon fárasztó. Nem mindig az anyag, hogy volt egy pont, amikor én menekültem előlük, és üvöltöttem a Ferencre, és anyám utána félrehívott, hogy szerintem ezt már öreg vagy.
4: Kicsit túltoltad.
2: amikor megültöztek, na mindegy.
4: Jó, vényetörés csecsel?
1: Igen. Illetve megjött a libikóka. Tehát százolvadás ül az egyik oldalon. Terüljössz, és meg kell mozdítani a libikókát.
2: Ez szerintem teljesen menne. Amúgy tudok sörös dobozt roppantani mellé, ha esetleg ez számít.
1: Sörös dobozt roppantasz mellé.
2: Annó Egyelje Fesztiválon ennek nagy keletje volt ennek a műsorszám. Na mindegy, igen, azt tudtam csinálni, de úgyhogy összenyomtam mellemmel. Tehát középre
1: beraksz egy sörös dobozt a melleit közé, csinálsz egy ilyen szűkítőnyomást, és összenyomod a sörös dobozt.
2: Igen, de ez a 20-as éveim elején történt, úgyhogy nem tudom, hogy ezt most meg tudom csinálni még.
1: De úgy, hogy üresen, vagy úgy, hogy sör van benne?
2: Ki kell nyitni, tehát úgy nem tudod, hogy a nyomást az durva lenne, de hogy ki van nyitva, és úgy.
1: És csináld csak így, összeérinted a két kezedet, és összenyomtad a sörös üveget.
2: Nem is kell hozzá
1: kéz. Haj, hallod ezt, Feri? Te ezen csak így átsiklasz. Mellel összenyomta a sörös doboz.
2: Így van.
4: Nekem már mutatta az, hogy nem újdonság.
2: Azóta Sándi.
1: Igen, te így iszod a sört a kitelepülésére. Berakod a mellek közé, összenyomja, és az arcod nagyon
4: jó. Unikum hívásban jó lennél, azt írják
2: sokan. Most nagyon-nagyon sok piát meg tudok inni. Nagyon sokat tudok inni. Ez tényleg. Meg tudok inni egy egész üveg töményet, anélkül, hogy látszana rajtam.
1: Egy üveg töményen. Figyelj, szerintem meg vagyunk. Simán bulingolnál 100 ember csírásig, kisírjál magát a legtovább. Kisírjál magát a leghamarabb.
2: Azt egész sírjál magát a leghamarabb. Igen,
1: tehát azért téged is el tudnánk indítani. Tehát azért ne tenni, hogy pamkutya persze, meg Verstappen, hát van nekünk egy eszterünk, azért simán téged is el tudnánk indítani.
2: Nagyon nehéz megtalálni a műfajt, amiben sikeres tudnék lenni, de majd most ráötletelek. Elő fogok jönni valamivel, ne aggódjatok.
1: Most már egy kicsit azért gondolkozzál.
2: Áfonyás pörkölt készítő verseny.
1: A pörköltet benne a 6 kiló áfonyával, az legendás. Tehát az nem tudom, hogy ezt valaki tudná überelni egyébként, igen. Azért, hogy Max egyébként a 100 rajtoló influencert, meg újságíró csak azért nem előzi meg két kör alatt, mert nem fognak elférni a pályán egymás mellé, de 5 kör és az elején lesz.
4: Biztos.
1: Tehát 5 kör alatt veri meg ő a 100 gokártos nagyjából. Azért az milyen, nem? Azért az milyen.
2: Ez pont amit a Lovin volt. A Lovin volt egy nagyon jó verseny, ahol szinte az utolsó helyről az első helyre küzdötte fel magát a ló. És akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen ez a legizgalmasabb. Nem az, amikor valaki végig vezeti a mezőnyt, meg egyáltalán, hanem amikor valaki meglepi a mezőnyt. És ebből van a legkevesebb, nem? Tehát, hogy nem, nem.
4: Ez most mi csoda?
2: Hát ez, ugye itt is az, ugye nem azt mondtátok, hogy
1: de
2: most hogy 5 körön keresztül...
1: utolsó helyről, igen, és első, ugyan, igen. És te voltál a lovin.
2: Igen. És voltam a lovin, és ott is ez volt a nagyon jó. Amikor így
4: lóvék a lovin?
2: Képzeljétek, kétszer nagyot nyertem. Két nagyot nyertem, és aztán mindent elveszítettem. Ez történt.
1: De szóval, hogy így fel kell az ember reggel, így nyújtózkodik egyet, és azt mondja, mi legyen, Dunapláza vagy lóverseny? Plázázni
4: már.
1: Mozi vagy lóverseny? Irány a lóverseny. És kimentél a lovira?
2: Kimentél a lovira, az
1: és
2: volt.
1: És fogadtál.
2: Vasárnap volt. Teljesen tanástalan volt, mit évő legyen. De szombat volt.
1: Teljesen őrült vagy.
2: Felkeltem, és mondtam a gyereknek, apád nincs itthon.
1: Irány a lovi.
2: Megyünk hozzá, a lovi.
1: Hozd a zsebpénzedet. Irány a lovi. Beültál a befőttes üvegbe, kivettél egy kis kápét.
2: Egészen pontosan ezt történt. Elmentünk, reggel volt egy, kézzétek el, csináltak egy gyerekzsult reggel 9-től, ember ellen elkövetett büntény. Oda kiküzdöttük magunkat, elmentünk. 9-től déli volt egy játszóházzal. Ránéztem a gyerekre, mondom, innen megyünk a lovira.
1: És kimentél a lovira?
2: Kimentünk a lovira. Előtte még beugrottunk a Rosensteinbe enni egy bacasz gombóclevest. Igen, és kimentünk, és a gyerek óriásan nagy lovis, nagyon-nagyon kemény, és akkor üvölt, tudod, a tribünön. Kihívtuk az egyik haverját is, hogy ne legyen egyedül. És közben ugye én koketáltam ott az öregekkel, hogy akkor hogy mint merrem, hány méter.
1: Milyen óriási a hangulata? Én nem voltam. Milyen a hangulata? Jó hangulata
2: van? Az, hogy a társadalom két szélső pereme van ott. Tehát vannak a kalapos, nagyon gazdag emberek, nagyon boldogtalanul, és vannak szintén nagyon boldogtalan, nagyon szegény emberek.
1: Kicsit boldogabban.
2: Nem, és az a lényeg, hogy mindenki teljesen más energiát képvisel, más a stratégia, van egy sok gyerekes családok, mindenek, és iszonyatosan jó, én nagyon szeretem.
1: És rendesen oda mész és fogadsz, hát kinézel, ránéz egy lóra, egy jokira, tetszik a neve, megfogadtad. Igen, és hogy nyertél, vagy hogy lett ebből lóvé?
2: Úgy van, hogy egyszer egy nagyon jóra tettem, és akkor nyertem 5000-ből 25000-et.
1: De súgták az öregek? Súgták az öregek, hogy kire kell tenni?
2: Az öregek súgtak, az mind mellé volt, szerintem csak engem akartak szívetni.
1: Mekkora megfejtők, 30 éve kimannak a lovit, és nem tudnak jó tippet mondani.
4: Van szotizás? Van, ők is szotiznak?
2: Nem, excesszív dohányzás van, nagyon durva dohányzás van, úgyhogy ez nem tetszene neked, és úgy ülnek, hogy egy padon ülnek az összes öregek, 80, meg volt velük egy kis fiatal lütyő, aki
1: tanuló. Ő még nem játszott el két lakást, egy autót, meg egy nyaralót, ő most még egész jól áll.
2: Igen, ő az apa komplexusos fiatal srác, akinek kell egy kis me time.
1: De ott valószínűleg életek mennek el. Tehát a gyerekek a lóversenyen, ott vagyonok úsznak el.
2: Nem tudsz, maximalizálva van a fogadás, amúgy is nem is tudsz nagyon sokat nyerni. Cserébe van, amiről senki nem beszélt eddig, felkészülni, tacskófutam.
4: Mi van?
1: És kint vagy, kint voltál egész délután futni a lovin?
2: Kint.
1: Zseniális.
4: Hát ekkora lába van, hogy fut?
2: Nagyon aranyosan.
4: És mekkora pálya? De ott külön pálya van.
2: Külön, nekik külön ilyen tacskópálya volt, de amúgy van ugye, hát emellett meg ugye agárverseny is. Igen. És az agarakat ölbe viszik be. Hát ez nagyon aranyos volt.
1: Nem tudom, mi kéne ahhoz, hogy a végén a lovijuk adja ki. Tehát, hogy milyen program lemondása.
2: Nem menned a telefon nekem. Ennyi lenne.
4: Ja, mert hívtad.
1: Valahol meg tökre élem.
2: Hogy... Az az igazság, hogy tényleg szuper. Tehát tényleg szuper. Nem tudom azt mondani, hogy nem jó. És nagyon tetszel neked. Plusz neked van szerencséd is. Tehát szétnyerjéd magad szerintem.
1: Úristen. És vannak külföldi zsokék és külföldi zsokék. Nem csak magyarok futnak.
2: Van, németek, osztrákok, mindenek vannak. Igen, nagyon jó volt. Nagyon jó. Jó. Ott volt Annának a kandúrja is, ott ott mondta a tuti tippeket fenn a dobozában.
1: Kandúr, és hozott jó tippeket? Vagy te nem beszéltél vele? Választ,
2: a... van egy saját blogja, ahol vezeti a tippjeit, és akkor ott azokat átmazsoláztam. Igen.
4: És?
2: Ott van a tacskófutam,
1: figyelj, a tacskófutamon megőrülsz. Tehát a tacskófutamon, a tacskófutam az olyan, hogy az... A gazdák állnak az egyik oldalán, indítás a másik oldalon, és nézd, mennek a tacsik. És iszonyat gyepen futnak.
4: Gyerünk! Ott a bajnok!
0: Annyira cuki.
1: Nagyon. Minek tacskófutam? Ezt miért teszik be a lovak
0: mellé? Azért teszik, mert annyira színesíti a programot. Tehát ugye ez így kialakult pár éve a tacskófutam, kitalálták, és akkora érdeklődés van rá, hogy minden évben több és több tacskót neveznek. Aranyos kis kendő van a nyakomban, azon van a startszámuk.
1: Figyelj, nem gondolnád, hogy ennyit tudja egybefutni egy tacskót? Öve. Tehát ennyit tacskót te
4: kicsit
1: még nem láttál
4: futni?
1: Kicsit vársz, hogy elfárad. Igen, tehát közepén. Arra vársz, hogy a felénél egyébként
0: a megáll. Lányom szokott egyébként segítkezni a tacskófutamon, most is kim volt.
2: De mit csinál, kifekszik elő?
0: Ő indítja, meg ő a kis kendőket összegyűjti a végén a tacskókról.
1: Oh. Pluszba jöttél, vagy negatívban? Nyertél, vagy nem? Lóvéval jöttél rá, vagy...
2: 3000 mínuszba jöttem haza.
1: 3000
4: mínusz.
2: Nagyon megérte. 3000 mínuszba jöttem haza, de nagyon jól éreztük magunkat. És a gyerek a cetlivel, hogy kapsz külön cetlit minden fogadásodról, azzal a kezébe üvöltött, hogy gyerünk már, te gebe! Igen, szóval jó volt. Amúgy igen, de hogy ilyen 500 forintokkal ezresekkel kell fogadni, tök jó.
1: Aha,
2: tök jó.
1: Tehát nem ilyen nagy
2: nem
1: lórékkal.
2: Kell, de valahogy maximum azt, 65 ezer, azt hiszem a max, amit fel lehet rakni, ugye?
0: Azt látod, nem is tudom, hogy van-e maximalizálva fogad, igen, de valószínűleg. Aha,
2: nem tudsz egy misit felrakni.
1: Milyen történetek lehetnek itt azért az elmúlt 30-50 évből, nem? Ezek a nagy öregek, akik kim vannak, a lovén, miket tudnának mesélni?
2: Én tudom még egy történetet mesélni, hogy ez idő alatt hol volt a férjem.
1: Mit csinált?
4: Lingam masszázs.
2: A születésnapjára egy hajós tanfolyamot, ahol majdnem megölték.
1: Na jó, oké, már.
2: És azt úgy jött haza Péter, hogy most mondd meg őszintén, álljak eléd. Miért nem válunk el akkor, hogyha meg akarsz ölni? Nekem mindenképpen megdöglenem azért, hogy... Nagyon kemény. Figyelj, azt a palit elmesélem, mert nem fogjátok
1: elhívni. Már múltkor elment a részletekbe, igen. Jó, jövő mindjárt, mennünk el most, és 8 után pedig, ugye egy tegnapi témánkat folytatjuk még gyorsan, mert hogy egy teljesen extra és furcsa világbajnokságot nyert meg egy magyar srác, ugye Szabolcs Attila, nem tudom melyiket használja, és ugye ez a Google Maps alapján, fotók alapján mond meg, hogy hol járunk a világban, felfoghatatlan, hogy ebből világbajnokságot csinálnak. Véletlenszerű kiválasztott helyre ledobja a játékos az online játék, és ő percre pontosan, kilométerre pontosan megmondja, hogy melyik országban, melyik utcán, melyik városban, melyik földrészen van. Erre mi már tegnap nagyon rácsodálkoztunk, és most felhívjuk a világbajnokunkat, mert hogy ezt a versenyt egy magyar srác nyerte meg, úgyhogy mindjárt hívjuk, itt vagyunk a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: Mert a konténer szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió egy konténer! Egy kulcs mind felett!
1: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió egyben is elindult a nyár! És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu / legyél kötőjel partnerünk oldalon.
7: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
8: Háj!
7: Jó, most már jöhet a nap.
9: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
10: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
11: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
12: Omoda Gyéko, a jövő választása.
13: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 7-től 9-ig 200 g sózott földi mogyoró 22% kedvezménnyel csak 339, a tej vagy így csokoládés vajas keksz 31% kedvezménnyel csak 549 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
14: Anya, arra gondoltam,
15: rendet raksz a szobádban.
14: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
15: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
16: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
0: Reklámot hallottak.
17: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
18: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
19: Megérkezett a vadonatúj, teljesen elektromos Mazda CX-6e a JP Autó szalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Nem maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek Kecskeméten a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
4: Te ki tudnád választani csak képről az új teraszodat?
0: Inkább megnézném élőben.
4: Akkor szeptember 18-án irány az Álomterasz bemutató nap Kecskeméten. Teraszok, téli kertek, ötletek, szakértők és nagyértékű ajándékok várnak.
0: Ez jól hangzik.
4: Szeptember 18, Álomterasz, Kecskemét, Rezgő utca 1, álomterasz.hu.
14: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkész.hu.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
17: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malom Központba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-ig. 8-áig. Malomközpont.
8: Mi a Michelin csillagos lecsó titka? Hogy a hozzávalóit nálunk szeded. Bágy zöldért. Savszegény paradicsomok, gurmé paprikák. Szedd magad. Kecskemét, Borbás utca 10.
20: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
21: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden kedden 14-től 17 óráig Kincses Szabolcs hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
22: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
21: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak.
21: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Közösségi összefogással írtották a királydínyét Kecskeméten. Több helyen is várják a véradókat Bács-Kiskunban. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Több közösség is királydínye takarító akciót szervezett a hétvégén Kecskeméten. A kecskeméti vízőrzők önkéntesei a Csukás érnél összesen 9 zsáknyi szúrós növényt gyűjtöttek össze, és megtisztították a vad itatóhoz vezető utat is, írja a hírös.hu. Mária hegy és Széchenyi város lakói szintén összefogtak, és több út és kerékpárút szakaszt megtisztítottak a királydínyétől és más gyomnövényektől. A területeken ugyanakkor még jelentős mennyiségű királydínje mag maradt, ezért a védekezést a későbbiekben is folytatni kell. Az önkéntesek szerint az akciók azt is megmutatták, hogy közösségi összefogással rövid idő alatt is látványos eredményt lehet elérni. Több helyen is várják a hétköznapi hősöket Bács-Kiskunban. Ezen a héten több településen is szerveznek véradást Bács-Kiskun vármegyében. Kecskeméten több napon át is várják a donorokat a Kohári körúti területi vérellátó intézetben, emellett Fajszon, Felső-Szent Ivánon, Rémán, Bácsalmáson és Kunadacson is lesz lehetőség véradásra. A hét második felében Tompán, Jász-Szentlászlón, Baján és Kiskunfélegyházán is fogadják az önkénteseket, írja a BAON. Szeptember 12-én a kecskeméti Műkertvárosi Kakasfőző Fesztiválon is szerveznek véradást. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt azt kéri, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze a kiválasztott helyszín pontos időpontját. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek a hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét halljuk.
24: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
23: Túlnyomóan derült, napos, esőmentes időre számíthatunk, a déli-délnyugati szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 34 fok között alakul. Holnap derült, napos idő várható, majd délutántól erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és növekszik a zápor-zivatar kialakulási esélye. A déli szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet pedig pár fokkal visszaesik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Esze. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello! Drága hallgatók, 8 óra után pontosan 10 perccel, ma még napsütés és holnap is, aztán egy pici őszi idő, csak hogy könnyebb lenne gyerekeknek iskolába menni. Esővel, minden mással, és aztán jövő héten újra melegedünk majd vissza. Jó, van egy közlekedési hírünk. Azt nézem, itt az M7-esen történt valami. Baleset van Tárnokon, Balcsi felé, és Török Bálinál a belső sávban motoros és autó ütközött, egy sávra szűkül. Ez viszont Pest felé van, tehát az M7-es az oda-vissza tartogat némi meglepetést. Jó, Etele úton az Etele pláza előtt az Etele tér felé egy autó az oldalára borulva. Csak hogy így valakinek még vidámabban induljon a reggel.
2: Megsűrűsödtek a motoros balesetek, gyerekek.
1: Ma nagyon sok van.
2: Elmúlt napokban.
1: Nagyon sokan, igen.
2: Mind a motorosok, mind az autósok.
1: Igen, de azért az is nagy kérdés, hogy az Etele pláza, Etele tér, Etele út, ami azért nem a hajtűkanyagairól híres, sem arról, hogy 130-ra tudsz menni, hogy ott azért hogy érkezel be úgy egy valahova, hogy a végén az a kocsid az oldalán kössön ki, azért ezek is nagy rejtély.
3: Fecú elő.
1: Igen, látták ott még rohangálni szegénykémet, igen. Őszi turné lesz, mondjuk nem mintha járnék, csak kérdezem, kérdez egy hallgató, nem, nincs őszi turnénk. Kulcsos játékunk van, és kulcsos kitelepülésünk lesz majd, ennek mondjuk a részleteit, és ma is lehet 2 darab kulcsot nyerni.
3: De ez a kulcsos játék, ez olyan, hogy mint a múltkor volt?
1: Ez ugyanaz, mint amit múltkor volt, telerakjuk a konténert mindenféle jóval, ezt egy valaki megnyeri, és folyamatosan nyerik a hallgatók a kulcsokat, és ezek közül valamelyik majd nyitja a konténert októberben. Ez pont egy éve volt, így van.
2: Tegnap számolgattunk, ugye még nem tudunk minden ajándékot, mert ez folyamatosan kerül bele. Már most 15 millió környékén vagyunk, autóval, nyaralással, mindennel együtt.
3: Teszünk bele még 2 liter dízelt is.
1: Igen, minden.
2: Megvan.
1: Igen. Várj, megvárjuk addigra, mennyi lesz? Hát az ki tudja, hogy mennyi lesz az ára. Na gyerekek, tegnap már beszéltünk ugye egy témáról, és most sikerült elérnünk Szabit, mert hogy új világbajnokunk van, egy számunkra teljesen ismeretlen játékban, amit nem is nagyon tudtunk hova tenni, tegnap itt már próbáltuk értelmezni. Ez egy tájékozódási játék, egy földrajzi kvíz, kicsit nyomozol, ahol teljesen véletlenszerű helyekre ledob téged a térkép, és a játékosoknak és a versenyzőknek az a feladata, hogy a fotó alapján a sztyeppe, a fák, az útjelzések, a színek alapján megmondja, hogy hol dobta őt le a Google Maps. Teljesen lehetetlen a dolog, és hát mi tegnap ezt ugye kipróbáltuk, hogy megnéztünk bizonyos utca meg város részleteket, hát nagyjából a földrészt tudtuk csak eltalálni,
2: nem
1: hogy hol
2: vagyunk. Nem volt az rossz az 1500 kilométer, amivel arrébb lőttünk.
1: Igen.
3: Arrébb lőttetek a fáncaj?
1: Ugye több ezer jelzést figyelnek ezek a srácok, akik játszák. Közben vannak ilyen, hát a Meta által elrejtett jelek is, amiket ők is figyelnek. Az őserdőt, a földállagát, az útfestéseket, a táblákat, a feliratokat, az embereket, tehát mindent megnéznek azon a bizonyos képen, és utána megmondják, hogy Dél-Amerika, Bolívia, Bolívián belül melyik város. 50-100, van, amikor 200 méter pontossággal tűzik le azt a bizonyos tűt, és aztán derül ki, hogy hol van az a hely. Ugye 2-0-ra vezetett a magyar versenyző ellen egy srác, Blinky, és aztán 3-2-re hát megnyerte úgy, hogy a Google Street-en kell ezeket megtalálnod. Mi tegnap megnéztük, Szolnokot se ismertük meg konkrétan. Tehát, hogy... kiderült, hogy Gyuli még Szolnokot se tudná fölrakni egy vaktérképre.
3: Ez nagyon tetszik nekem az a játék.
1: Figyelj, felfoghatatlanul jó. Tényleg nagyon rákattansz. Tehát az van, nézd meg ezeket az utcákat, nézd meg ezeket a földrészeket. Itt van egy ilyen sivatagos képed, ott úgy, mondd meg, hogy szerinted ez hol van.
3: Földutatlás. Azt ismerem azt a helyet, az Nyírszőlős mellett van.
1: Nyírszőlős mellett, Nyírugas felé.
3: Igen.
1: És hát ugye itt kiderült tegnap, hogy figyelik a napállását, figyelik az árnyékokat, hogy az déli félteke, északi félteke, több ezer jelet néznek meg egyszerre, teljesen elbebeteg a játék egyébként. Most már sok százmillióan játszák online.
3: Óriási.
1: Sok százmillióan játszák online, és hát kicsit olyan, mint egy ilyen nyomozós játék, de tényleg senki ne azt tételezze fel, hogy ránéz egy képre, és ott van egy, nem tudom, egy Birmingham tábla, mert azért ennél ez sokkal nehezebb. És ezt egy magyar srác megnyerte, és világbajnok lett, úgyhogy arra gondoltunk, felhívjuk Szabit, és beszélünk vele. Egyrészt a versenyről, kettő a felkészülésről, meg hát egyáltalán tényleg hogy van ez, hogy ő megnéz egy képet és megmondja, hogy hol van. Nem csak a földrész, hanem pontosan 100-200 méterre le tudja tűzni úgy az afrikai kontinensen azt a tűt, hogy tényleg ott van. Szóval, hogy azért ez
2: zsenik.
1: Abszolút zsenik. Abszolút zsenik. Azt ugye el tudod dönteni, hogy te úgy játszol, hogy statikus képet elemzel, vagy mozoghatsz egy kicsit, 50-100 métert mehetsz az utcában. Ezek már különböző játékbeállítások. De hát figyelj, óriási. Tudnád, tessék, most mutatnék egy képet, mit csinálnál? Tedd ki, Zsűl, nyugodtan. Mutatunk egy képet neked, most jó?
3: Valamit kitesz a Zsűl, és meg kell mondani.
1: Nagyjából, csak hogy földrészt mondjál, tessék, hol vagyunk?
2: Na?
3: Ez
2: na?
3: Afrika.
1: Igen?
3: Afrikában vagyunk, és...
1: Hát mondjuk az ember a feketén ott a motoron, az igen, igen.
3: Ez itt az Oroki Road.
1: Jó, de... Jó, Zsűl, kirak egy olyan képet, ahol ki van írva, igen. És ki van írva, hogy Namíbia. Namíbiai országhatáron vagyunk.
3: Igen. Következő.
1: Jó, hova szúrnád? Ne, tessék, szúr le valahova. Afrikát szúr le valahova. Azt mondja, hogy Algéria, Líbia, Mali, Nigéria, Tanzánia, Kenya, Etióp.
3: Csak szúr le.
1: De szúr le. Hát mondj egy helyet. Hát szúr le valahova. Hova tenni?
3: Csádba.
1: Csád.
3: Oda való vagy.
2: Ennyi a Csádba.
1: Tessék, szúr le Csádba, tessék valahol, szúr le Csádba, és nézzük meg, hogy ahhoz képest mennyit tévedtél. Jó? Ahhoz képest nem rossz, majdnem 2000 kilométer tévedtél, mert ez Nigériában van.
3: De nekem azt kellett volna megadni, hogy hol, azt hiszem, hogy csak simán én is mondja, akkor vissza, újra, gyerünk, újra.
1: Nem érted? Tehát ránézel,
3: nem tehetek róla, hogy fogykos vagy, Balázs. Ez nem az éve.
2: Szarul magyaráztad el a játékot.
1: Negyed órája vezettem fel a dolgot. Ránézel egy képre, és le kell szúrnod a térképet, ez hol van? Hol van ez az erdei rész, tessék?
3: Jó, Mátraháza.
1: Egy erdőt látunk, valójában balra-jobbra ilyen tavasznak látszó, bimbódzó fák. Te azt mondod, hogy...
3: Igen, de nézzek, ezek...
1: Magyar fák?
3: Ezek európai fák. Ezek európai fák. Európai. Igen, nézd meg, a növényzet is európai. A betonnak a hiánya is európai. Az útszél, nézzek, és ott van egy ilyen... Látod ott egy valakinek, leszúrta oda, látod azt?
1: Igen,
3: látod
1: és ott azt? Fekszik, igen, ott fekszik ilyen balra, igen, az árokban, igen.
3: Az ott van egy csatának ezen lépőve.
1: Jó, szúr le, Zsűl, nézd meg, hogy hol van.
3: Max Lengyelország, azt nem elképzelni.
1: Jó, szúr be nyugodtan valóban, Mátrába szúrjál föl egy kicsit. Tehát azt mondod, hogy európai, jó? Igen. Ahhoz képest megnézzük, figyelj.
2: Aha,
1: na, hát ez...
2: Japán.
1: 8768...
3: Mocskos japánok ellopták a Mátránkat!
1: Közel 9000 kilométer tévedtem, hogy ez egy japán erdő volt, amit láttunk.
3: Japán erdő? Annyira nem ilyennek képzeltem. Akkor mégsem megyek Japánba.
1: Ugye, meg hát mégsem ez a mi játékunk. Na, itt van Szabolcs, mindjárt megkérdezzük erről. Hello, Szabolcs, jó reggel, ciao.
4: Reggel, sziasztok.
1: Hello. Ki volt a két csaj, aki a nyakadba ugrott az eredményhirdetésnél?
4: Hát erről, hogy is mondjam... Erről muszáj beszélni?
1: Nem, csak láttuk, hogy két csajanya nyakadba ugrott az eredményre, és erre többen felhívták a figyelmünket, hogy nézzük meg, hogy milyen csajok ugranak a nyakadba.
4: Nagyon jó, nagyon közeli barátok vagyunk, rendben?
1: Rendben, szóval, ha neked így jó, nekem így jó. Na figyelj!
4: És egyikük ezt most hallgatja, szóval nagyon jót fog mulatni rajta, mert azt hitt, hogy nem fogod megkérdezni.
1: Nagyon jó. Na szóval, te mióta játszod ezt a játékot? Mióta csinálod?
4: Nagyjából 9 éve.
1: 9 éve?
4: Így oda-vissza, tehát nagyon sokszor így, eleinte nyilván én is így, csak így viccből csináltam, csak így néha így felnéztem, hogy mi van. Aztán így kellett egy ilyen 5 év, mire így tőlem függetlenül befutott a játék. És amikor befutott, akkor nekem az nagyon jó volt, nagyon élveztem, hogy most valamit, amit megtanultam, mert semmi értelme nem volt, soha. Az most hirtelen olyasmi vált, amivel akár egy karriert is tudok építeni, szóval...
3: Ez nagyon jó, ez nagyon ritkán történik meg az ember, hogy elkezd valami érdekelni, ami még nem népszerű, tehát így ráfüggsz, és utána pedig épül köré gyakorlatilag
1: igen,
3: egy ilyen kultúra.
1: Egy birodalom, egy kultúra épül köré, igen. Na, mesélj kicsit nekünk, Szabolcs, erről, tehát hogy zajlik ez? Te megkapod a képet, ott mennyi időd van elemezni, miket figyelsz, milyen jeleket nézel meg? Még a döntőre biztos emlékszel, ott mi volt az első kép, mit kaptatok?
4: Hát az első, én arra emlékszem, hogy amikor elkezdődött a játék, akkor kaptunk egy kört, aztán utána valamiféle technikai probléma volt, és aztán ott nem is sikerült azt a kört elkezdeni egy 10 percig, aztán utána kaptunk egy második kört, és akkor ott kezdődött. Tényleg,
1: kezdjük a második körrel, Szabolcs. Hagyjuk ki az áramszünetet, meg a technikai hibát. Mi volt a kép? Mit kaptál?
4: Az, ami Katalónia volt, és azt el is veszítettem. Viszont majdnem, ez volt egy ilyen nem tudom, ilyen jövendülése annak a körnek egyébként, mert ez olyan volt, hogy megtalálta a Blinky pontosan, hogy hol volt, aztán az utolsó pillanatban megtaláltam majdnem, és végül egy ilyen 3 pontot, vagy 4 vesztettem azon a körön, tettem sokat, és ez utána a második moving játékban nagyon fontos volt, mert az tényleg arról szólt, hogy ha azt elveszítem, akkor ott mindennek vége lett volna, ott ez nagyon sokszor megtörtént.
1: Az a mozgójáték, amikor te mozoghatsz az utcában egy kicsit, ez az, ugye? Tehát, hogy egy kicsit tudsz mozogni. Aha. Miket figyelsz, Szabolcs, akkor egy egyszerűbbet kérdezek. Miket nézel? Kapsz egy képet, mi most megnéztük tegnap Szolnokot, ma megnéztünk egy erdőt, Eszter belőtt, hogy ez a Mátra, kiderült, hogy Japán, nagyjából 8000 kilométer, te mondjuk egy erdei képen, vagy egy sima falut ábrázoló képen, te miket nézel? Hány jel van, amit megfigyelsz?
4: Azt meg tudom neked mondani, hogy azt a japánt, azt könnyű lett volna eltalálni, mert japánnak van egy olyan különlegessége ebben a játékban, hogy, és ez nagyon régóta történt, tehát ilyen 15 éve volt valami Japánban, hogy felháborodás volt, közfelháborodás volt, mert túlságosan magasan volt a kamerája az autóknak, és nagyon sok kertbe be lehetett látni, és emiatt Google változtatott egy olyat, hogy Japánban alacsonyabbra rakta a kamerákat az autókon, amiatt egészen azóta Japánban mindig lehet látni, hogy a képnek egy nagyobb részét takarja ki maga az autó. Ugye az autónak így a kitakarása.
1: Ja, értem, tehát hogyha megnézed...
3: Nem a környezetedet figyeled, hanem akkor ezekre is figyelsz, hogy a helyi felvétel milyen szögből készül.
4: Igen, ez országtól függő, hogy itt mi mennyire köthető mondjuk a földrajzhoz, és mennyire mondjuk a Google Maps-hez magához. Tehát például Japánnak van egy ilyen különlegessége, és vannak olyan országok, például mondjuk Oroszország, ahol ugye az utcaképnek nem volt semmiféle frissítés az elmúlt 4 évben, és ott teljesen be van fagyva minden egy ilyen 2022-es állapotba, azaz, hogyha megtanulsz egy utat Oroszországban, és mondjuk ott van egy, nem tudom, fekete autó, ami van a kamera, és azt lehet látni, hogy fekete az autó, mert a kamera volt, akkor az mindig is úgy lesz, mert nem változtatják meg. Szóval
3: de akkor nem Oroszországon nagyon ki lehet így besézni.
4: Vagy egyszerűen megtanulod, hogy hogy néz ki a kamera, hol milyen évszakos fák vannak, stb. És vannak olyan országok, mint például Brazília, ahol gyakran vannak frissítések, viszonylag nagy, nagyon sok különféle mezőgazdasági tevékenység van, stb. És ott mondjuk nagyon sokat számít maga a földrajz, az, hogy tényleg hogy néznek ki a dolgok. És
1: azt a mindenit. Hány méteres pontossággal mondod meg a képet? Nagyság, most nem kell pontosan, csak úgy nagyságrendileg. Hogy kell ezt elkezdeni? Letűzöl egy képet, mi általában mi a méter pontossága? Hogy mondod meg, vagy mennyire pontosan?
4: Hát movingban általában arra hajt az ember, hogy ezért nagyon megtalálja, tehát pontosan, tehát ugye ahhoz, hogy 5000 pont legyen, az nagyjából ilyen 150 méteren belül kell benni.
1: Tehát a világon bárhol látsz egy képet, ha mozoghatsz azon a képen, egy kicsit belemozoghatsz, akkor 150 méter pontossággal megmondod, hogy hol van az a kép.
4: Nem mindegyik körben, de a köröknek egy jó részében.
1: Atya
4: és
1: Isten.
4: Ez a cél alapvetően.
1: Atya
4: lehet
1: Isten.
4: Trükközni, lehet taktikázni, nagyon sokszor ez mondjuk egy játékban ezt mondjuk lehet látni, hogy úgy rakom le, hogy nincsen meg pontosan, de tudom, hogy nagyjából megvan, és arra hajtok, hogy az ellenfelemnek ne legyen ideje. Mert úgy, hogyha lerakom, akkor utána az ellenfelemnek 15 másodperce van, nem 60, lecsökken az idő, és egy 15 másodperce van megtalálni, azaz, hogy egy nagy valamennyi információm van, és azt akarom, hogy az ellenfelem az mondjuk esetleg teljesen ne tudja, hogy hol van, akkor mondjuk rizikózhatok, és azt mondhatom, hogy egyszerűen izé. Lerakom, 4900 nekem elég, és sok szerencsét.
3: Tudsz mondani olyan ilyen apróságokat, ami senkinek nem jutna eszébe, de mondjuk ez segített neked megnyerni egy mérkőzést?
4: Egy mérkőzés? Hát például egyébként most akkor elmondom, a finálénak a negyedik játéka, azon 2-2-re egyenlítettem, annak az utolsó köre, arra például nagyon büszke voltam, mert ott tényleg egy abszolút egy földrajzi tudással kapcsolatos dolog miatt sikerült nyernem. Körbenéztem, így nem voltam mert teljesen biztos, hogy Romániában vagyunk, így láttam pár házat, meg a dombokat, amikor így gondoltam, hogy hát valószínűleg valami erdélyszerűség lehet, de nem voltam benne teljesen biztos. Aztán megláttam a távolban, a nagyon távolban, a arig látszott így magán az adásban, megláttam a tordai szakadékot, és nagyon megörültem, mert gondoltam, hogy hát Linki, érted, francia, nem is fogalma sincs semmiről Erdélyről, nem fogja tudni, hogy mi az a tordai szakadék, nem fogja észrevenni, és akkor nagyon gyorsan egyből lenyomtam tordába, és nagyon megörültem, amikor láttam, hogy messze van, mert tudtam, hogy ott lesz. És az pont elég pont volt ahhoz, hogy megnyerjem azt a no-move játékot, és 2-2-re egyenlítsek, és ezután már ugye a következő, a legutolsó játék, ott már az nagyon gyors volt. És ez kellett ahhoz igazából, tényleg ez a kör, ez nekem nagyon fontos volt ahhoz, hogy
1: megnyerjen aztán a döntőt. Hasta
4: minden. És nagyon büszke voltam rá.
1: Ugye, és hogy csak egyszerűbb is értsék, itt nyilván én úgy indítanék, hogy útfestések, meg feliratok, tehát hogy ez minden földésznek, vagy minden országnak, te tudod az útfelfestését, a színét, a színhasználatokat, tehát a burkolat az már egy nagyon egyszerű alapszín, nem? Hogy ránézel és tudod, hogy ez Dél-Amerika, vagy Afrika, vagy Európa, hogy milyenek a burkolatok.
4: Igen. Hát ez olyas valami, amit egyébként így nagyon fontos megtanulni. Érdekes módon egyébként, most olyanra csinálták a térképeket, mert ezt ugye ezt előre ugye kiválasztanak ilyen sok ezer különböző helyszínt, és akkor azokat dobálja be lényegében. És most a térképet olyanra csinálták, hogy trükkösebb volt, mint szokott lenni. Ami nekem kedvez. Én szeretem, amikor trükkös. Én szeretem, amikor például nincsenek útfelfestések, és tényleg az alapján kell megmondani, hogy így mit látsz magad körül. Milyen sziklák vannak, stb. És ebből nagyon sok ilyen volt, és ez kedvezett nekem.
1: Azt
4: nem tudtuk előre, de ez mindig, minden évben van egy ilyen kis változás ilyen szempontból, hogy pontosan mikre kell figyelni, és ebben az évben szerintem nekem szerencsém volt ilyen szempontból, nagyon feküdtek nekem azok a fajta helyek, amiket kaphatunk, és...
1: Aha, hát, Szabolcs, mi a díj, mit kapsz? Mi a díj? Mi jár az első helye?
4: Az első hely... lényegében pénzdíjat, ez egy 30 ezer dolláros pénzdíj volt idén, szokott változni, nem tudom, hogy ez...
1: Aha, 30 ezer dollár, jó, egyszerű, de egy válasz, hogy egyszerűen Szabolcs, egyszerű, akkor csak egyszerű, mondják 30 ezer dollár, oké.
3: Okay. És én csak egyszer megkérdezni, hogy a pénzdíjat hova tették le?
4: Oda adták a kezembe, aztán ezt a papírdarabot vihettem haza a repülőn, mert nem kért bele az izénbe a...
3: Akkor nem volt az, hogy Kazahasztánba kirakták egy körforgalom közepére, hogy akkor meg kell találni.
1: Figyelj, az igaz, hogy ez már több százmillió játszák ezt a játékot? Tehát, hogy ez egy borzasztó népszerű játék.
4: Nagyon széles körülön, igen. Nagyon sokan ismerik. De kevesen játszák így profi módon.
1: Aha. Hány kép elemzése, vagy hány óra, vagy mi a havi adagod, vagy a napi adagod? Azt összeszámoltad egyszerű, hogy körülbelül mennyit kell ehhez gép előtt ülni, hogy ez ilyen szinten menjen?
4: Hát... nem tudom, hogy mennyit kell, de az biztos, hogy ezen a nyáron már jóval kevesebbet néztem, mert egyébként végtelenül lusta voltam. Tehát, hogy én nem is értem, hogy ez az év volt az, amikor én nyertem, mert tehát, hogy én hónapokat kivettem attól, hogy meguntam a játékot lényegében, mert azt nem akartam ránézni, és aztán az utolsó ilyen egy-két hétben megvittem nagyon rá. És tudom, az olyan dolgokat tanultam inkább, csak így végigmentem az összes ilyen földrajzi információn, az összes ilyen városnevennek, stb., amit így tudom kell ahhoz, hogy ne legyek teljesen elveszve, de így magát a játékot, tehát az, hogy így ténylegesen játszom a játékot, abból egyébként sokkal többet kellett volna. Tehát, hogyha én tényleg biztosan akarok menni, akkor lehetett volna okosabban csinálni, de úgy tűnik ez is egyik volt.
1: Magyarországnak vannak olyan jellegzetességei, most az útfestése meg a nem tudom mind kívül, ami csak ránk jellemző, vagy amiről azonnal tudod, hogy Magyarország?
4: Igen, vannak, akik ezeket jobban tudják egyébként nálam, de vannak... olyanok, ugye például ezek a kilométer táblák, ugye az út szélén, a kilométer kövek, ezek a zöld nézetvezető táblák, ezek nagyon különlegesen néznek ki, tehát ilyen messziről meglátsz egy ilyet, az csak Magyarországon lehet Európában, tehát ne is lehet más országon.
1: Fekvő ember biciklivel az árokparton máshol is van?
2: Kocsmák
1: környékén.
4: Ez egy jó tipp lenne Magyarország az ilyeneken.
1: Aha. Lehet. Kézzel, mi lett volna, nem vagy lusta otthon ülni és foglalkozni ezzel, hogy így lettél világbajnok, hogy lusta voltál, és
2: most
1: nem foglalkoztál
2: vele. Könyvelő vagy valahol.
1: Nem foglalkoztál vele. Nekem mi az eredeti szakmád, Szabolcs? Te mit csinálsz?
4: Egyetemen tanulok nemzetközi tanulmányokat. Jelenleg másodéves vagyok.
1: Másodéves, hogy nemzetközi tanulmányokat tanulsz. Aha. Hát figyelj, nem tudjuk, hogy ehhez tulajdonképpen mi kell, itt többen boncolgatják, hogy milyen neurodivergencia kell az, hogy ez így jól működjön, de elképesztő ez a teljesítmény. Szóval, hogy ez tényleg elkezd egy fotó alapján 150 méteres távolságból, pontossággal te megmondod, hogy mit látunk, a világ melyik szegletében, melyik kontinensen, melyik országban, városban, faluban vagyunk, ez tényleg elképesztő. Mi nem nagyon hallottunk erről a játékról eddig, de szájtátva nézzük két napja, hogy ti miket csináltok. Úgyhogy nagyon gratulálunk.
3: Balázsa, ugyanezt fogjuk játszani a Budaörsön.
1: A Clark Ádám téren két kör utáni már nem nagyon tudom, hogy hol vagyok. Úgyhogy nem egy egyszerű dolog. Szabolcs, de tényleg nagyon menő. Gratulálunk, jövőre is indulsz?

0: tök új világba vezettél be minket, de nagyon szeretjük. Köszi, vigyázz magad, és sok sikert jövőre.
1: Köszönöm, köszönöm.
0: Ciao Szabolcs, köszi.
1: Viszlát.
0: Azt mondta, hogy viszlát. Komoly.
2: Viszlát, viszont látásra.
3: Viszlát, papa. Ezt akartam mondani, csak ledöptük.
2: 30 év van köztük.
0: Bedöfte a kést a végére. Viszlát, viszont látásra, bácsi.
2: Hát, hogy... majd közte és a...
0: Hát 20 éves
2: Szabolcs volt. Között, igen, 20 éves.
3: Tehát csak másfél éve fiatalabb, hogy van ez akkor?
0: Igen, régóta járja az egyetem első osztályát valószínűleg. 8:30 itt vagyunk mindjárt a gyerek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
7: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
9: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
12: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen. Mindig veled az úton.
13: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek, Samár és Csizmás Kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
14: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
15: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
5: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
17: Mi lenne, ha a teraszodon sosem érne véget a nyár? Fodó téli kert. 4 évszak. Egy kedvenc hely. Most ajándéklátványtervel és prémium grillel. Fodokft.hu.
18: Figyelem, Kecskemét! Szeptember 16-án kihagyhatatlan termékbemutatóval érkezik a Makita a Mollárfa telep parkolójába. A Krébersberg Kuno utca 33 alá. Próbálja ki működés közben a legújabb Makita szerszámokat és kerti gépeket, kérjen szakértői tanácsot és vegyen részt a helyszíni nyereményjátékban. Makita Innovation Tour. Szeptember 16-án Kecskeméten. Részletek kisgéponline.hu.
19: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malomközpontba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malomközpont.
1: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára.

0: harangpak.hu.
1: A szőlő érik, a vesző hajlik, a csillagösvény labirintus mosolyszülete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik Ópusztaszeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztroprogramok egy helyen. Bár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosolyszüret szeptember 12-én a csillagösvény labirintusban.
2: Mi a Michelin csillagos lecsó titka? Hogy a hozzávalóit nálunk szedett. Bágy zöldért. Savszegény paradicsomok, gurmé paprikák. Szedd magad. Kecskemét, Borbás utca 10.
3: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
4: Szeretnéd, hogy gyermeked könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Helen Doron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Helen Doron Kecskemét.
5: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong.
6: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
7: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
6: Rádió 1 Gong. Gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy.
5: Reklámot hallottak.
6: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
8: Speciális játszóterekre gyűjtenek az autista gyermekek számára Kecskeméten. Megújult tantermekkel kezdte jubileumi tanévét a félegyházi közgé. Még marad a nyárias idő. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Mintegy 20 millió forintra lenne szükség két speciális játszótér kialakításához a Kecskeméti Egymi Autizmus Centrum gyermekei számára. A tervek szerint az egyik játszótér a Kandó Kálmán utcai, a másik pedig a Juhar utcai intézmény udvarán épülne, megírja a Vármegyei Lap. A hétvégi Petőfi Városi Kert, mozi és jótékonysági pikniken több mint 800 ezer forint gyűlt össze a célra. Ezzel együtt eddig valamivel több mint 3 millió forint támogatás érkezett. A Kacaj Alapítvány továbbra is várja a felajánlásokat, hogy a speciális játszóterek mielőbb elkészülhessenek. Jelentős felújításokat végeztek a nyári szünetben az idén 65 éves Kiskunfélegyházi közgé oskola és Korona utcai épületében. Megújultak a mosdók és több tanterem, és két új számítógéptermet is kialakítottak, valamint korszerű bútorokat szereztek be. A szakmai oktatást új kereskedelmi és pénzügyi eszközökkel, köztük pénztárgéppel, vonalkód olvasóval és készletnyilvántartó programokkal is fejlesztik, írja a Félegyházi közlöny. Az iskola diákjai közül 5-en a nyáron Erasmus program keretében külföldön tölthették a szakmai gyakorlatukat. A jubileumi tanév 91-9-es diákkal és hagyományos gólyatáborral indult. A napokban még marad a hőség, az előrejelzések szerint ezekben a napokban 34 fokot is mutathatnak a hőmérők, de hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
9: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
8: Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, eső nem várható, többfelé megélénkül a déli szél. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 34 fok között alakul. Holnap napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Eső a késő délutáni és esti óráktól várható.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel. 3:09 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Időjárásunk, Ferenc, valami biztató gyorsan.
1: Hajrá! Nekünk.
0: Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: És akkor gyorsan egy kulcs, mert hogy 10-nek kellett telefonálni, Anna itt kapdosta a telefonokat, és akkor gyorsan visszajövünk valakit, aki a 10 volt, ugye? 2 darab kulcsot adunk.
1: Vadonatúj autó van benne, egy hetes nyaralás van benne, mi van még benne?
0: Egy csomó minden, nem tudom. De hogy ez még egyelőre csak bővül, és Attinál és Gerinél is 9 darab kulcsot lehet majd nyerni, úgyhogy nagyon sok kulcs talál gazdára. Halló, jó reggelt!
3: Halló, sziasztok!
1: Halló!
0: Hello, Kati, jó reggelt!
3: Halló, sziasztok! Kati vagyok.
4: Van még egy Pepsi?
0: Igen, hello, Kati. Mi ez, Kati, honnan hívtál minket, hogy hol vagy most?
3: Budapesten,
0: jól van. Oké, van egy kulcsod akkor neked is, jó?
3: És jó, köszönöm szépen.
0: Ja, még gyorsan. Ja.
1: Én ragaszkodom a játékszabályokhoz, mert ez egy nagyon bonyolult, nagyon intelligens játék. Írgalmatlan nehéz kérdésekkel. Kati, nem adhatjuk csak úgy oda.
0: Igen, szlogen mondjál gyorsan, jó?
3: Jó, rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
1: Na most van kulcs.
0: Nagyon jó. Hát ez.
3: Na köszönöm szépen, köszönöm.
0: Jól van.
3: Ja, Istenem, köszönöm. Én fogom megnyerni.
0: Úgy igen, legyen. Így gondolod?
3: Igen, ez biztos.
0: Aha, jó, kinyitja majd a kulcsod, a konténert, és viszel mindent. Egy ember visz mindent, az brutális nyeremény lesz.
4: De már nem is kérdődik.
3: Így van, és az én leszek.
0: De a gurulást kértük tegnap is.
3: Jó. Tehát aki... jó, gurulok. Figyelj, ezen nem múlik, én gurulok.
0: Nekünk ez itiner. Tehát aki megnyeri, az arra kérjük, hogy le kell, gurulnia kell a földön. Jó?
3: Én gurulok, oké. Oké, megbeszéltük, jó.
0: Okay, ciao,
3: köszönöm
0: buszi.
3: Szépen, köszi, sziasztok.
0: Hello. Na, van még egy kulcs, és még egy kulcs gazdára talál majd 9 után nálunk. Jó? Úgyhogy...
4: Igyek emeget a haverjaimnak, jó?
0: Egy kulcsot?
4: Igen.
0: Egyet el tudunk intézni.
1: Ez jó? Simán. Ugyan nem nyit kulcs. Semmit, de...
0: Igen.
4: De egy szárnyasat.
0: Igen. Semmit nem fog nyitni, de egyet adunk nekik, csak telefonáljanak be. Na gyerekek, emojik alapján filmteszt, tessék. Nyom, ez a következő kis mini témákat. Most kell nektek a sírásóverseny, meg a elvont Szabi után kell nektek egy ilyen. Melyik film címét rejtik az emojik? Mondom az emojikat, meg kell mondani, hogy mi a film cím.
1: Okay.
4: Gyere rá!
0: Na tessék, jó? Ha nem megy nagyon, hogy mi, akkor adok 3 válasz lehetőséget, úgy azért már könnyebb lesz. Jó? Az első, mi lehet az? Egy táncoló női férfi és egy táncoló férfi, egy férnő.
1: Aki férfi. Jó?
4: Egy táncoló női férfi,
0: egy hermafrodita, két ravi. Igen. Szóval egy kis emoji, ahol táncol a nő, egy kicsi emoji, ahol táncol a pasi, egy fenyőfás házikó és egy dinnye.
4: Dirty Dancing.
0: Na mert a Dirty Dancing-ben hogy jön a dinnye?
4: Mert meg viszi át, úgy kezdődik, hogy Baby megkeri az unokatesója a főszereplőnek, hogy vigye át a dinnyét a hídon.
0: A dinnye!
4: És az első, amikor találkoznak a táncparketten, és akkor megkérdő, te hogy kerülsz ide, és azt mondja, hogy én a dinnyét hoztam.
0: Jú,
1: és hogy kerül a sátor?
4: A sátor azért, mert
0: ez egy ilyen táborban zajlik, egy ilyen nemzeti parkban, vagy valahol, tudod. Oké, Dirty Dancing, megvan. Mondom a másodikat. Van egy fürdőkádunk.
1: Igen.
0: Van egy halálfejünk.
1: Igen.
0: Van egy késünk, és van egy...
1: Disznóvágás. Megvagyunk, disznóvágás.
0: És van egy idős nagymama, vagy egy ilyen őszhajú néni...
4: Pszichó!
0: Egy ilyen szemüveggel a fején. Pszichó!
4: Pszichó.
1: Nem, az idős néni takarítja belet a disznóvágásom.
0: Tehát a disznóvágás című magyar film.
1: Magyar,
0: a disznóvágás című.
4: Kálmánnap.
0: Kálmánnap, de jó volt nem, ez. Tehát a pszichóra gondolsz, a klasszik függönyös jelenet, hogy fürdőkád jön a késsel, látjuk a kést, nem látjuk a gyilkost, és a nő meghal.
4: Meg a mama, aki ül a fotelba.
0: De és felajánlotta a pszichót, berakjuk. Ja. Oké, mondom a következőt. Kettő, nem várd meg a jeleket, amíg elmondom.
4: Ja, jó.
1: Kicsit ez jó.
0: Kompetitív vagy, ezt tetszik.
1: Igen.
4: Te van, dobom,
1: a játékot egy másodperc alatt nyírod ki.
0: De legalább valami felkeltett az érdeklődésed, ma reggel, már ez is egy nagy dolog.
4: Most a játékmester beszél fel, hagyjad, hogy mondjam.
0: Jó. Egy korsó sör.
1: Igen.
0: Egy emoji, ami mosolyog és kicsit ilyen ferde arcot vág. Tudjátok, van az a fanyalgó emoji. Egy fog. Egy tigris, és egy cumizó gyerek.
1: Hát ezt ki nem tudja.
0: Na már, aki tudja, nem mondja, adjunk gondolkozási időt.
1: A cumizó gyerek a Maugli, a tigris az őserdőből, érted? Megvagyok.
0: A fog? A Bagira?
1: A Bagirának a foga, és amikor visszatér az emberek közé, akkor isznak, mert örülnek neki.
0: Ezt tetszik. Tehát dzsungelkönyve, sör, a arc, fog, tigris, cumizó
1: gyerek. Na.
0: Te mit mondasz?
4: Nem, ez egy, nem. Mondom
0: még
4: tigris,
0: egyszer. Igen. Cumizó gyerek, tigris, egy fehér fog, egy emoji, ami elnyomja az arcát, ilyen fintorog, és egy korsó sör.
1: Vagy a másik, a meg tigris. A tigris a izébe, a csónakba.
4: Igen,
1: csónakos
4: én
1: tigris.
4: Ezt arra gondoltam, a csónakos tigrisre gondoltam vissza.
0: A csónakos tigris. Jaj, tudom.
1: A izé élete,
0: pi élete.
4: De akkor nem ez lenne itt, hanem akkor egy pi lenne itt.
0: Nem.
1: Nem jó.
4: A sörbiet
0: nem értem. Én ezt tudom, de nem mondjad. Nem fejtem meg. Mert én a fogból meg a tigrisből tudom.
1: Persze.
4: Fog.
1: Nincs meg a
0: fogból meg a tigrisből tudom. De nem mondom, meg gondolkozatok. Fog, tigris, csecsemő.
4: Rizeges karatemester?
1: Igen, aki egy tigrissel verekedett. Kung fu panda!
0: Nem.
1: Abba is van tigris, ne haragudj.
0: Abba is van tigris. A tigris meg a fog az nagyon jellegzetes.
1: Hát ebből már volt több rész is, ebből a filmben.
0: Ebből több rész is volt.
4: Ez valami szar, amit a Balázs szokott nézni.
0: Igen, valami szar az a fossal. Aminek az első része szar, a másik a foss, és az a hülye nézi. Ez vagyok én. Ez az én univerzum. Isten hozott az én
1: világom.
0: Ez a másnapos. Sok. Hát amikor
4: hát
0: kiveri a fogát...
4: Mondtam, hogy ilyen szar, amit te szoktál nézni.
0: ott a tigris. A sör az inkább a buli meg az alkohol, ugye, hogy ők berúgnak, és ezért lesznek másnaposok.
4: Jaj, srácok, hát ezt, hogy nem látom, sosem mondtam volna meg.
0: Nem mondtad volna meg. Oké, okay. Mondom a következőt, jó? Figyelj, ne nézd meg az emojit. Oké. Okay. Látunk egy tábla csokoládét, ez meg... Várj, nem mondtam végig, hát ne legyetek ilyen gyilkosok, hát hagyjuk meg a hallgatóknak is. Tábla, csoki, aminek le van húzva a papírja. Egy pingpongütő.
4: Uh-huh. Aki innentől tudja, az egy rendes ember.
0: Én is tudom. Most esett le. A futóember. Futóember, egy érem és egy rák. Júj, de jó film, de szeretem. Meg van annak?
4: Az nem egy rák, hanem egy shrimp.
0: Shrimp?
4: Igen. Gubaz shrimp.
0: De jó film volt.
4: Igen.
0: Jó, mondjuk egyszerre három.
4: Forrest Gump.
0: Visszajövőbe. Ez a Forrest Gump, így van, tehát csokoládé pingpong, ugye a csokoládé az élet olyan, mint egy doboz bombon, erre mondjam, a pingpongütő ugye, hogy állandóan pingpongozik, a futás az ugye nagyon klasszikus, az érem az nem tudom, és akkor a rák a végén a vállalkozásuk, amit elkezdenek.
4: Igen, az a legjobb amúgy az egészben. A másik meg az, hogy inkább azt, hogy autisztikus karakter, hogy rá tud függni különböző tevékenységekre mániákusan, amíg egyszer csak abban nem hagyja neki azt, hogy dopamint kapjon tőle, és abban a pillanatban elleteszi.
0: Igen.
4: Nagyon szeretem ezt.
0: Zseniális egyébként. Oké.
4: De jelöld meg a C-t, nem tudom tovább menni.
0: Forrest Gump. Oké, mondom a következőt, nem mondjátok rá egyből. Ez jó. Látunk egy dínót, látunk egy csavart szaloncukorszerű valamit.
4: Egy DNS-t a majom.
0: Ja. Jaj, lefejeltem a pultot. Előre döltem, és beleharaptam a pultba.
4: Na, az amerikai história X.
0: Hát már
4: egy más.
0: Jó, bocsánat, én csavart szaloncukornak néztem. Nem tudtam, hogy az emojik között van DNS. Mostantól kezdve csak DNS-eket kaptok tőle.
4: Karácsonyra rengeteg DNS-t kaptak. Senki nem érti.
0: Karácsonykor egy csomó szaloncukrot küldtem mindenkinek. Senki nem értette, hogy miért küldök DNS-eket.
4: Akartam is kérdezni, miért küldenek egy csomó DNS-t karácsonykor?
0: Érted? Hát karácsony DNS, teljesen egyedül. Az nem szaloncukor. Ja, DNS, hát miért nem írják oda a Jurassic Park, érted? Hát itt Dino meg odanak egy DNS, hát ezt tudom. És mi az első jel? Az egy svájci bicska?
1: Az a szúnyog, hát az van a moszkító, az van benne a izébe, te. A botjában az öregnek.
4: Na, hogy tényleg olyan, mindenkinek ilyen volt gyerekkoromban, ami van körömvágónó
0: olyan,
4: is.
0: Olyan, hogy bicska, és ki van hajtogató belőle, 6 körömvágó, 4-2, az a szúnyog. Van ilyen emoji, hogy szúnyog
4: igen,
0: emoji.
4: Igen, és a srác, a harmadik, az nem egy feles tízik meg, hanem az egy tudós.
0: Jézus Mária, úristen, jó, hát ebben a játékban nem én vagyok a
4: legjobb.
0: Szállod cukor a DNS, te majom.
4: Nem látod.
0: De most tényleg föladják a Jurassic Parkot úgy, hogy odarak egy dínót.
1: Hát miért nem írja föl?
4: Vagy a Jurassic Park, vagy a Boldog Karácsony T-Rex című film.
0: Igen, Karácsony T-Rex.
1: A múltban a Júli látott valami dínos filmet, lehet, hogy az az.
0: De miért nem hagyják, hogy egy kicsit gondolkodjak? Miért kell mindent tesznek, hát, ilyen sekvéjéknek készülni?
4: Hát azt sem tudtad, hogy mit lát. Svájci bicska. Svájci bicska. Szaloncukor.
0: Szaloncukor, svájci bicska. Érdekes, ez melyik film?
4: Ez valami székely film lesz.
0: Miért kell mindent tesztet ilyen könnyűre csinálni? Szaloncukor meg svájci bicska. De nem, most mondnak. Hát le vagy nézve ezzel a teszttel. Berakja a dínót. Hát persze, hogy Jurassic Park.
4: Haladjunk tovább.
0: Okay. Mondom a következőt. Ott van Jurassic Park. Drágám, a kölykök összementek, és Matrix lett volna még a megfejtés. Jó, mondom a következőt, figyeld. Figyelj, csak varázslók Effect. Vannak a képen. Effect. Van egy szakállas varázsló, meg egy hosszú tünde, meg kicsi hobbitok, meg nagy gyűrű. Törpék, meg egy gyűrű.
1: Meg nagy fülük.
0: Hagyjad
4: szomszédok.
0: Már! Szomszédok.
4: Igen, vágásjék, végre megkérték.
0: Ez gyerekek, hát ez nagyon egyszerű. Gyűrűk ura.
4: Mert követ. Ez, figyelj, ez megalázó.
0: Megalázóan könnyű, jó? Mondom a következőt. Van egy zsiráf, egy zebra, egy oroszlán és egy elefánt.
4: Madagaszkár.
1: Ez nem elefánt, te szerencsétlen. Az nem, egy az, víziló.
4: Az a víziló.
0: Ja, bocsánat. Te...
4: Hallod, de...
0: Jó, oké. Hát érted, ti csak gondolkoztok, nekem fel kell vezetnem ezt az egészet. Hát ez egy csomó energiát elvitt. Az egy víziló.
4: Az egy víziló, de amúgy lehetne bármi más is, mert úgy néz ki, mint bármi. Tehát az bármilyen állat lehet.
0: Egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy tapír.
4: Igen.
0: Tehát oké, ez Madagaszkár. De nem mondjátok rá ilyen gyorsan.
4: Mit hadd... csináljak az intelligenciámmal?
1: Mérhetetlen bámulatos film ismeretével.
4: Lassan. Mi ez az általános műveltség?
0: De ez tetszik, hogy ilyen kompetitívek vagytok, ez jó? Ez azonnal nyerni akartok.
4: Történik valami. Végre történik valami.
0: Igen, jó. Oké, Madagaszkár, elfogadtuk a Madagaszkár. Igen. Jó, Madagaszkár, oké. Na ezt én is tudom, van egy kosárlabda, meg egy pálmafa.
4: Ez nem kosárlabda, hanem egy röplabda. Az... Istenem, ez én nekem kell elmondanom neked?
0: Nekem az egy kosárlabda, meg egy röplabda. Vagy egy
4: újabb Tom Hanks filmre gondolsz?
0: Ez igen, ez, hát ez könnyű, ez amikor ugye a legjobb barátja lesz. Egyébként ez egy kosárlabda ez volt.
1: Nem... Kosárlabda volt, elnézést. Szerintem is kosárlabda volt.
4: De az ott nem egy kosárlabda.
1: Jó, akkor ez viszont nem az a film.
0: Jó, nem, ugye a filmbe két óra.
4: Strandröplabda.
0: Strandröplabda, egyébként tényleg úgy néz ki, hogy strandröplabda, amikor talán a Molten felirat is rajta volt, nem?
4: Nem Molten volt rajta, mert úgy nevezte.
0: Wilson volt, persze.
4: Wilson volt. Igen, és ez nem tud lenni kosárlabda, mert a Wilson az nem kosárlabda, hanem...
0: Számkivetett. Hanem számkivetett. Jó, ezek könnyűek, jó? Oké? Okay? És itt van vége a teszt. Ez olyan volt, mint egy ilyen hosszú előjáték, így felizgattak, de nincs befejezés. 8-ból 8 helyes válasz a kérdésből. Igazi filmfanatikus vagy, rajtad még az emojik sem tudnak kifogni.
4: Na jó, akkor...
0: Jó, mindenki elmondta.
1: Magyar filmet csináljunk meg emojiban.
0: Jó, tessék.
1: Okay. Tehát bármilyen magyar filmet, ami eszetekbe jut, mondjátok el az emojikat, és akkor próbáljuk
4: jó,
1: meg kitalálni, hogy mi
4: egyet.
1: A film.
4: Jó, mondok tessék, egyet.
0: De csak okay. Emojikban mondjad.
4: Jó,
0: okay.
4: Egy X, tudod, de piros X, amikor...
1: Igen,
0: van egy piros X.
4: Igen, egy koponya.
0: Koponya.
1: Piros X, koponya.
0: Ez egy magyar film?
4: Igen, és ennyi.
0: Piros X.
4: És egy koponya.
0: Van egy piros X.
1: Koponya.
0: És tehát még egyszer mondom, hogy piros X. Nem mondtam, hogy van egy piros X.
1: Kicsit sokat töprek.
0: Kicsit beakadt ez a piros X. És van egy koponya.
4: Igen.
0: És ez egy magyar film.
4: Igen, és akkor még egy fektetett 8-as még mellé teszek, hogy könnyebb legyen nektek.
0: Fektetett 8-as. Hát. Piros X és a koponya. Hm. És egy fektetett 8-as, mint a végtelen jel, erre gondolsz? Aha. Piros X és a koponya. Mindenki nagyon csöndben van.
4: Még Koltai valami. Robert?
0: Igen.
4: Sose halunk meg?
0: Hát mondjuk egyébként...
1: De tehát nem,
0: koponya
1: nem
0: is az X, hogy tehát nem a, mi nem halunk meg.
1: Nem a, sose halunk de meg. Nem a címét kell lefordítani, hanem a történéseket kell beleírni.
0: Igen, tehát...
4: Hát, tessék.
0: De a sztorit kell leírni, mondjuk, nem a címét. Hát, de nem a... Szomszédok, akkor sok embert egymás mellé, és akkor az a szomszédok.
4: Hát, ez egyszerű, mert nem
0: arra sose, mint az X, a sose.
1: Igen, az a sose, a halál, sose halunk meg, örökké sose halunk meg.
0: Igen, az örökké sose. Én este 8-ig ültem volna itt a sose halunk meg.
4: Figyelj, amúgy látod.
0: Neked este 8-ig.
4: Én fogom összeállítani az érettségi tételeket, csak mondom minden kedves hallgatónak. Na jó, de akkor tessék, mutasd meg, hogy kell csinálni.
1: Na, akkor fölteszel ugye egy gyémántot.
0: Magyar film?
1: Magyar film.
0: Gyémánt, igen.
1: De most ugyanazon megyünk, mint amit Eszter csinált, tehát a film címét kell elmagyarázni.
0: Jó, a film okay. Címe, igen.
1: Jó, tehát egy gyémánt, egy kis ajándékdoboz, és egy ember, aki így öleli.
0: Gyémánt, ajándékdoboz, ember, aki öleli.
4: Kincsem.
1: Azaz, megvagyok.
4: Tessék.
0: Hallod?
1: Hogy egy ötös.
0: Komolyan mondom, föl se fogtam. Mi van?
1: Ez a fari!
0: Rája, hogy az ember öleli, hogy kincsem.
1: Kincsem, az enyém, én kincsem.
0: Figyelj, Zsül, ha ezt ketten minket bezártak volna egy szobába, szerintem mikor jövünk ki abból a szobából, Zsül?
4: Jó, akkor mondok egy nagyon könnyűt.
0: Jó, várj, egy utolsó, egy reklám, gyorsan.
4: Jó, egy ördögfej és egy táncolós lány.
0: Egy ördögfej és egy táncolós lány.
1: És megint a címet magyaráztad. Ördögfej, táncolós lány.
0: Ördögfej, táncolós lány. Mephisto!
4: Ennél nem tudod szövenni.
1: Tényleg a szobában maradsz.
0: Elmegyek a tüdőszűrésre, úgy érzem.
4: Sátán tangó.
0: Oh!
1: Hát... Ez annyira nem volt jó.
0: jövünk mindjárt a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
1: És én is papucsos vagyok.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
0: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
3: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
4: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget, akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen. Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
12: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
13: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
14: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
16: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
15: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
16: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
15: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
18: Az idő múlik, a ragyogás maradhat. Dermaklinika. Esztétikai kezelések, lézeres bőrfiatalítás, plasztikai sebészet. Dermaklinika.hu. Szépség szakértő kezekben.
19: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
20: Ne aggódj, a Plazma Centerben csak a tanévkezdés költségeinek csengettek. Szeptemberben ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasításodért 5000 forint, majd ezt követő első 5 plazmadásoddal összesen 98000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár tanévkezdésről, akár a nyaralások után kiürült családi kasszáról, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza.
21: Te ki tudnád választani csak képről az új teraszodat?
22: Inkább megnézném élőben.
21: Akkor szeptember 18-án irány az Álomterasz bemutató nap Kecskeméten. Teraszok, téli kertek, ötletek, szakértők és nagyértékű ajándékok várnak.
22: Ez jól hangzik.
21: Szeptember 18, Álomterasz, Kecskemét, Rezgő utca 1, álomterasz.hu.
23: Megérkezett a vadonatúj, teljesen elektromos Mazda CX-6e a JP Autó szalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Kecskeméten a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
24: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden kedden 14-től 17 óráig Kincses Szabolcs hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
25: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
24: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
26: Reklámot hallottak.
24: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: Jótékony céllal futottak a Bácsvíz munkatársai. Súlyos károkat okoz az aszály a kecskeméti arborétumban. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályosok. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 9 Bácsvíz munkatárs vett részt vasárnap a Vizer Budapest félmaratonon. Hárman egyéniben teljesítették a több mint 21 kilométeres távot, hatan pedig 2-3 fős váltóban indultak, írja a Keol. A Kecskeméti Társaság csapata a sportolás mellett jótékony célt is támogatott. Részvételükkel a Végtag hiányos gyermekekért alapítvány munkáját segítették. A kezdeményezéssel a közös sportélmény mellett egy fontos társadalmi ügyre is szerették volna felhívni a figyelmet. Súlyos károkat okoz az aszály a kecskeméti arborétumban. A tartós szárazság és a rendkívüli hőség egyre súlyosabb károkat okoz az arborétum növény állományában, írja a Vármegyei Lap. Sok helyen kiszáradt a gyep, több fafajnál pedig már nyár közepén megkezdődött a korai lombhullás. Augusztus végéig mindössze 170 mm csapadék hullott, miközben 6 napon 40 Celsius fok fölötti hőmérsékletet mértek. A szakemberek ezért folyamatosan vizsgálják, hogy mely növényfajok képesek alkalmazkodni a szélsőségesebb alföldi klímához. A tapasztalatok szerint például a cédrusok és az ezüsthás is jól viselik a szárazságot. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-ig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
28: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, amíg a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberbe, a másodikat pedig áprilisban.
27: Túlnyomóan derült, napos, esőmentes időre számíthatunk, a déli-délnyugati szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 34 fok között alakul. Holnap derült napos idő várható, majd délutántól erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és növekszik a zápor-zivatar kialakulási esélye. A déli szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet pedig pár fokkal visszaesik.
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Kilenc óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Gyerekek, hát tele lettünk emojikkal, tele lettünk filmtippekkel, Anna is küldött, itt mindenki küldött, megindult az őrület. Ugye azt játszottuk itt a hírek előtt, találtunk egy tesztet, ami arról szól, hogy mennyire ismered a filmeket, és ha te filmfanatikus vagy, akkor sima emojikból rájössz arra, hogy melyik filmről van szó.
2: Elcsapott egy ilyen általános intelligencia tesztje, amit néhányan elhasaltak, de ettől függetlenül nagyon-nagyon jól éreztük magunkat.
1: Nagyon hasonló a DNS és a szaloncukor, nagyon hasonló. A
2: svájci bicske és a szúnyog.
1: Igen, a svájci bicske és a szúnyog. Igen, hát vannak dolgok, amiket az ember elsőre nem ismer meg, de hogy tele lettünk gyerekek, tele lettünk filmtippekkel, és Anna is írt egyébként három filmet, ő csak külföldi filmeket írt, úgyhogy mielőtt itt még az utolsó témánkra ráfüggünk, ha akartok, akkor még egyet kedves, nagyon szívesen mondok.
2: Gyere, mutasd.
1: De akkor nézzük Anna tippjeit, jó? Tehát Anna is azt mondta, hogy ő három tippet adott, három külföldi film, tehát nem magyar film.
3: Aha.
1: Jó?
3: Jó.
1: Oké, tehát azt mondja, hogy nézzük az elsőt. Jó. Az emojikkal már félek, hogy mit mondjak, mert...
3: Hát az igazat, amit látsz magad előtt,
2: gyerünk. Meg. Gyerünk, Marder! Na,
1: gyerünk!
3: Tüdőgyógyász inkább.
1: Szerinted egy tüdőszűrés, hogy érzed? Nagy, hogy gondolod? Nagy,
2: szerintem teljesen.
1: Hogy gondolod, hogy szerinted... Na, szóval az egy szívjel.
3: Igen.
1: Egy lányfej. Mondja, Anna, jól mondom el, de ti is nézzétek, mert nincs ott a megfejtés, nézzétek.
2: Az elejéről lehagyta elég fontosabb.
1: Jó, az elejét lehagytam, mert nem merem mondani, mert már félek, hogy nem svájci bicska. Az elején vagy egy hajó, vagy
2: egy születésnapi torta.
1: Az egy szület.
2: Az a titani.
3: Hajó,
1: az
3: hajó.
1: A titani. Jó.
3: De hogy is ez a pogány Madonna.
1: Hajó, mondtam,
3: hajó, lány, szíve, fiú. Ez
2: nem,
3: pogány.
1: Bújtoristán.
2: A pogány Madonna akkor is élen, akkor ilyen egyházi gyerek lennének lehúzva.
3: De nem, hát abban van a vitorlás, a tőkesúlyban volt a pogány Madonna. Te.
2: Hol?
1: Akkor, jó, akkor az nem egy torta, meg nem egy vár, tehát akkor az
2: nem,
1: egy hajó.
2: Az, Titanic.
1: Az egy Titanic, egy hajó, egy fiú, meg szívesz könnyű. Jó, igazad van, Feri, 1-0 oda, pogány Madonna. Menjünk tovább. Balra tekerülj el a Magnón.
3: Igen.
1: Egy-két kéz, ami így oké jelet mutat.
3: Egy-két új.
1: Bocsánat, egy-két két új. Mondom, hogy nem jó a szemem. Egy jobbra tekerőjel, kettő darab nyolcas, és egy tűzjel.
3: Az anyja úristen.
1: Na, tehát egy...
2: Egy előre tekerő és egy hátra tekerő, hogyha esetleg a másik nem lehet még a rádióban, aki hallja ezt a műsort. Igen?
3: Oda visszatekerő.
2: Rewind and forward.
1: VV meg RR, vagy FF. Tehát egy visszatekerő, egy előre tekerő, közte egy új, egy kéz, ami egy V betűt mutat, kettő darab nyolcas, és egy tűzjel. Na tessék,
2: ez
1: mi a ami, film, amit Anna feladott?
2: Ez valami holokauszt filmnek tűnik nekem.
1: Igen, holokauszt film.
2: Hát a 8-8.
1: 8-8, tűzjel, előre-hátra teker, és egy kézjel, ami egy V betűt mutat.
2: Jaj, várjál, de már nem, ez nem lehet... Amúgy, ha most én nem tudnám, hogy miről szól az a játék, azt gondolnám, hogy ez Lacinak az esti programja.
1: Egy kézjel, ami V-betűt mutat, egy tűzjel és kettő darab nyolcas.
2: Addig kerestem, hogy meg nem találd az, ami tetszik neki, egy kézjel. Nyolcas, és a végén pedig tűz.
1: Aha. Szabad a gazda, Annánál, gyerekek? Szabad a gazda?
3: Mi lehet ez?
1: Mi lehet ez? Egy előre
2: játszd újra.
1: Egy előre vissza a jövőbe!
3: Jó, milyen Anna? Jövő?
2: Én ezt, bizonyos korfelt nem lehet játszani ezt a játékot, és ez 40 év.
1: Nem láttad a vissza a jövőbe?
2: De én láttam a vissza a jövőbe, de ez hogyan ide?
3: De ez nem vissza a jövőbe. De az oda-visszaugrálás még csak oké.
1: A kettő darab nyolcas, meg a tűzjelet, azt nem érte, pedig én mindent tudok a vissza a jövőbe.
2: A 88-ban jönnek előre, meg hátra, azért mondom.
1: Senki se jobb nálam a vissza
3: a
1: jövőbe.
3: A tűz, azt tudod mi? Az a villámlás, ami belecsap a templom
2: toronyba. De ez a villám.
4: 88 mérföldórás sebességgel kell menni, hogy átlépje.
3: És a tűz az a villám.
1: Hogy életbe lépjen a fluxus kondenzátor.
4: Így van, ugye? Az 148 km/h. Ennyi.
1: Engem senki nem nevezhet.
5: nyuszinak.
4: Ez az, így van.
1: Nyuszi vagy, McFly. Új, de szeretem. Tegnap ott megnéztem, hogy tegnap előtt a kettő ment. Az RTL 3 adta a kettőt. Képzeljétek, én leültem, és egy doboz jégkrémmel lineárisan megnéztem a Visszajövőbe kettőt.
2: És engem miért nem hívtam meg erre a rendezvényre?
1: Mert ebben spontán rendezvény volt.
2: Ha micsoda? Hát a két kedves
1: dolgot. És néztem, mondom, úristen, nézem a Visszajövőbe kettő tévébe. Jó, mondom a harmadikat. Jó?
2: Jó.
1: Egy lufi.
3: Egy lufi?
1: És egy bohóc.
3: Az a horrorfilm.
1: Ez a Stephen King. Ez Stephen King. Igen, ez az az.
3: Az.
1: Ez az az című film. Ez jó, azt mondjuk, szeretjük, ugye ez egy könyvadaptáció.
2: Ez a lufi bohóc, ez mindig lett, hogy Balázsnak az életrajzi filmje.
1: A lufi és bohóc, ez a, igen, ez a rólam szóló film. Jó, oké. Okay. Na mondok akkor még más. Még vevők vagytok egy kicsit? Akarjátok? Akarjátok? Oké? Okay. Azt mondja, hogy egy maszkos csávó.
3: Igen.
1: Tehát egy ilyen covidos maszk.
2: Állatos énekes.
1: Náragudj.
3: Jó, tehát okay. Covidos mackos.
1: És, tehát ha kimondom, akkor tudni fogjátok, az a baj. És egy bárány.
2: Bárányok hallgatnak?
1: Bárányok hallgatnak, így van. Jó.
2: Jó.
1: Egy hatalmas padlizsán.
3: Igen.
1: Egy Renault jel.
2: Ez eddig Rokko, a szombatok.
1: Rokko, visszavágy! Nem, ez most
2: ez én a lovin. Igen. Kocsival mentem. Igen. Hol
1: az, az Ivar Mágnász című Rokko film. Jó, mondom, oké, a következőt. Jó, azt mondja, hogy egy nagy hullám, egy nagy hullám, egy ilyen visszaforduló nagy hullám. Egy nagy
3: szörfös hullám.
1: Nagy
3: szörfös hullám.
1: Nagy szörfös hullám. Egy turbános fej.
3: Szandokán!
1: Nem.
2: Igen.
1: Te az öreg búver, Szandokán. Hülye vagy, szándokforduló 1910.
3: És?
1: Egyébként az is film.
2: Ez a pi élete szerintem.
1: És a pi élete.
2: Ez az.
1: Egy csónak és egy tigris.
2: Igen.
1: Jó, mondom a következőt. Egy dinamit. Egy ilyen robbanó dinamit, egy vasmacska.
3: Robbanó dinamit.
1: Vasmacska. Most mondom a két könnyítést. Figyelj, nagyon gyorsan kell mondani. Egy japán és egy amerikai zászló.
3: Ó, kincs, ami nincs!
1: Hát ez
3: szűri. Japán, bocsánat.
1: Egyébként nem rossz,
3: japán,
1: kincs, ami nincs.
3: Japán, Amerika,
1: Amulu,
3: és az öreg dobáltai.
1: Az öreg bombákkal. Jó, de gondoltok egy háborús filmre, háborús film. Japánok, amerikaiak, meg a dátumot bemondom, mert azt fejből tudom, de akkor már tényleg kitaláltok. 1941.
2: Jó reggelt, Vietnám.
1: Nagyon jó, de nem az. A japánok, hát egy szimbolikus japánok, ott léptek be amerikaiak a második világháborúba.
2: Az a romantikus film, az az
3: izé. Leesik a lényes. Mazsinó vonal.
1: Pearl Harbor, hát a Pearl Harbor.
2: Pearl Harbor.
1: Nem láttad a Pearl Harbor? Gyönyörű. Az egy szép film. Sztori megvan?
2: Nem szeret az ilyen.
1: Kicsi vágott szemű ázsiaiak jönnek, belerepülnek nagy amerikai hajókba, Hawaii partjainál.
2: Izgalmas hang.
1: Jó, mondom a következőt, oké?
2: Oké.
1: Azt mondja, hogy... egy farkas fej, egy hold, aminek a fele sárga, fele fekete.
2: Partizán.
1: Gulyás Marci. Egy szívjel, egy nő, és egy...
2: Farkasokkal táncoló.
1: Nem.
2: Táncosokkal farkadó.
3: Hold, fél hold.
1: A farkas és egy...
3: Jumurjack, fél hold.
2: Nem, az a film, amiben...
1: Igen.
2: Mi annak a cím?
1: Farkassá, vámpirá változnak, több rész is volt benne. A Twilight. Twilight, így van. Bocsánat, a Twilight.
3: Twilight.
1: Sorry, Twilight.
3: Jó.
1: Jó. Oké. Okay.
3: Kabrió autó, virágcsokor, egy nő, egy férfi és egy kötek pénz.
1: Meseautó.
2: Stoll András akkor egy sex idol volt.
1: Igen,
3: sex idol.
2: Igen, és az Unodi Eszter, hogy gyakorizott. Igen.
1: Az milyen
2: volt? Jó, akkor ez.
3: Oké. De egyébként kedvenc film. Ha külföldi ugyanez a film, akkor micsoda?
1: Kabrió,
3: virágcsokor, egy csávó, egy csaj és pénz. Kedvenc filmed.
2: Fogd a nőt és fuss.
1: Kábrió, csaj.
3: Egy... Vivien király kisasszony!
1: Hát igen, micsoda nő!
2: Nem tudtam. A csizma hiányzott volna. A csizma kellett volna.
1: Jó?
3: Jó, mert?
1: Két bajszos csávó.
2: Rendőr akadémia.
1: Két nagyon bajszos csávó.
3: Nagyon bajszos.
1: Egy éjszakai sátorkép. Egy szív és egy hegy.
2: A Brokeback
1: Mountain. Így van, a két meleg cowboy.
3: Igen,
1: túl a barátságot. Tudod, hányszor megnéztem? Az egyik, cowboy én vagyok.
3: Jó, de ki a más?
1: Ezt még nem döntöttem el, még nem találtam meg az én cowboyomat.
2: Azt tudod csinálni. Ezt megnézni mindig az alkonyatot, és utána ezt
1: bekeverni. Igen, és a Brokeback Mountain-ra mindig elbőgöm magam. Nagyon szeretem. Túl a barátságon a két meleg cowboy fölmegy a hegyekbe, rájönnek, hogy melegek, és hát ők itt kitagadják őket. Ugye 60-as évek Amerikája.
2: A verekedő szex tetszik benne?
1: Minden tetszik benne, nem tudom.
2: Szeretem ezt az oldalat, Balázs, az igazi.
1: Ez a Brokeback Mountain, így van, igen. Oké, jó. Oké, és akkor mondok még egyet. Figyeld, nagyon-nagyon jó, megőrülsz, annyira jó, figyeld.
3: Na.
1: Idős csávó, nyíl.
2: Igen.
1: Kicsit fiatalabb csávó, nyíl. Megint fiatalabb csávó, és csecsemő.
2: Benjamin Button.
3: Ó, de be!
2: Könnyű.
1: A Benjamin Button. Ugye Brad Pitt itt fiatalon hal meg, és öregen születik, ugye? Ez az az, hogy... Kézzétek, én sose láttam ezt a filmet egybe.
2: Na. Jó.
1: Ez a megfiatalodó csávó, aki úgy él, hogy öregen születik. Ez nem az?
3: De az.
2: Jó, mondok én is.
1: Na tessék, igen.
2: Szőnyeg. Majom.
3: Aladdin.
1: Nálam az előszobában.
3: Aladdin.
2: Ez Balázs hétvégi programet.
1: Szőnyeg, majom, micsoda?
2: És a sapka, kis sapka.
1: Ja, Aladdin.
2: Na, látod, ilyen könnyes.
1: Jó, hát most érted.
2: Jó, akkor cowboy kalap, ló és egy olajfúró torony.
1: Cowboy, és ez film?
2: Sorozat.
1: Cowboy kalap,
3: ló, olajfúró
1: torony, Dallas.
3: Nem.
2: De,
1: Dallas.
2: Hát mi? Ebben mi a nehéz, Feri? Mi a nehéz ebben, Feri?
3: Nem a nehéz, de mondjuk a ló, már jártak lóval, de az a nagy autókkal is jártak.
1: Hát ott a Ray Krebs azért hajtotta a lovakat. Tehát, hát hogy...
2: Igen. Ezt majdnem eltaposta a Samantát egyszer.
3: Az anyja úristen, figyelj, miért nem
2: tettem visszatérő drámai pontja volt az életükre.
1: Igen. Jó. Szoba.
3: Igen. Belső, szoba belső.
1: Bent. És húr. Jelenleg eljutottam szoba, gitár, húr. Hát ez a Ben Hur.
3: Ben.
1: Cseh hallgatok őt, elnézést, igen. Jó. Na jó van. Köszönjük szépen a megfejtéseket. Nagyon jó egyébként. Jó, küldök más. Nem, ezt megírják.
2: De miért?
1: Hallgatok, olyanokat küldenek. Tessék, a Nyomorultak című filmre küldtek emojikat, csak nem tudom.
2: Nem
1: csúszunk le ezen a csúszdán, nem. A Nyomorultakat nem mondom el, hogy itt van, mert holnap megírják. Jó. Na jó, vagy gyerekek, én ezt órákig tudnám játszani, nagyon szeretem.
2: Jó, mondok egyet még.
1: Igen, gyere, tessék.
2: Szellem.
1: Egy
2: épület.
3: Ghost!
2: Nem.
1: Szellem, épület.
2: És egy...
3: Ghostbuster!
2: Egy balta.
1: Szellem, épület, balta, igen.
2: És valami, nem, egy kokain, nem tudom mi az.
1: Szellem, épület... Kábítószer, balta.
3: Gyilkosság.
1: Aha.
3: Balta, gyilkosság. Baltával veri agyon.
1: Ez nincs meg, ez nem tudom.
3: Bekokózva baltával agyon veri az épületben.
1: Nem tudom miért.
2: Vagy az amerikai pszichó, vagy...
3: Ja, hogy te se tudod, az úgy fasz.
1: Ja, vagy... mondok én is egy
2: tudod,
1: nap.
2: Ez a Ghostbusters lesz.
1: Igen, a szellemírtók, igen. Igen. Na jól van, gyerekek. Oké, köszönjük. Köszönjük szépen. Nagyon jókat küldtetek. Még gyorsan egy kulcsos játékot pattintsál ide, Anna, vagy majd később pattintsunk. Most még belepattintunk egy kulcsos játékot, és aztán megvagyunk, odaadtuk a két...
2: Minőségi műsorkészítő zajlik.
1: Én nagyon szeretem az ilyen kvíz, meg tesz jellegű dolgokat, amikor egy kicsi verseny ragyogás, van benne, ez nagyon jó. Ragyogás, úristen, de jó film az is.
2: Ragyogás.
5: Ilyen kapai trek lenne.
1: De jó, ragyogás.
2: Arra emlékeztek arra a filmre, amikor egy ikertestőr, aki nagyon ki volt a gyúra, és hosszú fekete hajuk volt, voltak mindenek a főszereplői. És ez a 80-as évek volt, és már nem is emlékszem a nevükre, de nagyon hosszú, tehát ilyen bodybuilder gyúrtak voltak, ikertestőrek voltak.
1: És minden ilyen B-kategóriás filmben ők játszottak,
2: igen. És a babysitterek is voltak.
1: Fú, de tré volt. Nem tudom, hogy hívták őket, de emlékszem rájuk. És ilyen hullámos, fekete, hosszú hajuk volt, igen. Nagyon kigyúrt este. Patrik itt van velünk közben. Szia, Patrik, jó reggelt!
6: Rádió 1, csak igazi ma is lágermet.
1: Szia, Patrik!
3: Kész vagy, Patrik, gratulálom!
6: Hát erre nagyon rákészültem.
1: Mi újság, Patrik? Honnan hívtál minket?
6: Szegedről hívtalak titeket, éppen dolgozok.
1: Mit dolgozol, Patrik?
6: Raktárosként dolgozok egy ilyen építőipari cégnél.
1: Építőipari cégnél, nagyon menő. Jól van, Patrik, figyelj, van egy kulcsod, az a helyzet.
6: Na, ennek örülök. Hát, ha nyerek vele egy autót.
1: Hát az csak hagyja, hogy autót, ha itt megnyersz, akkor itt nyersz autót, utazást, pénzt, tárgynyereményeket.
2: Fia, ez lovat.
1: Lovat. Itt ez a konténer, ez októberre annyira tele lesz, hogy ezt egy ember megnyeri, az minden idők egyik legnagyobb rádiós nyereménye lesz.
6: Akkor biztos nagy kanálban leszek utána.
1: Hát az Patrik, jó, egyél nagy kanállal. Jó, szerencsés típus vagy egyébként?
6: Hát fogjuk rá.
1: Jól van, Patrik. Találkozunk akkor a konténer nyitáson, jó?
6: Oké, köszi szépen.
1: Mondunk minden részletet, hívni fogunk és mondjuk, jó?
6: Oké, köszi.
1: Oké. Ciao. Gyerekek, nem csak nálunk, Atisnál is lehet kulcsot nyerni, és még talán Gerinél is. Jó?
3: Jó.
2: Jó.
1: Annyira rákattanom, hogy közben nézem az emojikat, és próbálom kitalálni, hogy miket küldenek. Ugye, ez nagyon jó ez a játék.
2: Küldek négyre a farkas kutyát egymás után, és ez pedig a 14. rész.
1: Én szeretem. Na, jövünk mindjárt. Itt vagyunk fél 10 lesz, pontosan 2 perc, itt vagyunk mindjárt, a nap legjobb pillanataiban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Anya, arra gondoltam, rendel...
3: Rendet raksz a szobádban.
2: Hogy rendelni kellene már a Family Frosttól.
3: Ezt bízd csak.

0: Nyugat az üzletekben, vagy a Délkertész webshopjában.
1: Robbanós szenteség, zamatos szenteség, vagány, szenteség, vagány.
2: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
4: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
5: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
6: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
7: Van. Minden pillanat számít.
8: Van. Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Közösségi összefogással írtották a Királydinnyét Kecskeméten. Több helyen is várják a véradókat Bács-Kiskunban. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több közösség is Királydinnye takarító akciót szervezett a hétvégén Kecskeméten. A kecskeméti vízőrzők önkéntesei a Csukásérnél összesen 9 zsáknyi szúrós növényt gyűjtöttek össze, és megtisztították a vaditatóhoz vezető utat is, írja a hírös.hu. Máriahegy és Széchenyi város lakói szintén összefogtak, és több út és kerékpárút szakaszt megtisztítottak a királydinnyétől és más gyomnövényektől. A területeken ugyanakkor még jelentős mennyiségű királydinnye mag maradt, ezért a védekezést a későbbiekben is folytatni kell. Az önkéntesek szerint az akciók azt is megmutatták, hogy közösségi összefogással rövid idő alatt is látványos eredményt lehet elérni. Több helyen is várják a hétköznapi hősöket Bács-Kiskunban. Ezen a héten több településen is szerveznek véradást Bács-Kiskun vármegyében. Kecskeméten több napon át is várják a donorokat a Kohári körúti területi vérellátó intézetben, emellett Fajszon, Felső-Szent Ivánon, Rémán, Bácsalmáson és Kunadacson is lesz lehetőség véradásra. A hét második felében Tompán, Jász-Szentlászlón, Baján és Kiskunfélegyházán is fogadják az önkénteseket, írja a BAON. Szeptember 12-én a kecskeméti Műkertvárosi Kakasfőző Fesztiválon is szerveznek véradást. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt azt kéri, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze a kiválasztott helyszín pontos időpontját. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek a hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét halljuk.
2: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
1: Túlnyomóan derült, napos, esőmentes időre számíthatunk, a déli délnyugati szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 34 fok között alakul. Holnap derült, napos idő várható, majd délutántól erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és növekszik a zápor-zivatar kialakulási esélye. A déli szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet pedig pár fokkal visszaesik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3-4-10 lesz pontosan, 7 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, és mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk. Volt egy nagyon érdekes vendégünk, fölhívtuk, hát teljesen elme háborodás, amit ő csinál, van egy verseny, amit ő megnyert, ez a GeoGuessr nevezetű világbajnokság, és ezt Debreszabolcs megnyerte 2026-ban. Ez egy Google Maps alapú földrajzi kvízjáték, 150-200-250 méter pontossággal meg tudják mondani, hogy hol van az a fotó, amit ők látnak. Egészen megdöbbentő, tegnap erről hosszan beszéltünk, ma pedig felhívtuk Szabolcsot, hogy mesélj nekünk erről a versenyről, ő megnyerte, világbajnok lett. Meg kell tippelni egy interaktív világtérképen, hogy hol van az a kép, amit látsz. Több ezer jelet figyelnek, metajeleket, útfelfestéseket, házakat, színeket, a fotó magasságát, napot, csillagállást, mindent megnéznek, tényleg elképesztő. És hát Szabolcs körülbelül olyan volt, mint amilyennek elképzeltük, nem? Egy ilyen csodabogár. Szóval, hogy úgy teljesen más univerzum, mint ami mi vagyunk, ez volt az egyik témánk. És filmes emojikból próbálgattunk itten kitalálni híres filmeket, megnéztük, hogy ez hogy megy nekünk.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Miket nézel? Kapsz egy képet? Mi most megnéztük tegnap Szolnokot, ma megnéztünk egy erdőt, Eszter belőtt, hogy ez a Mátra, kiderült, hogy Japán, nagyjából 8000 kilométer, te mondjuk egy erdei képen, vagy egy sima falut ábrázoló képen, te miket nézel? Hány jel van, amit megfigyelsz?
3: Azt meg tudom neked mondani, hogy azt a Japánt, azt könnyű lett volna eltalálni, mert Japánnak van egy olyan különlegessége ebben a játékban, hogy felháborodás volt, közfelháborodás volt, mert túlságosan magasan volt a kamerája az autóknak, és nagyon sok kertbe be lehetett látni, és emiatt Google változott egy olyat, hogy Japánban alacsonyabbra rakta a kamerákat az autókon, és emiatt egészen azóta Japánban mindig lehet látni, hogy a képnek egy nagyobb részét takarja ki maga az autó. Ugye az autónak így a kitakarása.
1: Ja, értem, tehát
4: akkor
1: te megnézed
4: nem a környezetedet figyeled, hanem akkor ezekre is figyelsz, hogy a helyi felvétel milyen szögből készül.
3: Igen, ez országtól függő, hogy itt mi mennyire köthető mondjuk a földrajzhoz, és mennyire mondjuk a Google Maps-hoz magához. És vannak olyan országok, például mondjuk Oroszország, ugye az utcaképnek nem volt semmiféle frissítés az elmúlt 4 évben, és ott teljesen be van fagyva minden egy ilyen 2022-es állapotba. Azaz, hogyha megtanulsz egy utat Oroszországban, és mondjuk ott van egy, nem tudom, fekete autó, amin van a kamera, és ezt lehet látni, hogy fekete az autó, amin a kamera volt, akkor az mindig is úgy lesz, mert nem változtatják meg. És vannak olyan országok, mint például Brazília, ahol gyakran vannak frissítések, viszonylag nagy, nagyon sok különféle mezőgazdasági tevékenység van, stb. És ott mondjuk nagyon sokat számít maga a földrajz, az, hogy tényleg hogy néznek ki a dolgok. És
1: azt a mindenit. Hány méteres pontossággal mondod meg a képet? Nagyság, most nem kell pontosan, csak úgy nagyságrendileg. Hogy kell ezt elkezdeni? Letűzöl egy képet, mi általában mi a méter pontossága? Hogy mondod meg, vagy mennyire pontosan?
3: Movingban általában arra hajt az ember, hogy azért nagyon megtalálja, tehát pontosan, tehát ugye ahhoz, hogy 5000 pont legyen, az nagyjából ilyen 150 méteren belül kell benni.
1: Tehát a világon bárhol látsz egy képet, ha mozoghatsz azon a képen, egy kicsit belemozoghatsz, akkor 150 méter pontossággal megmondod, hogy hol van az a kép.
3: Nem mindegyik körben, de a köröknek egy jó részében.
1: Atya
3: és ez
1: Isten.
3: A cél alapvetően.
1: Atya
3: lehet trükközni, lehet taktikázni, nagyon sokszor ez mondjuk egy játékban ezt mondjuk lehet látni, hogy úgy rakom le, hogy nincsen meg pontosan, de tudom, hogy nagyjából megvan, és arra hajtok, hogy az ellenfelnek ne legyen ideje. Mert úgy, hogy lerakom, akkor utána az ellenfélnek 15 másodperce van, nem 60, mert lecsökken az idő, és egy 15 másodperce van megtalálni, azaz, hogy egy nagy valamennyi információm van, és azt akarom, hogy az ellenfelem az mondjuk esetleg teljesen ne tudja, hogy hol van, akkor még rizikózhatok, és azt mondhatom, hogy lerakom, 4900 nekem elég, és sok szerencsét.
4: Tudsz mondani olyan ilyen apróságokat, ami senkinek nem jutna eszébe, de mondjuk ez segített neked megnyerni egy mérkőzést?
3: A finálénak a negyedik játéka, azon 2-2-re egyenlítettem. Annak az utolsó köre, arra például nagyon büszke voltam, mert ott tényleg egy abszolút egy földrajz tudással kapcsolatos dolog miatt sikerült nyernem. Körbenéztem, így nem voltam benne teljesen biztos, hogy Romániában vagyunk, így láttam pár házat, meg a dombokat, amikről így gondoltam, hogy hát valószínűleg valami erdélyszerűség lehet, de nem voltam benne teljesen biztos. Aztán megláttam a távolban, a nagyon távolban, a arig látszott így magán az adásban, megláttam a tordai szakadékot, nagyon megörültem, mert gondoltam, hogy hát Linki, érted, francia, nem is fogalma sincs semmiről Erdélyről, nem fogja tudni, hogy mi az a tordai szakadék, nem fogja észrevenni, és akkor nagyon gyorsan egyből lenyomtam tordába, és nagyon megörültem, amikor láttam, hogy messze van, mert tudtam, hogy ott lesz. Pont elég pont volt ahhoz, hogy megnyerjem azt a no-move játékot, és 2-2-re egyenlítsek, és ezután már ugye a következő, a legutolsó játék, ott már az nagyon gyors volt. és ez kellett ahhoz igazából, tényleg ez a kör, ez nekem nagyon fontos volt ahhoz, hogy,
1: hogy megnyerd aztán a döntőt.
3: Lehessen, igen.
1: Szabocs, mi a díj, mit kapsz? Mi jár az első helye?
3: $30,000 pénzdíj volt idén.
4: Pénzdíjat hova tették le? Akkor nem volt az, hogy Kazahasztánba kirakták egy körforgalom közepére, hogy akkor meg kell találni.
1: Egy korsó sör, egy emoji, ami mosolyog és kicsit ilyen ferde arcot vág, tudjátok, van az a fanyargó emoji, egy fog, egy tigris, és egy cumizó gyerek.
5: Hát ezt ki nem tudja.
1: Na, bár aki tudja, nem mondja, adjunk gondolkozási időt.
5: A cumizó gyerek a Maugli, a tigris az őserdőből, érted? Meg vagyok.
1: A fog. A Bagira?
5: A Bagirának a foga, Bagirának a foga, és amikor visszatér az emberek közé, akkor isznak, jó? Mert örülnek.
4: Szóval, mint a Balázs szokott nézni.
1: Valami szarazal a fossal. Aminek az első része szar, a másik a foss, és az a hülye nézi. Ez vagyok én. Ez az én univerzumom. Isten hozott az én világ.
5: Másnaposok.
1: Ez a másnaposok. Hát, amikor hát kiveri a fogát.
4: Mondtam, hogy ilyen szar, amit te szoktál nézni.
1: ott a tigris. A sör az inkább a buli meg az alkohol, ugye, ők berúgnak. Oké. Látunk egy tábla csokoládét. Ez nem mondtam végig. Hát ne legyetek ilyen gyilkosok. Hát hagyjuk meg a hallgatóknak is. Tábla csoki, aminek le van húzva a papírja. Egy pingpongütő.
4: Aki innentől tudja, az egy rendes ember.
1: Én is tudom, most esett le. A futóember. Futóember, egy érem és egy rák. Júj, de jó film, de szeretem meg. Van Anna?
4: Az nem egy rák, hanem egy shrimp.
1: Shrimp?
4: Igen. Forrest Gump.
1: Visszajövőbe. Ez a Forrest Gump, így van, tehát csokoládé pingpong. Ugye a csokoládé az élet olyan, mint egy doboz bombon, erre mondjam. A pingpongütő ugye, hogy állandóan pingpongozik, a futás az ugye nagyon klasszikus, az érem az nem tudom, és akkor a rák a végén a vállalkozásuk, amit elkezdenek.
4: Igen, de az a legjobb amúgy az egészben. A másik meg az, hogy inkább az, hogy autisztikus karakter, hogy rá tud függni különböző tevékenységekre mániákusan, amíg egyszer csak abban nem hagyja neki azt, hogy dopamint kapjon tőle, és abban a pillanatban elleteszi.
1: Igen.
4: Nagyon szeretem ezt.
1: Zseniális egyébként. Oké. Látunk egy dínót, látunk egy csavart szaloncukorszerű valamit.
4: Egy DNS-t a majom.
1: Ja! Jaj, lefejeltem a pultot. Előre döltem, és belearadtam a pultba.
4: Na, az amerikai história X.
1: Az már nem vándoltam. Jó, bocsánat, én csavart szaloncukornak néztem. Nem tudtam, hogy az emojik között van DNS. Mostantól kezdve csak DNS-eket kaptok tőlem.
4: Karácsonyra renget a DNS-t kaptak. Senki nem érti.
1: Karácsonykor egy csomó szaloncukrot küldtem mindenkinek. Senki nem értette, hogy miért küldök DNS-eket.
4: Akartam is kérdezni, miért küldenek egy csomó DNS-t karácsonykor?
1: Érted? Hát karácsony DNS, teljesen egyedül. Az nem szaloncukor. Ja, hát DNS, hát miért nem írják oda a Jurassic Park, érted? Hát itt a dino meg odanak egy DNS, hát ezt tudom. És mi az első jel? Az egy svájci bicska?
5: Az a szúnyog, hát az van moszkító, az van benne a izébe, te a botjába az öregnek.
4: Na, hogy tényleg olyan, mindenkinek ilyen volt gyerekkoromban, ami van körömvágó
1: aló
4: is.
1: Olyan, hogy egy bicska, és ki van hajtogatva belőle, 6 körömvágó, 4-2, az a szúnyog. Van ilyen emoji, hogy szúnyog emoji.
4: Igen, és a srác, a harmadik, az nem egy felestízik meg, hanem az egy tudós.
1: Jézus Mária, úristen, jó, hát ebben a játékban nem én vagyok a
4: legjobb. Hát ez csodálatos.
1: Szállod cukor a DNS, te majom.
4: Nem látod.
1: De most tényleg föladják a Jurassic Parkot úgy, hogy odarak egy dínót.
5: Hát miért nem írja föl?
4: Vagy a Jurassic Park, vagy a Boldog Karácsony T-Rex című film.
1: Igen, Karácsony T-Rex.
5: A múltban Júli látott valami dínos filmet, lehet, hogy az az.
1: De miért nem hagyják, hogy egy kicsit gondolkodjak? Miért kell mindent tesznek, ilyen sekvélyéknek készülni?
4: Hát azt sem tudtad, hogy mit lát. Svájci bicska. Svájci bicska. Szaloncukor.
1: Szaloncukor, svájci bicska. Érdekes, ez melyik film?
4: Ez valami székely film lesz.
1: Miért kell mindent tesztet ilyen könnyűre csinálni? Szaloncukor meg svájci bicska. De nem, most mondd meg. Hát le vagy nézve ezzel a teszttel. Berakja a dínót. Hát persze, hogy Jurassic Park.
4: Na, haladjunk tovább.
1: Oké, mondom a következő. Ott van Jurassic Park. Drágám, a kölykök összementek, és Matrix lett volna még a megfejtés. Jó, mondom a következőt, figyeld. Van egy zsiráf, egy zebra, egy oroszlán és egy elefánt.
4: Madagaszkár.
5: Ez nem elefánt, te szerencsétlen, az nem, egy víziló.
4: Az a víziló.
1: Ja, bocsánat. Te.
4: Hallod,
1: jó, oké. Hát érted, ti csak gondolkoztok, nekem fel kell vezetnem ezt az egészet. Hát ez egy csomó energiát elvitt. Az egy víziló.
4: Az egy víziló, de amúgy lehet bármi más is, mert úgy néz ki, mint bármi. Tehát az bármilyen állat lehet.
1: Egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy tapír.
4: Igen.
1: Tehát oké, ez Madagaszkár. De nem mondjátok rá ilyen gyorsan. Legalább,
4: mit csináljak az intelligenciámmal?
5: Mérhetetlen bámulatos film ismeretével.
4: Lassan. Mi ez az általános műveltség?
1: De ezt tetszik, hogy ilyen kompetitívek vagytok, ez jó? Ez azonnal nyerni akartok.
4: Végre történik valami.
2: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Na gyerekek, itt vagyunk. 3-4-10 volt pontosan 2 perccel.
4: Elfelejtettünk valamit.
1: Na meg. Na mit felejtettünk?
4: Nem tudtuk fel a Gulyás Marcit, hogy mi történik vele a vidéken.
1: Penészlekre költözött.
4: Igen.
1: De hát ez ami késik nem múlik, hát
5: hogy fog túlélni.
1: Ez a neve.
4: Én már nagyon kíváncsi, hogy bevették a belső rituálékba is. különböző...
1: igen, téglánál nem áll a stábautó, tudod. Ne, bántsuk őket. De az a nagy vállalás, ugye.
4: Kíváncsi vagyok,
1: így van. Oké, hívjuk még gyorsan a nap hallgatóját, így 3-4-10 után, 4 perccel, ha felveszik, kap egy ajándékcsomagot, aztán pedig...
5: Megyünk, hogy holnap jövünk,
1: így van. És holnap, hát szerda gyerek, megint mindjárt ellibben egy hét. Hát nagyon megy. Foglalt, de szerintem inkább arra van állítva, hogy ismeretlen számot ne vegyem fel az M klasszik foglalatjelzés, igen. Oké.
4: Ez nem klasszik foglalatjelzés.
1: Következőt írta, hogy Szabolcs ugye a geocacher játékosa hogy csajozik, Szabolcs így csajozik. Bejegyezte az UNESCO, hogy lábaid közt a punesz jó.
5: Laci, tényleg?
4: Szeretem azt.
1: Hát ezt nagyon szeretem, ezt a napot. És totál meglepett, tudod, azt hittem, ami fél rossz poén elolvasom. Bejelentett az UNESCO, hogy lábaid közt a punesz jó.
4: Azt, hogy már meg sem próbálunk olyan feltűnést kelteni, hogy ez egy rendes emberek által készített rendes műsor.
1: Felett a napalgat, és miért nem veszi föl? Hát ilyen jó arc, és nem veszi föl. Hát ez...
4: Vazdek kezelésem van éppen.
1: De komolyan, Szabolcs így csajózik. Bejegyezte az UNESCO. Na jó van, gyerekek, hát akkor ezzel a kis versikével.
5: Szösszenettel
1: kívánunk mindenkinek szép napot mára, és jövünk holnap. Jó? Szerintem ez jó volt.
5: Jó.
1: Hát szellemes volt. Kár, hogy nem vette föl. Nincs így ajándékcsomag neki. Jövünk holnap, puszi mindenkinek, sziasztok, ciao.
2: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőt!

0: jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Telefon.
4: Kávé.
5: Reggeli.
4: Kávé.
5: Munka.
4: Kávé.
5: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
10: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
12: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
13: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
14: A szőlő érik, a vesző hajlik, a csillagösvény labirintus mosolyszülete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik Opusztaszeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztroprogramok egy helyen. Bár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosolyszüret szeptember 12-én a csillagösvény labirintusban.
15: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
16: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
17: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szőr. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
14: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. BioKing Biobolt. A Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
18: cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. Igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12. www.fehérpolikarbonát.hu.
19: Látogasson el a Gold Club óra ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óráink közül, vagy találja meg álmai ékszerét aranyból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árértékarány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet, Kecskeméten az Osan üzlet során.
20: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
21: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
22: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
23: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelhetett kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
24: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

most nem segít a memóriád, és a mesterséges intelligencia sem. Figyelj, fotózz és játsz! Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon!

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál már Faragó Miklós, és egészen 14 óráig itt leszek veletek együtt, rádiózhatunk és játszhatunk is. Folytatódik a Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon. Több mint 1 millió forint értékű heti fődíj, amit egyébként jövő héten fogunk pénteken kisorsolni. Minden órában egy szám, egy házszámban lévő szám, mert mindenkinek van házszáma, és persze mindenkinek ott lehet egy szám a házszámában. Ez esetben most a 9-es, amit sorsoltam, úgyhogy ha van 9-es, akkor küldjetek róla Viberen fotót, így tudtok a játékunkra jelentkezni. Hamarosan jövök a netpercekre.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és hogy ígértem, netpercek rovatunkkal folytatjuk. A legtöbb telefon és számítógépen be van kapcsolva az automatikus frissítés, és mégsem biztos, hogy a védelem tényleg felkerül. Sok rendszer újraindítást, jóváhagyást vagy szabad tárhelyet kér, különben a biztonsági javítás csak várakozik. Ez azért fontos, mert a támadók ismert hibákat keresnek, és ma már az AI eszközök is gyorsítják a sebezhetőségek megtalálását. Legyen belőle tehát rutin, hetente egyszer nézzük meg a telefon, laptop, böngésző és fontos appok frissítéseit. Indítsuk újra az eszközt, ha kéri, és ne halogassuk hetekig a később gombbal. Külön figyelmet érdemel a router, az okos tévé, a kamera és minden olyan eszköz, amely internetre csatlakozik. Frissítés csak hivatalos forrásból telepítsetek, beállításokból, appboltból vagy a gyártó oldaláról. A böngészőben felugró ijesztő, elavult a rendszer, ablak gyakran ugye csapda. Ha egy régi készülék már nem kap frissítést, ne használjuk bankolásra vagy munkára. A biztonság nem egyszeri beállítás, hanem karbantartás. Cégnél legyen lista a fontos gépekről és programokról, hogy ne csak akkor derüljön ki a baj, amikor már kihasználtak egy régi hibát. Otthon legalább a család fő eszközeit nézzük át havonta. Van-e elakadt frissítés, kevés tárhely, vagy régóta újra nem indított telefon? A pár perces karbantartás sokkal kevesebb gond, mint egy feltört fiók vagy zsaroló vírus utólagos kezelése.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu

Figyelj és jelentkezz, ha a házszámodban ott szerepel a műsorvezető által választott szám is. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon!

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 4 napon át közösség, kultúra, családi élmények, zene és szórakozás vár mindenkit Kecskemét legnagyobb városrészének ünnepén szeptember 10-e és 13-a között, vagyis csütörtöktől vasárnapig a Széchenyi Városi Napokon. Fellép majd többek között Bíró Csongor Vitéz, a Living Room és a Jason zenekar, valamint Gájer Bálint is a 4 nap alatt. A Széchenyi István Közösségi Ház oldalán a részletes programokat megtaláljátok. De nem csak a Széchenyi Városi Napok lesznek ezen a hétvégén és az előttünk álló napokban program lehetőség, hanem másik két városrészben is egész napos közösségi rendezvény várja majd a kecskemétieket szombaton. A Kiskertvárosban közösségi és családi napot tartanak. Varga Feri és Balázsi Beti, Kocsis Tibor, valamint Roy és Ádám a fellépők. A Műkertvárosi kakasfőző is zajlik majd szombaton. A helyszín a Vadaskert előtti tér lesz, ahol gyermekprogramokkal, illetve Péter Schramek fellépése koronázza meg majd a napot délután 4 órakor, utána pedig DJ Dini zenél majd. De a hétvége előtt még ajánlok egy kiállítást a figyelmetekbe. A mesterséges intelligencia korábban egyre nagyobb kihívást jelent felismerni a gép generálta tartalmakat az emberitől. Erre mutat rá Goethe intézet kiállítása, amely a Katona József könyvtárban péntekig még megtekinthető az intézmény nyitvatartási idejében. Kellemes időtöltést kívánunk a programokhoz. A nyerj a házszámoddal játékunk pedig zajlik, és a 9-es szám az, amit most sorsoltam ebben az órában. Ha van 9-es a házszámotokban, gyorsan egy fotó róla és a Viberen a 20 9 414 020-ra küldjétek el nekünk. We were good.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Autósok figyelem, az Útinform írja, hogy az M5-ös autópályán a Örkény és Kecskemét között több szakaszon fenntartási munka miatt mindkét oldalon a belső sávot zárják le szakaszosan. Az 54-es főúton mozgó munkavégzés mellett dolgoznak a mai napon két hosszabb szakaszon, Jakabszállás és Bócsa között. Ott kaszálni fognak, illetve kaszálási munkálatok zajlanak. Császártöltés és Kecel között pedig kátyúznak, úgyhogy forgalomkorlátozásra számítsatok ezeken a szakaszokon.
1: Az Útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Abigail és Accent, ez lesz a Sugar Daddy 3 perc múlva itt a Rádió egy gongon, ahol zajlik a Nyerj a házszámoddal nyeremény játékunk. Több mint 1 millió forint értékű a fődíj. Ha van a házszámotokban 9-es, küldjetek róla fotót.
2: Mostantól kezdve várjuk a Viberen érkező fényképes jelentkezéseket. 0620 9414 0620.
3: Rádió egy gong. A műsor

0: Farkas elefántot, kecse zsiráfot, impalákat.
1: Ébredjen!
0: Doktor úr, ez mit jelent?
1: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
0: Honnan tudja?
1: Én is imádom, ezek állati jó színek, leyer.hu.
2: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 7-től 9-ig 200 g sózott földi mogyoró 22% kedvezménnyel csak 339, a tej vagy így csokoládés vajas keksz 31% kedvezménnyel csak 549 forint. Aldi, ap nélkül is olcsó.
3: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
6: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
7: Omoda Gyéko, a jövő választása.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Igen.

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. Ma megkezdődik a labdarúgó bajnokok ligája 2026-27-es szezonjának alapszakasza. Először fordul elő a sorozat történetében, hogy 7 magyar futballista is érdekelt a legnagyobb színpadon. Az előző 4 meccsén 6 gólt szerző Varga Barnabás, illetve az egyre több lehetőséget kapó Vitális Milán az AEK Athénnal az osztrák LASK ellen játszik ma a BL-ben. Gulácsi Péter bekerülhet Dortmundban a Villarreal kezdőjébe. Sallai Rolanda a Galatasaray jobb hátvédjeként a Sporting, míg a lipcsei Vili Orbán a Como otthonában lép pályára. Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a sorában a Liverpool holnap az Atletico Madridot fogadja az Anfield-en. A videóton német Dániel duplájával fordított és 2-1-re legyőzte hazai pályán a Diósgyőrt a labdarúgó MB2 hetedik fordulójában. A székesfehérváriak felléptek a 8. helyre a tabellán, míg a DVTK továbbra is csak a 14. és a 16. csapatos bajnokságban. Nem véletlen, hogy a Miskolci klub egy héttel ezelőtt menesztette Takács Péter vezetőedzőt, és a Nemzeti Sport információi szerint a legutóbb a Honvédnál dolgozó Feckó Tamás lehet az utódja. A magyar női kosárlabda válogatott a 22 pontig jutó Juhász Dorka vezérletével 82-73-ra legyőzte Dél-Koreát a berlini világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában. A miénk így csoport másodikként tovább jutottak, és ma 17 óra 45 perctől Japánnal játszanak a legjobb 8 közé jutásért. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok. Ez pedig már Avicii és Aloe Black közöse, a Wake Me Up.

Most nem segít a memóriád, és a mesterséges intelligencia sem. Figyelj, fotózz és játsz! Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon!

0: egy gong, csak igazi ma is sláger megy, és folytatódik ma is a nyerő házszámot, a nyereményjátékunk. Várom a házszámokról a fotókat, minden órában egy számot sorsolunk.
1: Igen.
0: Most a 9-es szám volt a nyerőszám. Haló, Faragó Miklós, a Rádió egy gongból, ki van a vonalban?
1: Kocsis Pál vagyok,
0: üdvözlöm, megkaptuk a házszámát, és a 9-es benne van, jól látjuk.
1: Benne.
0: Nagyszerű, úgyhogy ez azt jelenti, hogy kisorsoltuk, belekerül a kalapba, és a jövő heti fődíjsorsoláson részt vesz. Lakás és ház felújításra fordítható nyereményeket kínálunk. Elolvasta már a nyeremény listát?
1: Igen, igen.
0: És mi az, ami nagyon nagy szükség most?
1: Hát, majd kialakítjuk még.
0: Aha, tehát, hogy akkor annyira konkrét még nincs.
1: Nem,
0: oké, okay, Pál, a nevét akkor a kalapba teszem. Maradjon vonalban, mindjárt felírom az adatait, jó?
1: Jó, rendben, köszönöm.
0: Sok információt nem tudtam Pálból kihúzni. Lehet, hogy meglepődött a hívásomon. Se baj, következő órában is egy újabb szám, és várom majd a jelentkezéseteket a Viberen fotóval a házszámotokról. Hypaton, Out of My Head, ezzel indul a következő óra majd. Tizenegy óra után pedig téma, a vendégeink Kecskemétváros polgármestere, illetve a Híres Sport Non-Profit Kft. Ügyvezetője lesznek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Támogatóink Szentesi Tüzé, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólapdiszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlók Ledőny és Zárt Center.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
7: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
8: Roppanós szenteség!
9: Zamatos
8: szenteség!
9: Vagány!
8: Szenteség vagány!
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
12: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nádudvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a nádudvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
13: Tudod miért jó? Mert nádudvari.
14: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
15: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
16: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
17: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
18: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
19: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
20: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
21: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
22: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
21: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
22: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
21: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
23: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malom Központba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malom Központ.
24: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
25: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. BioKing Biobolt. A Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
26: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: Speciális játszóterekre gyűjtenek az autista gyermekek számára Kecskeméten. Megújult tantermekkel kezdte jubileumi tanévét a félegyházi közgé. Még marad a nyárias idő. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Mintegy 20 millió forintra lenne szükség két speciális játszótér kialakításához a Kecskeméti Egymi Autizmus Centrum gyermekei számára. A tervek szerint az egyik játszótér a Kandó Kálmán utcai, a másik pedig a Juhar utcai intézmény udvarán épülne, megírja a Vármegyei Lap. A hétvégi Petőfi Városi Kertmozi és Jótékonysági Pikniken több mint 800 ezer forint gyűlt össze a célra. Ezzel együtt eddig valamivel több mint 3 millió forint támogatás érkezett. A Kacaj Alapítvány továbbra is várja a felajánlásokat, hogy a speciális játszóterek mielőbb elkészülhessenek. Jelentős felújításokat végeztek a nyári szünetben az idén 65 éves Kiskunfélegyházi közgé Oskola és Korona utcai épületében. Megújultak a mosdók és több tanterem, és két új számítógéptermet is kialakítottak, valamint korszerű bútorokat szereztek be. A szakmai oktatást új kereskedelmi és pénzügyi eszközökkel, köztük pénztárgéppel, vonalkód olvasóval és készletnyilvántartó programokkal is fejlesztik, írja a félegyházi közlöny. Az iskola diákjai közül 5-en a nyáron Erasmus program keretében külföldön tölthették a szakmai gyakorlatukat. A jubileumi tanév 91-9-es diákkal és hagyományos gólyatáborral indult. A napokban még marad a hőség, az előrejelzések szerint ezekben a napokban 34 fokot is mutathatnak a hőmérők, de hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteo gyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
0: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
27: Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, eső nem várható, többfelé megélénkül a déli szél. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 34 fok között alakul. Holnap napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, egy érkező hidegfront hatására eső a késő délutáni és esti óráktól várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek, a délelőtt utolsó óráját kezdtük el, és tegnap elkezdtük azt az akciónkat és nyereményjátékunkat, amely egészen jövő hét péntekig tart. Akkor lesz a fődíj sorsolás, ami több mint 1 millió forint értékű, és lakás és ház felújításra fordítható nyereményeket tartalmaz. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon, Viberen tudtok jelentkezni egyébként egy fotóval a játékra, mégpedig, hogyha a házszámotokban szerepel a következő szám.
1: Most derül ki, ebben az órában melyik szám kínál esélyt az óriási nyereményre. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon.
0: Ez a szám pedig a 3-as, hogyha ott van a házszámotokban, fotózzátok le, küldjetek el Viberen a 29-414-020-ra, és várjátok a visszahívásunkat. Ebben az órában is valaki közelebb kerülhet a heti fődíjunkhoz, amit egyébként jövő héten fogunk kisorsolni. Kecskemétváros polgármester és a Híresport Nonprofit Kft. Ügyvezetője lesznek a vendégeink mindjárt.

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Nagy szeretettel köszöntöm rádiónk vendégeit, Szemerényi dr. Pataki Klaudiát, Kecskemétváros polgármesterét. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatóit.
2: Örülök, hogy ismét vendégünk, és ha nyár eltelt, de hozott vendéget is, mégpedig Kispál Balázs, a Hírő Sport Nonprofit Kft. Ügyvezetője is itt van, és csatlakozik a beszélgetésünkhöz. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
4: Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
2: Ugye az éves karbantartás a kecskeméti fürdőben zajlik, ezekben a percekben, meg ugye az elmúlt napokban és a következő napokban is, de hamarosan kinyit a kecskeméti fürdő, és indul majd a nemzeti úszóprogram is, és az iskola kezdéssel a gyermekek ismét majd tanulhatnak úszni, és ugye látogathatják a fürdőt, de ugye nagy fókusz most, hogy merjük-e biztonságosan engedni a gyermekeket a medencékbe, hiszen ugye az elmúlt napok híreit hallhattuk, hogy vízminőségi határérték túllépéseket vizsgáltak, illetve mutattak ki. De kezdjük azzal, hogy ugye most nem ez miatt van lezárva a kecskeméti fürdő, ezt hangsúlyozzuk ki, hanem ez az éves karbantartás, ami zajlik most jelen pillanatban. Meddig tart? Van már fontos információ, hogy mikor nyitott a fürdő?
4: Szeptember 14-én nyitjuk a tervek szerint, és ez egy minden évben, most már az elmúlt 3-4 évben, mindig így a strandszezon végén, most augusztus 31-től szeptember 14-ig terveztük meg ezt a kéthetes leállást, ahol tényleg A-tól Z-ig teljes körűen leengedjük a medencéket, fertőtlenítünk, takarítunk a klorozó rendszereket, a gépészetet átnézzük, tehát ilyenkor tényleg egy újra indítjuk és újra tisztítjuk, és teljes mértékben fertőtlenítjük a kecskeméti fürdőt.
3: Igen, ez nálunk is tegnap fölmerült, épp a szülői csoportban arról értekeztünk, hogy indul-e már a nemzeti úszóprogram, tudják-e folytatni a kisdiákok ezt a heti rendszerességgel úszni tanulók lehetőségét, úszni vágyók lehetőségét, úgyhogy arról beszéltünk, hogy a jövő héten fog tudni elindulni, úgyhogy a jövő hétre készülünk már mi is, és azért ez egy óriási lehetőség Kecskeméten az általános iskolásoknak és óvodásoknak, hiszen most már évek óta ezrek vettek részt tulajdonképpen ebben az úszó programban. Minden kecskeméti, aki vállalja ennek a felelősségét óvodásként, általános iskolásként bejelentkezhet, és heti rendszerességgel viszik őket úszni felügyelettel, és megtanítják a piciket úszni.
2: Ennyi kis bevezető után, a zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Téma a Rádió egy gongon.

0: Séma. A Rádió Egygon közéleti műsora. Minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Kecskemét város polgármestere Szemerényi dr. Pataki Klaudia, illetve Kispál Balázs, a Híres Sport Non-Profit Kft. Ügyvezetője a vendégeink itt a stúdióban. És hát folytassuk azzal, hogy tényleg, ahogy már utaltam rá, itt az elmúlt hetekben olvashattunk arról, hogy több medencében is határérték feletti baktérium számot mutattak ki. Le kellett zárni medencéket, illetve hát ezzel kapcsolatban tegyük tisztába a dolgokat. Én azt gondolom, hogy egyáltalán ezek a határértékek mit mutatnak, vagy milyen baktériumok, hol veszik a mintát. Sok-sok a kérdés ezzel kapcsolatban.
2: Igen, hát az első és legfontosabb dolog, amit tisztázni kell, hogy jogszabályi környezetváltozás történt márciusban. Egyébként pont erről beszéltünk, amikor részt vettem az Országos Vendéglátók és Szállodák Szövetségének, illetve a Fürdőszövetségnek az országos közgyűlésén, ami itt volt Kecskeméten áprilisban, és ez egy központi téma volt, hogy a jogszabályi környezet megváltozott. Mind a határértékek, mind a vegyszerhasználat, mind pedig az ellenőrzési protokollban történtek változások az elmúlt időszakban, és tulajdonképpen ezek azok a változások, amelyek itt is most a Bács megyében, és nem csak a kecskeméti fürdőnél, hanem a Bács megyei fürdők mindennapi gyakorlatában is egy átállást eredményez. Más vegyszereket kell használni, más határértékek jelentek meg, és a fürdő üzemeltetőjének erre ugye reagálnia kellett, és erre jött rá egy forró nyár, ahol kétségtelen meghoztuk azokat a döntéseket, hogy ingyenessé tettük egyébként az uszodát, és látható volt, hogy a strandnak és az uszodának, illetve a szabadidőközpontban lévő strandunknak is. Szerencsére a látogatottsága hatalmas volt. Ebből a szempontból is nekünk, mint üzemeltetőnek és fenntartónak sokkal szigorúbb önellenőrzési protokollokat alakítottunk ki, sokkal szigorúbb feltételekkel, ellenőrzési feltételekkel mentünk végig ezen az időszakon, és ennek láthatóak a különböző anomáliái és eredményei, mert máshogy ellenőriz a népegészségügy, és máshogy ellenőrizte az üzemeltető és fenntartó a saját medencéjét és vízminőségét.
3: Nagyon fontos azt elmondani, és beszéljünk is erről őszintén, hogy a medencéink, illetve ezek a mérések hogyan történtek. Ugye különbséget kell tenni a termálmedencéink, illetve a szűrt forgatott fürdőmedencék között. A termálmedencéinket minden nap végén leengedjük, teljes mértékben kitakarítjuk, és másnap reggel újra feltöltjük tiszta vízzel. És egyébként menet közben is folyamatosan friss vízzel látjuk el a medencét. És amikor ez a vizsgálati eredmény megtörtént, ez egy pillanatnyi eredmény mutatott. Ezután lehet, hogy fél órával vagy egy órával később már a friss víznek köszönhetően gyakorlatilag ezek a E. coli értékek, ezek gyakorlatilag sokkal kisebb számban lehettek jelen a vízben, illetve ami nagyon fontos elmondani, hogy nekünk a napi protokollunk az ilyen szempontból sokkal szigorúbb, hiszen a vizeket, ahogy jeleztem is, hogy napi szinten leengedjük és újra töltjük, és a vizsgálat az július 21-én történt meg, utána általában körülbelül egy hét kell ahhoz, hogy ezek a vizsgálati eredmények megjöjjenek, és mi augusztus 7-én, tehát 16 nappal később kaptuk meg a ANTS-től, a szakhatóságtól, hogy ezt a medencét le kell zárni. Na most mi addig már 16-szor ezt a medencét leengedtük, és friss vízzel újra töltöttük. És nagyon fontos, amiről szintén a termálmedencéknél beszélünk, hogy ezeket a medencéket mi nem vegyszerezhetjük, nem is vegyszerezzük. Nekünk is nagyon fontos, és nyilván egy közös felelősségünk az a látogatónkkal is, hogy a jövőben a termálmedencéknél is mindenki betartsa azokat a játékszabályokat, illetve a házi rendünket, hogy az előtusolást, a lábmosást használják, hiszen a higiéniai feltételek is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a vízminőségünk az a termálmedencéknél hogyan alakul.
0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről. A Rádió egy gongol.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: A stúdióban Szemeréné dr. Pataki Klaudia, Kecskemétváros polgármestere, és itt van velünk Kispál Balázs, a Hírősport Nonprofit Kft. Ügyvezetője. A beszélgetést pedig folytassuk azzal, hogy itt a termálvíz kapcsán felvetődött, hogy klórozni kellene, vagy ez ilyen nemzetközi visszhangot is kapott hír, illetve hogy nincs nagyon egyesség, hogy van, ahol azt szeretnék, hogy klórozzák a termálvizet, de hát a klórozzuk az meg nem tesz jót, akkor nem azt a hatását fejti ki, hogy is van ez?
2: Így van, ez a mai vita tárgya egyébként szakmai szinten, hiszen a Magyarországi Fürdőszövetség és a magyarországi fürdők azon az állásponton vannak, hogy a termálvíz természetes tartalmát nem lehet felborítani, és hogyha a vegyszer bekerül, akkor nincs már az a hatásfoka, amiért a különböző gyógykezeléseknél a termálvizet alkalmazzák. Ezt nyugat-európai gyakorlat viszont már teljesen az, hogy igazából már alig van termálvíz, ahol ki van írva, hogy termálfürdő, és tulajdonképpen már vegyszeresen kezelt termálvizekkel találkoznak Franciaországban, Németországban, és akkor itt áll szembe egymással egyébként a szakma, és itt hoznak különböző orvosi tudományos eredményeket, mert a Fürdőszövetség is Magyarországon mintavételezett, meg Franciaországban is, és láthatóak, hogy igenis az orvosi hatásfokok azok teljesen eltérőek ezekben a tudományos folyóiratokban. Ugye az elmúlt időszakban teljesen más gondolunk egy wellnessezésről, meg teljesen más gondolunk egy gyógyfürdőzésről és gyógykezelésről. És ezt mi itt keverten használjuk Magyarországon, míg egyébként a nyugat-európai országokban ezek inkább a wellness irányában tolódtak el, kevésbé a gyógy irányába, már csak azért is, mert nincsen olyan jó minőségű gyógyvízük, mint nekünk magyaroknak.
1: Említettük még a higiéniai szabályokat, illetve emeljük ki még tényleg, hogy egy baktériumok elterjedhetnek, annak hatása van, hogyha mondjuk nem tusolunk le a medencébe ugrás előtt, vagy belemenetel előtt. Ez is nagyon fontos, nem véletlenül hívják fel a figyelmet erre. Ugye, hogy ez ellen mi is tehetünk, hogy tényleg megfelelően figyelünk a higiéniai szabályokra.
2: Hát igen, ez bármennyire kényes is, kényes téma, és bármennyire nehéz erről beszélni, de igenis beszélni kell róla, ugyanis közös fürdőzésről beszélünk, közös felelősségről, amikor bemegyünk egy medencébe, és nem csak a saját személyes higiéniánk a fontos, hanem igenis figyelnünk kell arra, hogy másokat se hozzunk olyan helyzetbe, ami mások számára kellemetlen. Valahogy ebben a rohanó világban ez egy kicsit kevesebb figyelmet kapott az utóbbi időbe, és egy kicsit lehet, hogy engedékenyebb is volt a fürdő ilyen szempontból, úgyhogy miután most itt az elmúlt időszak is indikálta azt, hogy átvizsgáljuk a rendszert, és megnézzük azt, hogy a fürdőnek a ellenőrzési protokollja, illetve a vízkezelési protokollja jó-e, kell-e igazítani, mert most ezt egy vizsgáló bizottság szakértőkkel együtt felülvizsgálja, most már egy több hete tart ez a folyamat. Megvannak a héten az eredményei, akkor utána ezek alapján fogjuk átalakítani, és fogjuk javasolni átalakítani, hogy az üzemeltető milyen módosításokat eszközöljön. De a személyes felelősségre, mint fürdőzőként és fürdővendégként azért akkor is fel kell hívni a figyelmet, hogy ennek óriási jelentősége van, hogy tusoljunk le, mielőtt bemegyünk a medencébe, legyünk tiszták, és hát azért én megmondom őszintén, hogy kisgyermekes édesanyaként számomra mindig egy óriási kérdés volt, hogy lehet ugyan kapni úszópelenkát, de ez az úszópelenka, ez kiázik. Tehát, hogy szóval nekem ez mindig egy nagy kérdés volt, nagy dilemma volt számomra, hogy ez is egy jó marketing, ez az úszópelenka, de hát azért valljuk be őszintén, hogy látjuk, hogy hogyan működik az úszópelenka mechanizmusa, és azért ahhoz jelen pillanatban nem tudják semmi mással, más vegyszerrel kezelni, csak klórral, hogy tisztán és ne okozzon semmilyen közegészségügyi kockázatot ez a medencében.
0: A beugró, stimmeljen a házszám! Kérünk erről egy képet is! Nyerj a házszámot!

0: Széma, a Rádió Egygon közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Kecskemét város polgármestere, Szemerényi dr. Pataki Klaudia, illetve Kispál Balázs, a Híres Sport Nonprofit Kft. Ügyvezetője a vendégeink itt a stúdióban. Témában mi az, amit még említsünk, és akár itt fontos megemlíteni a beszélgetés végén?
2: A klórozáshoz kapcsolódóan nyilván klórral ezeket a szűrt forgatott medencéket kezeljük. Nagyon aktívan. Itt is nagyon fontos elmondani és tisztázni azt a félértést, ami a sajtóban megjelent, hogy az ANTS-nek a mérése az nem a medencéből mutatta ki, vagy a medence vizéből bemutatta ki ezt az úgynevezett pseudomonas baktériumot, hanem ezt a szűrt rendszernél lent a gépházban vették. Tehát a szűrő rendszernél, amikor levették a mintát, akkor ott mutatott egy magasabb értéket, viszont amikor végigment a klórozási folyamaton a víz, akkor utána a medencé már úgy került bele, hogy ez a baktérium nem volt benne. Tehát ezt biztonsággal állíthatom, hogy aki abban a medencébe belement, azon a napon, az nem találkozott ezzel a baktériummal. Ez is egy nagyon fontos információ, mert ebben is volt alapvetően félreértés itt az elmúlt hetekben és napokban, amiket olvastunk akár a sajtóban, akár a közösségi médiában. És ehhez kapcsolódóan, ugye most egy újabb fogalmat ismertünk van, vagy egy újabb vegyszert ismertünk, meg ez a trihalometán vegyszer, ami THM névre hallgat. Ugye itt most a széktói strandról beszélünk, már nem a fürdőről. A széktói strandon az ingyenes időszakban körülbelül 50-60%-kal megnőtt a terhelés ebben az ingyenes időszakban a látogatószámunknak. Tehát a korábbi 5-600 főről 4 és 8 óra között körülbelül minden nap még 7-800 fő jelent meg. Tehát egy nagyon komoly emelkedés volt ilyen szempontból a látogatószámban. És a kollégáim érzékelték azt, hogy nyilván a megnövekedett medence használat miatt a klórozásnak az intenzitását növelték. És ugye ez is egy szakszó ilyen szempontból, hogy a klór, amikor találkozik a vízbe került szerves anyagokkal, akkor alakul ki ez a THM érték, illetve akkor alakul ki ez a THM vegyület, viszont a szabadtéri medencéknél ez a THM ez nagyon gyorsan el is illan a vízből. Tehát itt is, és ez a THM érték is kimondottan, hogy polgármester asszony is mondta, ez a korábbi szabályozásban kevésbé volt ennyire szigorúan figyelve ennek az értéke. Most nyilván ennek köszönhetően ugye a hatóság lépett és mondta azt, hogy akkor két medencéket a szabadtéri részen gyakorlatilag a strandon lezárta. A Magyar Fürdőszövetség főtitkárával egyeztettem a tegnapi napon, és ő elmondta azt, hogy az országos tisztiorvossal most is tárgyalásokat folytatnak azzal kapcsolatban, hogy ezeket a szigorú határértékeket finom hangolják. Úgyhogy nagyon bízunk abban, hogy ez sikeres egyeztetés lesz, és egy picit felszabadulunk ezzel a nyomás alól.
1: Nagyon szépen köszönöm polgármester asszonynak és a Híres Sport Nonprofit Kft. Ügyvezetőnek, hogy eljött hozzánk, és a témában friss tájékoztatást adtak hallgatóinknak. Köszönöm.
2: Köszönjük szépen a meghívást.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió Egy Gongon. Rádió Egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról

0: és a mellékhatásokról, olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
2: Roppanós szenteség, zamatos szenteség, vagány, szenteség, vagány.
3: Anya, nézd, ugrok egy bombát!
4: Mi?
5: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
3: Ugrunk egy bombát?
5: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
7: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
10: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
11: Omoda Gyéko. A jövő választása.
12: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
13: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Ez itt a Rádió 1 Gong, az 52-es főúton Kecskemét térségében a 10-es kilométernél új csomópontot építenek félpályás lezárásnál, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. Történt egy baleset is, még a délelőtti órákban a Kápolna utca, Irinyi utca kereszteződésében az 5-ös főút találkozásánál. Azt az információt is kaptuk, hogy a forgalmat rendőr irányította. Ha arra jártok, meséljetek róla és erősítsetek meg az információt, hogy tart-e még a helyszínelés, vagy már jól járható ezen útszakasz is. 29 414 020, ez az SMS Viber számunk, vagy hívjatok 76 414 010, a számunk. Shakira Dalát indítom, ez a Die Die, és mindjárt kiderül, ki az a szerencsés, akinek a házszámában van 3-as, és még fel is hívom.

0: Rádió 1 Gong vadonatúj lakásfelújítás segítő játéka. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon.
1: Hello.
2: Halló, Faragó Miklós a Rádió 1 Gongból.
1: Ilyet,
2: én pedig egy nevet szeretnék először.
1: Kecskemét István.
2: István, és Kecskeméten hallgat?
1: Igen.
2: És a hármas szám otthon a házszámában.
1: Így van.
2: Ma reggel fotózta?
1: Igen.
2: Nagyon ügyesen tette, mert közelebb került a nyereményünkhöz, illetve a nyereményhez. Ha most kellene elkezdeni felújítani, mihez fogna neki?
1: Zuhanyzó.
2: A zuhanyzónak. Jó, oké. Hát ugye rengeteg nyeremény van itt a nyereménycsomagunkban, több mint 1 millió forint értékű. Megnézte már a listát, hogy mi mindent adunk majd a nyertesnek?
1: Hallgatom egész nap. Hát annyi sok minden van, hogy át is siklik az embernek a fején ez a dolog.
2: És azt megjegyezte, hogy mikor sorsoljuk ki majd a fődíjat?
1: Jövő héten.
2: Így van, jövő héten pénteken, úgyhogy addig is a kalapba kerül az ön neve is.
1: Jó, rendben, köszönöm szépen.
2: Már a Hurts Purple Disco Machine Wonderful Life című dal, ami megszólalt nem véletlenül. Ezzel indul a mai Daily Mix itt a Rádió 1 Gongon. Nyereményjátékunk is folytatódik, minden részlet a radio1gong.hu weboldalon.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlók Ledőny és Zárcenter.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
3: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intenzív Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
0: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
6: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
7: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
8: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
10: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túrós táska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, ap nélkül is olcsó.
11: Cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. Igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12. www.fehérpolikarbonát.hu.
12: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6 millió 990 ezer forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
13: A szőlő érik, a vesző hajlik, a csillagösvény labirintus mosolyszülete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik Ópusztaszeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztroprogramok egy helyen. Bár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosolyszüret szeptember 12-én a csillagösvény labirintusban.
14: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
15: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
16: Szeretnéd, hogy gyermeket könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Hellendoron Kecskemét.
17: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
18: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
19: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
20: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
21: Jótékony céllal futottak a Bácsvíz munkatársai. Súlyos károkat okoz az aszály a kecskeméti arborétumban. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályosok. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 9 Bácsvíz munkatárs vett részt vasárnap a Vízer Budapest félmaratonon. Hárman egyéniben teljesítették a több mint 21 kilométeres távot, hatan pedig 2-3 fős váltóban indultak, írja a Keol. A Kecskeméti Társaság csapata a sportolás mellett jótékony célt is támogatott. Részvételükkel a végtag hiányos gyermekekért alapítvány munkáját segítették. A kezdeményezéssel a közös sportélmény mellett egy fontos társadalmi ügyre is szerették volna felhívni a figyelmet. Súlyos károkat okoz az aszály a kecskeméti arborétumban. A tartós szárazság és a rendkívüli hőség egyre súlyosabb károkat okoz az arborétum növény állományában, írja a Vármegyei Lap. Sok helyen kiszáradt a gyep, több fafajnál pedig már nyár közepén megkezdődött a korai lombhullás. Augusztus végéig mindössze 170 mm csapadék hullott, miközben 6 napon 40 Celsius fok fölötti hőmérsékletet mértek. A szakemberek ezért folyamatosan vizsgálják, hogy mely növényfajok képesek alkalmazkodni a szélsőségesebb alföldi klímához. A tapasztalatok szerint például a cédrusok és az ezüsthás is jól viselik a szárazságot. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-ig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
22: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzés szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, amíg a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
21: Túlnyomóan derült, napos, esőmentes időre számíthatunk, a déli-délnyugati szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 34 fok között alakul. Holnap derült napos idő várható, majd délutántól erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és növekszik a zápor-zivatar kialakulási esélye. A déli szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet pedig pár fokkal visszaesik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Indul a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel.

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, és persze az internet segítségével bárhol a rádióegygong.hu-n követhettek minket, és hallgathattok minket, és részt vehettek a játékban. Bármelyik településről várjuk a házszámotokról a fotót, ugyanis a nyerő házszámoddal játékunk tegnap indult, és egészen jövő hét péntekig tart. Jövő hét pénteken sorsoljuk majd ki a fődíjat, ami több mint 1 millió forint értékű és lakás- és házfelújításra fordítható nyereményeket tartalmaz. Van itt kérem szépen nyílászáró, építőanyag, árnyékolás technikára beváltható utalvány, sőt, még egy takarító robotot is kap majd a fődíjasunk. Mit kell ezért tenni? Küldeni fotót Viberre a 2094140-20-ra a házszámotokról, amennyiben a következő szám szerepel benne. Ez pedig a nulla. Van nulla a házszámotokban? Jöhet a fotó Viberen.

0: gyerekek!
1: A Rádió egy gongot hallgatjátok, és itt a Daily Mixben is játékunk tart, és folyamatosan lehet küldeni a házszámotokról a fotót, amennyiben a nulla szerepel benne, mert ebben az órában ez a nyerő szám, hogyha van nulla a házszámotokban, csak a házszám táblának a házszám részét kell lefotózni, elég nekünk annyi, és ezt a Viberen a 29 414 020-ra beküldeni. Lakás és ház felújításra fordítható több mint 1 millió forint a nyeremény, amit jövő héten fogunk kisorsolni. Nagyon boldog születésnapot kívánok, akik szeptember 8-án látták meg a napvilágot, és boldog névnapot az Adrienneknek és a Máriáknak. És ha már évfordulóknál tartunk, azt tudtátok-e, hogy 1996. augusztus 16-án avatták fel a kecskeméti Katona József könyvtár piaristák terén található épületét. Szóval 30 éve szolgálja az olvasókat a Katona József könyvtár épülete. Ti mikor jártatok utoljára könyvtárban?

ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Még két napig tart egyébként a szeptemberi nyár. Ma is mondhatni kánikulára számíthatunk, a délutáni órákban 30-31 fokot fognak mutatni a hőmérők. Csapadék nem valószínű, és még holnap is egy nyári nap, aztán csütörtöktől érkezik az évszakváltó hidegfront. Visszaesnek a hőmérsékleti értékek. Csütörtökön már csak 24, pénteken pedig már több csapadékra is számítani kell, és maximum 19 fokra a jelenlegi előrejelzések szerint.

0: miért a rádió egyet hallgatják.
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekben.
2: Nálam állandóan lesz szó. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan kiderül, ki az a szerencsés hallgatónk, aki ebben az órában közelebb kerülhet a több mint 1 millió forint értékű heti fődíjunkhoz, amit egyébként jövő héten fogunk kisorsolni, ugye lakás és házfelújításra fordítható nyereményeket kínálunk. De előtte még Lato, Luca és a Lateri, valamint itt van Regan Lilidala is, a Hilmi, aki a múlt héten jelentette be a rajongói számára és a közösségi oldalon, hogy szilveszterkor majd a Maldív szigeteken lép fel.

0: A rádió egy gongot hallgatjátok, és mindjárt folytatódik a Daily Mix, de ebben az órában is vártam a fotókat a házszámokról. Halló, én Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból. Jó helyen járok?
1: Igen, üdvözlöm.
0: Kaptam egy képet a Viberünkre, ugye, amiben van nulla.
1: Igen.
0: Ez az a házszám. Kihez van szerencség, egy keresztnevet mondjon?
1: Timi,
0: hol fotózta ezt a házszámot, melyik településen?
1: Nagykőrösön
0: hallgat ezek szerint minket, és munkában van?
1: Éppen körtét rakok el, igen, itthon.
0: Ez ilyen télire? Télire kell majd?
1: Igen.
0: Vagy?
1: Igen.
0: Lakásfelújítás, házfelújítás tekintetében mi az, amit most nagyon-nagyon szeretnének újítani egyébként?
1: Hát ez az árnyékolás technika, előbb-utóbb fürdőszoba. Igen, robotporszívós, igen, tehát bármi.
0: Van sok-sok nyeremény.
1: Van, igen.
0: Egy új bútor például, az is jó jönne?
1: Akár az.
0: Milyen bútort szeretne, hogyha megnyerni a fődíjat? Ugye 150 ezer forint értékben bútort választhat.
1: Hát én éppen nézegettem egy sarokszekrényt a napokban, úgyhogy igen, az is a nappaliban, igen, tökéletes.
0: No, hát akkor lehet tervezni, álmodozni, mert akkor a név a kalapba kerül, úgyhogy jövő hét pénteken sorsolunk, hát ha sikerül megnyerni a nyereményt, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Zenében Kamráddal folytatjuk, jön a Bímány mindjárt.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon. Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlók Ledőnyi Zárcenter.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Látod, mondtam, hogy hívjunk inkább költöztetőt. Legközelebb bízzuk a profikra, és hívjuk a Költözzokosant. Profi csapat, bármit elszállítanak, és még jó áron is dolgoznak. Keress rá a Költözzokosantra Facebookon, vagy interneten. Költözzokosan te is!
6: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
7: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
8: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
9: Szeptember 14-én megnyitja kapuit a Szentesi Bisztró Kecskeméten, a régi Sugovica halászcsáda helyén.
10: Indíts nálunk a napot finom reggelivel, vagy frissen sült lángossal. Ebédre pedig vár a napi menü 1790 forintos áron.
11: Ha másra vágysz, válasz a la carte kínálatunkból.
10: És a halételeknek sem kell búcsút intened. Ha már jól megszokott bajai halászlé és több finom halétel, továbbra is megtalálható nálunk. Szentesi Bisztró Kecskemét, Izsáki út 68. Szeptember 14-től várunk szeretettel.
12: Látogasson el a Gold Club óra ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óráink közül, vagy találja meg álmai ékszerét aranyból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árérték arány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet, Kecskeméten az Osan üzlet során.
13: Roncsautó átvétel, Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
14: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
13: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
15: Közösségi összefogással írtották a királydínyét Kecskeméten. Több helyen is várják a véradókat Bács-Kiskunban. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több közösség is királydínye takarító akciót szervezett a hétvégén Kecskeméten. A kecskeméti vízőrzők önkéntesei a Csukás érnél összesen 9 zsáknyi szúrós növényt gyűjtöttek össze, és megtisztították a vad itatóhoz vezető utat is, írja a hírös.hu. Mária hegy és Széchenyi város lakói szintén összefogtak, és több út és kerékpárút szakaszt megtisztítottak a királydínyétől és más gyomnövényektől. A területeken ugyanakkor még jelentős mennyiségű királydínje mag maradt, ezért a védekezést a későbbiekben is folytatni kell. Az önkéntesek szerint az akciók azt is megmutatták, hogy közösségi összefogással rövid idő alatt is látványos eredményt lehet elérni. Több helyen is várják a hétköznapi hősöket Bács-Kiskunban. Ezen a héten több településen is szerveznek víradást Bács-Kiskun vármegyében. Kecskeméten több napon át is várják a donorokat a Kohári körúti területi vérellátó intézetben, emellett Fajszon, Felsőszentivánon, Rémen, Bácsalmáson és Kunadacson is lesz lehetőség víradásra. A hét második felében Tompán, Jász-Szentlászlón, Baján és Kiskunfélegyházán is fogadják az önkénteseket, írja a BAON. Szeptember 12-én a kecskeméti Műkertvárosi Kakasfőző Fesztiválon is szerveznek véradást. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt azt kéri, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze a kiválasztott helyszín pontos időpontját. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek a hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét halljuk.
16: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
15: Túlnyomóan derült, napos, esőmentes időre számíthatunk, a déli-délnyugati szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 34 fok között alakul. Holnap derült, napos idő várható, majd délutántól erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és növekszik a zápor-zivatar kialakulási esélye. A déli szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet pedig pár fokkal visszaesik.
2: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mik

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, még ebben az órában a mikrofonnál Faragó Miklós, és egy újabb szám várható, és sorsoltam is, ez pedig a hatos. Hogyha a hatos szám van a házszámotokban, akkor most rajta küldjétek a Viberen a 20 9 414 0 20-ra a fotót a házszám táblátokról, illetve elég csak ugye a házszám részt lefotózni, és így tudtok a játékban részt venni. És hogy mi a nyeremény, nem sokára erről is beszélek, az biztos, hogy több mint 1 millió forint értékű fődíjunk van. Lady Gaga folytatja, ez az Abracadabra itt a déli.

0: nem sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül.
1: Rádió egy gong.
2: Folyamatosan benned.

beugró, stimmeljen a házszám. Kérünk erről egy képet is. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon. Daily Mix a Rádió 1-en.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is várom a fotókat a házszámotokról, és azok küldjék most, akiknek 6-os van a házszámukban, a 2094140-20-as Viber számra. Tudjátok küldeni, itt tudtok a játékra jelentkezni, és közel 1,5 millió forint értékű az a fődíj, amit jövő hét pénteken fogunk kisorsolni. Van itt kérem szépen építőanyag, nyílászáró, bútor, munkadíjak, illetve még egy takarító robotot is kap a nyertes, akit kisorsolunk. Tehát jövő hét pénteken, úgyhogy a játék egész

Gong, a lendület marad a Daily Mix folytatásában is. Gorgon City dalt hozok nektek, illetve majd egy Avicii dal is elhangzik még ebben az órában. És elhangzott az óra nyerőszáma, a 6-os, ami hogyha a házszámotokban ott van, akkor közelebb kerülhettek a nyereményeinkhez, ami több

ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon és az internet segítségével. Bárhol, radioegygong.hu. Ma ünnepelné születésnapját, a 37-et, Tim Berling, vagy ahogyan a világ ismerte, Avicii. Saját magának is szuper dalokat írt, egytől egyik slágerekké váltak, Levels, Wake Me Up és a most következő Hey Brother is jól ismert. De másoknak is írt egyébként dalokat, és producerként segítette a munkát, például a David Guetta oldalán, vagy éppen a Coldplay féle Sky Full of Stars dalhoz is van köze. Avicii, Hey Brother, ezzel megyünk tovább itt a Daily Mixben.

0: a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Nyerj a házszámoddal, nyereményjátékunk zajlik. Ezen a héten is, és még jövő héten is, mert jövő héten lesz majd a fődíj sorsolás.
1: Igen, tessék.
0: Faragó Miklós vagyok, rádió egy gongból. Szia!
1: Szia, én meg Kovács Niki vagyok.
0: Hello, Niki! Kaptunk tőled is fotót, és valószínűleg jól fotóztad. Ugye a 6-os szám volt, ami fejjel lefelé 9-es is egyébként.
1: Igen, de 6-os.
0: De 6-os, ezt jól fotóztad be. Csak azért mondom, mert egy hallgatónk küldött a házszámáról fotót, és ugye ott a, hát fordítva küldte el, hogy akkor van benne 6-os, mert a 39 helyett.
1: Ja, értem, nem, nálunk 6, simán.
0: Igen, ez tetszett, aranyos volt ez a hallgató. Jó, hát lehet próbálkozni, de hát folyik a játék, úgyhogy te vagy a szerencsés, aki ebben az órában most adásba került, és hát szeretnéd nagyon nyerni majd. De miért szeretnéd megnyerni ezt a fődíjat?
1: Hát szeretnék itthon egy kis felújítást.
0: Egy kis? Hát több mint 1 millió forintból lehet gazdálkodni.
1: Igen.
0: És azért az nem egy kis felújítás, de mégis konkrétan
1: hát, fürdőszoba.
0: Fürdőszobával kezdened.
1: Aha. Igen.
0: Nyílászárókkal, hogy állsz a nyílászárókkal?
1: Azok jók.
0: Uh-huh. Bútor? Igen. Valami bútor esetleg hiányzik valami szobából?
1: Most per pillanat azzal is jól állok.
0: Azzal is jól. Van takarító robot is a nyeremények között.
1: Igen, az jól jönne.
0: És tudod, mit csinál a takarító robot?
1: Nem.
0: Porszívózik, felmos. Na?
1: Hát az nagyon szuper. Pont azt csináltam úgy, hogy...
0: Jó, hát csak néhányat említettem a sok-sok nyeremény közül. Az biztos, hogy minden esélyed van, mert bekerülsz akkor a kalapba, jó?
1: Nagyon szépen, köszönöm szépen.
0: Már csak annyit mondj, te hol hallgatsz minket, hol fotóztad ezt a 6-os házszámot?
1: Kecskemét.
0: Nyereményjátékunk a következő órában is folytatódik. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok. Holnap ugyanígy találkozunk, itt leszek 10 és 14 óra között. Most pedig a következő 3 órában Kincses Szabolcs érkezik a mikrofonhoz. És a hírek, információk után rögtön Alex Kenji Bambolet című dala indítja a délután következő óráját. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, viszont hallásra, sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Támogatóink Szentesi Tüzé, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólapdiszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlók Redőny és Zárcenter.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
8: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
9: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni. importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jayco nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
10: Omoda Jayco, a jövő választása.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
12: A szőlő érik, a vesző hajlik, a csillagösvény labirintus mosoly szürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik Ópuszta szeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztroprogramok egy helyen. Bár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosoly szüret szeptember 12-én a Csillagösvény labirintusban.
10: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
13: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
14: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
16: Szeretnéd, hogy gyermeket könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Hellendoron Kecskemét.
17: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
18: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
19: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Speciális játszóterekre gyűjtenek az autista gyermekek számára Kecskeméten. Megújult tantermekkel kezdte jubileumi tanévét a félegyházi közgé. Még marad a nyárias idő. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Mintegy 20 millió forintra lenne szükség két speciális játszótér kialakításához a kecskeméti Egymi Autizmus Centrum gyermekei számára. A tervek szerint az egyik játszótér a Kandó Kálmán utcai, a másik pedig a Juhar utcai intézmény udvarán épülne, megírja a Vármegyei Lap. A hétvégi Petőfi Városi Kert, mozi és jótékonysági pikniken több mint 800 ezer forint gyűlt össze a célra. Ezzel együtt eddig valamivel több mint 3 millió forint támogatás érkezett. A Kacaj Alapítvány továbbra is várja a felajánlásokat, hogy a speciális játszóterek mielőbb elkészülhessenek. Jelentős felújításokat végeztek a nyári szünetben az idén 65 éves Kiskunfélegyházi közgé Oskola és Korona utcai épületében. Megújultak a mosdók és több tanterem, és két új számítógéptermet is kialakítottak, valamint korszerű bútorokat szereztek be. A szakmai oktatást új kereskedelmi és pénzügyi eszközökkel, köztük pénztárgéppel, vonalkód olvasóval és készletnyilvántartó programokkal is fejlesztik, írja a Félegyházi közlöny. Az iskola diákjai közül 5-en a nyáron Erasmus program keretében külföldön tölthették a szakmai gyakorlatukat. A jubileumi tanév 91-9-es diákkal és hagyományos gólyatáborral indult. A napokban még marad a hőség, az előrejelzések szerint ezekben a napokban 34 fokot is mutathatnak a hőmérők, de hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteó gyógyász, a Meteoklinika igazgatója beszélt rádiónknak.
21: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotokhoz. állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
20: Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, eső nem várható, többfelé megélénkül a déli szél. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 34 fok között alakul. Holnap napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, egy érkező hidegfront hatására eső a késő délutáni és esti óráktól várható.
0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1 Gong.

Ez a rádió nálunk csak igazi mai sláger megy. Én már Kincses Szabi vagyok veletek, indul a kedd délután, Faragó Miki után vagyok veletek egészen 17 óráig, és folytatjuk a tegnap elkezdődött promóciós játékunkat, ami egészen jövő hét végéig tart. És hát majdnem 1.500.000 forint értékű nyeremény, tehát közel 1,5 millió forint összértékű nyereményünk van. Nem sorolom fel, van benne nyílászáró, építőanyag, munkadíj, virágládák, árnyékolástechnika, robotporszívó és egy csomó minden, úgyhogy nagyon érdemes velünk játszani most ezen a héten és a következő héten is. Nagyon egyszerű a feladat. Mondok már is egy számjegyet, ez a 8-as mondjuk ebben az órában, és akinek a házszámában szerepel a 8-as, az gyorsan szaladjon, kifotózza le, és jöhet Viberen vagy SMS-ben a házszámról készített fotó az óra végén, valakit majd visszahívok. Ilyen egyszerűen lehet most közel 1,5 millió forint összértékű nyereményt nyerni. Nálunk itt a Rádió 1 gong jó voltából, Shakira és Burna Boy érkezik most a Die Die című dallal, amiben Burna Boy hozza az afrikai lüktető afrobeat világot, Shakira pedig a latin pop karaktert. Ezzel megyünk most tovább, már is itt a Rádió 1 gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ez a Rádió egy nálunk csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában a 8-os a nyerőszámunk. Tehát akinek a házszámában a 8-as szerepel, gyorsan fotózza le, jöhet Viberen vagy SMS-ben a fotó. És közel 1,5 millió forint összeértékű nyeremény sorsolunk majd a jövő hétvégén. 4 napon át közösség, kultúra, családi élmények, zene és szórakozás vár mindenkit Kecskemét legnagyobb városrészének ünnepén szeptember 10-e és 13-a között a Széchenyi Városi Napokon. Felé Bíró Csongor Vitéz, a Living Room és a Jasons zenekar, valamint Gájer Bálint is a 4 nap alatt. Másik 2 városrészben is egész napos közösségi rendezvény várja a kecskemétieket. Most szombaton Kiskertvárosban közösségi és családi napot tartanak a Zöldike utcai közösségi területen, ahol fellép majd Varga Feri és Balási Betti, Kocsis Tibó, valamint Roy és Ádám. A Műkertvárosi kakasfőző helyszíne pedig a Vadaskert előtti tér lesz. A délelőtt elsősorban a családoké lesz, furfangos paravánbáb előadás, Anikó mesekuckója és vadaskerti kvízjátékok szerepelnek a programban. A Műkertvárosi nap egyik fő programja Péter Schramek 16 órakor kezdődő fellépése lesz, utána DJ Dini zenél. A mesterséges intelligencia korában egyre nagyobb kihívás jelent. Felismerni a gép generálta tartalmakat az emberitől. Erre mutat rá a Goethe Intézet kiállítása, amely a Katona József könyvtárban péntekig még megtekinthető az intézmény nyitvatartási idejében. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk, SMS és Viber számunk pedig a 0629414020-as. Ide jöhet tehát a házszámról alkotott fotó. Most pedig megyünk tovább Lana Del Rey-jel. Ez a Summertime Sadness. Már is itt a Rádió egy gongol.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
8: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
10: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
11: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
12: Omoda Gyéko, a jövő választása.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: A Rádió Egy Gong vadonatúj lakásfelújítás segítő játéka. Nyerj a házszámoddal!

0: most nem segít a memóriád, és a mesterséges intelligencia sem. Figyelj, fotózz és játsz! Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon!
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
0: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Ez a rádió nálunk csak igazi mai sláger, megyen kincsen Szabi vagyok veletek, mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok. Kecskeméten a Jókai utca 38 szám előtt a városközpont felé vezető oldalon továbbra is útszűkületre kell számítani. Van az M5-ös autópályáról is hírem, Kecskemét és Lajos Mizse között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat a 84-es és a 73-as kilométer között. Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad, a határ irányába a külső és a leálló sáv használható a felújítási munkák kapcsán. Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Még mindig az M5-ösön Örkény és Kecskemét között több szakaszon fenntartási munka miatt egészen este 8 óráig várható mindkét oldalon belső sávzárás. Ez lassíthatja majd a forgalmat óvatosan és türelmesen az utakon. Jön most egy kollaboráció, Jennifer Lopez először dolgozott David Guettával, született belőle egy jó kis dinamikus klubsláger, ez a Save Me Tonight. Most ezzel megyünk tovább itt a Rádió egy gongon.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpártestékek szakértője.

0: ez a rádió, hogy nálunk csak igazi mai sláger megy. Próbáljuk most elérni Hóhért. Legalábbis így írta alá a Viber üzenetet.
1: Hello, hello.
0: Szia Hóhér, én a Kincses Szabi a Rádió 1 gombból.
1: Szia, szia, parancsolj!
0: Drága Hóhér úr, kedves Hóhérnak tűnsz, tehát hogy annyira én nem félek tőled, de hogy
1: igen,
0: miért,
1: igen.
0: Miért lettél te Hóhér?
1: Ez a szakmám, mehentes vagyok.
0: Ja, értem, oké, okay, akkor most már minden stimmel. Az 58-as igen. szám alatt laksz, és elküldted nekünk így ezt van. Az 58-as házszámot. Valóban igen, benne igen. van a 8-as, tényleg ennek az órának a 8-as volt a nyerőszáma, úgyhogy gratulálok, mert azonnal bekerültél a sorsolásba. Keresztnevetet is elkérhetem?
1: Attila.
0: Családi ház felújítás? Látom, hogy családi házba laksz. Családi ház felújítás előtt álltok? Na és mi a terv? Mikor kezdődik
1: hát,
0: ez a felújítás?
1: Nagyon jó lenne a szigetelés.
0: Szigetelés, aha. Na, jó van, hát szurkolok nagyon. Nem tudom, hogy szigetelés van ebben a csomagban, mert ezt összíteszek, nem néztem meg. Lehet, hogy van benne szigetelés. Te tudod, hogy van benne szigetelés ebben a nyeremény csomagban?
1: Hát, olyasmit hallottam, igen, hogy lehetne szigetelni.
0: Akkor lehet, hogy te jobban tudod, úgyhogy akkor fogok neked is szurkolni. Jövő héten sorsolunk majd.
1: Igen,
0: köszi,
1: pénteken.
0: Hogy bennünket hallgatsz. Így van, jövő pénteken.
1: Szia,
0: szia, szia, szép napot. Gratulálok Hóhérnak, bekerült a sorsolásba. Jön a német énekesnő a következő óra elején.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlok Ledőny és Zárcenter.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
5: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Hétindító ajánlatok a Metróban. A Metrósé fűszeres burgonya gerezde 2,5 kg-os kiszerelésben. Csomagja most csak bruttó 1679 forint szeptember 7-e és 9-e között. Válts ki online gurmé kártyádat, és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
7: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egésznapos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihial szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
9: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
10: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világ piacra készül. Az elmúlt két év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
11: Omoda Gyéko. A jövő választása. Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
13: A szőlő érik, a vesző hajlik, a csillagösvény labirintus mosoly szürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik Ópuszta szeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztroprogramok egy helyen. Bár a világ harmadik legnagyobb labirintusa. Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosoly szüret szeptember 12-én a csillagösvény labirintusban.
14: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
15: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
16: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
17: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6 millió 990 ezer forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Jótékony céllal futottak a Bácsvíz munkatársai. Súlyos károkat okoz az aszály a kecskeméti arborétumban. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályosok. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 9 Bácsvíz munkatárs vett részt vasárnap a Vízer Budapest félmaratonon. Hárman egyéniben teljesítették a több mint 21 kilométeres távot, hatan pedig 2-3 fős váltóban indultak, írja a Keol. A Kecskeméti Társaság csapata a sportolás mellett jótékony célt is támogatott. Részvételükkel a végtag hiányos gyermekekért alapítvány munkáját segítették. A kezdeményezéssel a közös sportélmény mellett egy fontos társadalmi ügyre is szerették volna felhívni a figyelmet. Súlyos károkat okoz az aszály a kecskeméti arborétumban. A tartós szárazság és a rendkívüli hőség egyre súlyosabb károkat okoz az arborétum növény állományában, írja a Vármegyei Lap. Sok helyen kiszáradt a gyep, több fafajnál pedig már nyár közepén megkezdődött a korai lombhullás. Augusztus végéig mindössze 170 mm csapadék hullott, miközben 6 napon 40 Celsius fok fölötti hőmérsékletet mértek. A szakemberek ezért folyamatosan vizsgálják, hogy mely növényfajok képesek alkalmazkodni a szélsőségesebb alföldi klímához. A tapasztalatok szerint például a cédrusok és az ezüsthás is jól viselik a szárazságot. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-ig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
19: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, amíg a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberbe, a másodikat pedig áprilisban.
18: Túlnyomóan derült, napos, esőmentes időre számíthatunk, a déli-délnyugati szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 34 fok között alakul. Holnap derült napos idő várható, majd délutántól erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és növekszik a zápor-zivatar kialakulási esélye. A déli szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet pedig pár fokkal visszaesik.
2: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

most nem segít a memóriád, és a mesterséges intelligencia sem. Figyelj, fotózz és játsz! Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon!

0: Rádió egy nálunk csak igazi mai sláger, mert indul egy következő óra. Ez a kett délután, és közel 1,5 millió forint összértékű nyereményünk van. Ezen a héten, illetve a következő hét végéig tart a játékunk. Minden órában valaki bekerülhet a sorsolásba. Pofon egyszerű a feladat. Ebben az órában, mondom már is, a nyerőszámot, a kettes, tehát akinek a házszámában a kettes szerepel, annak van esélye megnyerni ezt a 2 hetes főnyereményt, mert ugye jövő héten fogunk majd sorsolni lakásfelújításba, vagy családi ház felújításba segítünk most 1.300.000 forint összértékű nyereménnyel. Ebben a csomagban nyílászárógtól kezdve építőanyag, munkadíj, tehát burkolás, villanyszerelés, bútorutalvány, festés, robotporszívó és egy csomó minden szerepel, úgyhogy érdemes velünk játszani, tehát minden órában a kettes a nyerő szám, tehát még egyszer mondom, akinek a házszámában a kettes szerepel, azonnal készíts el egy fotót és küldj el nekünk Viberen, az óra végén pedig majd valakit visszahívok. Jó, most egy jó kis román dance pop fülbemászó dallammal, egy igazi accent hangzás, Misha Millerrel és Szerával érkezik a Don't Leave az Accent-től. Várj is itt a Rádió egy gombol!
1: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autóüvegkft.hu.

0: Rádió Egyenlő csak igazi mai sláger. Mely közlekedési infóim vannak, az 52-es főúton Kecskemét térségében a 10-es kilométernél új csomópontot építenek, a félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsatok. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmat építenek a 9-es kilométernél. Itt mindkét irányban torlódásokra kell számítani. Az 54-esen mozgó munkavégzés mellett dolgoznak a mai napon két hosszabb szakaszon. Jakabszállás és Bócsa között a 19-es és a 34-es kilométer között kaszálnak. A Kecel és a Császártöltés közötti szakaszon a 63-as és a 65-ös kilométer között pedig kátyúznak. Mind a két munkaterületnél táblák hívják fel a közlekedők figyelmét a forgalomkorlátozásokra. Óvatosan az utakon, ha van infótok, írjatok a 0620-9414-020-as számra. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok. Egyébként erre az SMS és Viber számra várjuk azokat a házszámokat, ahol a 2-es szerepel a házszámba. Tehát annak van esélye most bekerülni a sorsolásba, akinek a 2-es szám szerepel a házszámába. Jön most az albán származású amerikai énekesnő Eva Max, és érkezik tőle a Maybe You're the Problem, már is itt a Rádió Egyzomból.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Emlékszel Görögország?

0: a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja Önt a Hotel Ózon. hotelozon.hu.
1: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
2: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
3: Omoda Gyéko, a jövő választása.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!

Ez a rádió egy nálunk csak igazi mai sláger. Megnézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon. Terült napos idő várható, majd délutántól a Dunántúlon erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és növekszik a zápor, zivatar kialakulási esélye. A déli szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A minimum hőmérséklet jó részt 10 és 15 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos északi, északkeleti helyeken mérhetünk, míg az északnyugati

magasabb értékek valószínűek. Holnap a héten utoljára mérhetünk tartósan 30 fok feletti hőmérsékletet. Aztán csütörtökön keleten is megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés is előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban 12 és 18, délután 21 és 29 fok között alakul. Már is megyünk tovább Regán Lilivel, egy újdonság érkezik tőle. Jön a Heal Me, közben pedig mondom még egyszer az óra nyerőszámát, ez pedig a 2-es, tehát akinek a házszámában a 2-es szerepel, gyorsan menjen ki, fotózza le ezt a házszámot és küldje el a róla alkotott képet Viberen vagy SMS-ben a 0629 414 020-as számunkra jött, tehát még egyszer Regán Lili és a Heal Me már is itt a Rádió 1.

0: hogy nálunk csak igazi mai sláger megy. Most éppen Szabinát próbáljuk elérni. Reméljük, hogy fel is veszi a telefont. Kaptunk tőle is egy házszámot.
1: Igen.
0: Szia, Szabina, én a Kincses Szabi a Rádió egy gongból.
1: Szia, Szabina vagyok.
0: Jókor hívlak?
1: Igen, igen.
0: Kaptunk tőled egy házszámot, 20-as szerepel.
1: Igen.
0: Ezen a házszámon lakásban vagy családi házban laktok?
1: Családi ház. Még nem lakunk benne, de újítjuk.
0: Ja, értem. Tehát akkor még nem költöztetek be. Felújításra szorul ez a ház?
1: Igen, már elkezdtük, de még van mit csinálni rajta.
0: Na hát gondolom, akkor nem véletlenül jelentkeztél most erre a nyereményjátékra, hiszen közel 1,5 millió forint összértékű nyereményünk van, ugye jövő héten pénteken sorsolunk. Mit szeretnétek újítani egyébként ezen a családi házon?
1: A festés kellene, igazából már csak az van.
0: Mert csak a festés van. Hát a festésen kívül azért elég sok minden van még ebben a csomagban, de valóban van egyébként festés is. Gratulálok, mert be is kerültél a sorsolásba.
1: Hú, köszönöm szépen.
0: Mi pedig azt köszönjük, hogy bennünket hallgatsz. Gratulálok, szia-szia!
1: Szia, köszi!
0: A következő óra elején itt lesz majd a 89-es születésű amerikai énekesnő, akinek többek között olyan slágereket köszönhetünk, mint a Love Story, a Shake It Off, a Blank Space, az Anti-Hero, a Cruel Summer, vagy az I Knew You Were Trouble. Most azonban a The Fate of Ophelia-val érkezik Taylor Swift hamarosan itt a Rádió egy gongon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon. Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Támogatóink Szentesi Tüzép, Red Homebau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., szállókledőny és zárcenter.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. BioKing Biobolt. A Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
5: Megérkezett a vadonatúj, teljesen elektromos Mazda CX-6-e a JP autószalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek Kecskeméten a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
6: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
7: Figyelem, Kecskemét! Szeptember 16-án kihagyhatatlan termékbemutatóval érkezik a Makita a Mollárfa telep parkolójába, a Krébersberg Kuno utca 33 alá. Próbálja ki működés közben a legújabb Makita szerszámokat és kerti gépeket, kérjen szakértői tanácsot, és vegyen részt a helyszíni nyereményjátékban. Makita Innovation Tour, szeptember 16-án Kecskeméten. Részletek kisgéponline.hu.
8: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
9: Látogass el a Gold Club óra ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óráink közül, vagy találja meg álmai ékszerét aranyból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árértékarány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet, Kecskeméten, az Osan üzlet során.
10: Roncsautó átvétel, Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
11: Autóját akár 55 forint per kilogramm máron átvesszük.
10: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
12: Éhes vagy? Rendeld meg online, kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk, kedvező báron. Első rendelésednél használd a kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
13: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
14: Közösségi összefogással írtották a királydínyét Kecskeméten. Több helyen is várják a véradókat Bács-Kiskunban. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több közösség is királydínye takarító akciót szervezett a hétvégén Kecskeméten. A kecskeméti vízőrzők önkéntesei a Csukás érnél összesen 9 zsáknyi szúrós növényt gyűjtöttek össze, és megtisztították a vaditatóhoz vezető utat is, írja a hírös.hu. Máriahegy és Széchenyi város lakói szintén összefogtak, és több út és kerékpárút szakaszt megtisztítottak a királydínyétől és más gyomnövényektől. A területeken ugyanakkor még jelentős mennyiségű királydínje mag maradt, ezért a védekezést a későbbiekben is folytatni kell. Az önkéntesek szerint az akciók azt is megmutatták, hogy közösségi összefogással rövid idő alatt is látványos eredményt lehet elérni. Több helyen is várják a hétköznapi hősöket Bács-Kiskunban. Ezen a héten több településen is szerveznek véradást Bács-Kiskun vármegyében. Kecskeméten több napon át is várják a donorokat a Kohári körúti területi vérellátó intézetben, emellett Fajszon, Felsőszent Ivánon, Rémán, Bácsalmáson és Kunadacson is lesz lehetőség véradásra. A hét második felében Tompán, Jász-Szentlászlón, Baján és Kiskunfélegyházán is fogadják az önkénteseket, írja a BAON. Szeptember 12-én a kecskeméti Műkertvárosi Kakasfőző Fesztiválon is szerveznek véradást. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt azt kéri, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze a kiválasztott helyszín pontos időpontját. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek a hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét halljuk.
15: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
14: Túlnyomóan derült, napos, esőmentes időre számíthatunk, a déli délnyugati szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 34 fok között alakul. Holnap derült, napos idő várható, majd délutántól erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és növekszik a zápor-zivatar kialakulási esélye. A déli szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet pedig pár fokkal visszaesik.
16: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kincses Szabolcsal. Csak igazi mai slágermegy.

Jön nálunk csak igazi mai sláger, megyünk kincse. Szabi vagyok veletek, itt az utolsó óra, a következő órában már a Rádió 1 Live Mix-el megyünk tovább, és van még valakinek esélye bekerülni a sorsolásba, hogy jövő pénteken kiderül, hogy ki lesz a közel 1,5 millió forint összértékű nyeremény. Valaki nagyon fog örülni, hiszen a családi ház felújításban, lakás felújításban segítünk, méghozzá rengeteg érdekes dologgal, nyilátzáróval, építőanyaggal, munkadíjakkal, virágládákkal, árnyékolás technikával, festéssel, burkolással, villanyszereléssel, bútorutalvánnyal, csempe, járólaputalvánnyal és még robotporszívóval is. Nagyjából 2 levegőre elmondtam az egészet, úgyhogy tényleg érdemes velünk játszani most. A 0629-414-020-asra várom most azoknak a házszámoknak a fotóját, ahol az 1-es szerepel a házszámban. Jó, tehát ebben az órában az 1-es a nyerőszámunk, 0629-414-020-as a számunk. Most pedig jön egy jó kis popdal, Németországból indult, mára pedig Európa egyik legizgalmasabb pop hangja lett Kamrát. Egy fülbemászó sláger, egy kis szerelemmel fűszerezve, már is itt a Be Mine tőle a Rádió 1 gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Ez a Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy. Folytatjuk a kedd délutánt, most közlekedési infókkal. A 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Előre tervezett zajjal járó éjszakai karbantartási munkákat végeznek a Cegléd-Szeged vasútvonal Városföld és Kiskunfélegyháza közötti szakaszán. Holnap este 9 órától, másnap hajnal 5 óráig az 54-01-es jelű kunszálási bekötőút vasúti átjáróban kell forgalomkorlátozásra számítani, kerülni szintén a szomszédos átjárók felé. Lehet, ha bármilyen közlekedési infótok van, írjátok meg. Jó utat kívánok mindenkinek. Szóljon most az autósoknak, két tipperi slágere, ez a Teenage Dream, már is itt a Rádió 1 gongon. És közben elmondom még plusz információnak, hogy az óranyerőszáma az 1-es, tehát hogy azok a házszámok nyernek most, ahol az 1-es szerepel. Gyorsan futás kifelé, lefotózni, jöhet Viberen vagy SMS-ben a házszámról készített fotó, ez akár majd 1,5 millió forint összértékű nyereményt is érhet. Jó, tehát a Teenage Dream most, két tipperi énekel itt a Rádió 1 gongon.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
4: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
5: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
6: Van. Minden pillanat számít.
7: Van, van, van. Van.
8: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
9: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
10: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
11: Omoda Gyéko, a jövő választása.
12: Visszatértek a Mekibe.

0: Rádió Egyedülálló, csak igazi mai sláger. Megnézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon. Napközben napos idő lesz, majd délután nyugat, észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására, és szorványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz, este észak-nyugaton az érkező hideg front hatására észak-nyugatira fordul. Tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható, aztán csütörtökön a hidegfront hatására több lesz a felhő felettünk, de csak elszórtan várható eső, zápor, 19 és 28 fok között alakulnak a maximumok. Jön most egy újdonság, egy dal, ami egy kicsit visszahozza a nyarat, még akkor is, ha a naptár már mást mutat holnap utántól. Loé egy igazi feel good slágerrel, tel a napsütéssel, szabadsággal és azokkal a pillanatokkal, amiket legszívesebben örökre megtartanánk. Jön a Golden Summer most itt a Rádió egy gongon.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: hogy nálunk csak igazi mai sláger megy, az utolsó játékosunk jön a mai napon. Holnap majd folytatjuk a játékot, de most még Incit megpróbáljuk elérni.
1: Hello.
0: Szia Inci, én a Kincses Szabi a rádió egy gongból.
1: Szépen napot kívánunk.
0: Kezi csokolom. Tegeződhetünk, Inci?
1: Igen, igen, egész
0: nyugodtan. Jaj, köszönöm szépen, sokkal egyszerűbb így a kommunikáció. Kaptunk tőled is
1: igen.
0: egy képet, méghozzá az egyes szerepem 1/A, ha jól látom, ugye?
1: Igen, igen.
0: Felújításra szorul ez a családi ház?
1: Igen, igen, ez egy régi típusú ház, amit vettünk, és itt a nyilázáról, szerkezetektől kezdve minden vidis, úgyhogy nagyon bejönne nekünk, ha sikerülne.
0: Hát többek között nyilázáró is van ebben a csomagban, közel 1,5 millió forint értékben van, ugye? Nagyon sok igen. minden, a festéstől kezdve burkolás, villanyszerelés, robotporszívó, és hát sok izgalmas dolog van ebben a lakás vagy családi ház felújítós nyereményjátékunkban. Jövő pénteken sorsolunk, te már bekerültél. Ezzel a fotóval a kalapba.
1: Nagyszerű. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, úgyhogy reménykedünk
0: nagyon.
1: A leányzómmal együtt.
0: Nagyon fogunk szurkolni neked is, nektek is.
1: Köszönöm.
0: Jövét pénteken hallgass meg bennünket, hogy hát addig is hallgass bennünket, de jövét pénteken meg különösen, akkor lehet izgulni is majd.
1: Jó, rendben.
0: Köszönöm.
1: Viszont hallásra, szervusz.
0: Szia, viszont hallásra, szia, köszi, hogy bennünket hallgatsz. Gratulálok, hogy bekerültél, én pedig elbúcsúzom az elmúlt 3 óra hosszában Kincses Szabit hallottátok. Itt leszek jövő héten is, kedden, 14 és 17 óra között, akkor is folytatjuk majd ezt a játékunkat. És hát, hogy jövét pénteken pedig akkor kiderül, hogy ki lesz ez a majd 1,5 millió forint összértékű nyeremény. Valaki nagyon fog örülni ennek a családi ház felújításos csomagnak, vagy nyereményjáték fődíjnak. Csók puszi mindenkinek, sziasztok, búcsúzom, jövő héten kedden várnak benneteket, most pedig jön a Rádió 1 Live Mix, további jó rádiózás, sziasztok!
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Most a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, az idei év egyik leggazdagabb, több mint 1 milliós nyereményére számíthatsz lakásfelújítási játékunkban. Építőanyag, csempe és járólap, festés és burkolás munkadíj, polikarbonát, ablakok, zárak, redőny és árnyékolás, bútor és még egy robotporszívót is nyerhet egy szerencsés. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Támogatóink Szentesi Tüzé, Red Home Bau, Fanyarka 2005 virágládák, dobosbútor.hu, ablaktanya.hu, csempe és járólap diszkont, kunszálás, ingatlan.com, Sobertin Kft., Szánlok Redőny és Zárt Center.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játsz a nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
5: Tudod miért jó? Mert nád udvari.
6: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
7: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
8: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
11: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
12: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
13: Omoda Gyéko, a jövő választása.
14: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malom Központba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malom Központ.
15: Megérkezett a vadonatúj, teljesen elektromos Mazda CX-6e a JP Autó szalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek Kecskeméten a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
16: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
17: Figyelem, Kecskemét! Szeptember 16-án kihagyhatatlan termékbemutatóval érkezik a Makita a Mollárfa telep parkolójába. A Krébersberg Kuno utca 33 alá. Próbálja ki működés közben a legújabb Makita szerszámokat és kerti gépeket, kérjen szakértői tanácsot, és vegyen részt a helyszíni nyereményjátékban. Makita Innovation Tour. Szeptember 16-án Kecskeméten. Részletek kisgéponline.hu.
18: Szeptember 14-én megnyitja kapuit a Szentesi Bisztró Kecskeméten, a régi Sugovica halászcsáda helyén.
19: Indíts nálunk a napot finom reggelivel, vagy frissen sült lángossal.
18: Ebédre pedig vár a napi menü 1790 forintos áron.
19: Ha másra vágysz, válasz a la carte kínálatunkból.
18: És a halételeknek sem kell búcsút intened. Ha már jól megszokott bajai halászlé és több finom halétel,
19: továbbra is megtalálható nálunk.
18: Szentesi Bisztró Kecskemét, Izsáki út 68. Szeptember 14-től várunk szeretettel!
20: Te ki tudnád választani csak képről az új teraszodat?
21: Inkább megnézném élőben.
20: Akkor szeptember 18-án irány az Álomterasz bemutató nap Kecskeméten. Teraszok, téli kertek, ötletek, szakértők és nagyértékű ajándékok várnak.
21: Ez jól hangzik.
20: Szeptember 18, Álomterasz. Kecskemét, Rezgő utca 1. Álomterasz.hu.
22: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plusz Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett pluszkártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
23: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
2: Reklámot hallottak.

0: csak igazi mai sláger megy. Rádió egy gong.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most! Rádió!

0: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől szokás szerint mixelünk még mindig 2 órán át. Rádió egy Live Mix Summer Edition, mellettem a Wilcox a lemezjátszóknál. Szevasz Wilcox!
1: Ciao Geri, sziasztok!
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Nézni is tudjátok a műsort. Kevés duma, sok jó zene, ez lesz 2 órán át. Kezdjük el!
1: Viszont tartjuk a nyári vibe-ot, Ray Dalton és a Blood Running itt a Rádió egy Live Mixben. At the turntables
2: now, Wilcox. Hi, this is Ray Dalton, and you're listening to Radio 1 Hungary.
3: Radio 1 Live Mix Summer Edition.

0: Köszönöm, hogy ma is itt vagytok, nálatok a Rádió egy szól, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, mellettem a Wilcox a lemezjátszói mögött. Két fontos közlekedési információ nagyon röviden. Hármas karambol az M0-áson történt nemrég az M3-as felévezető részen Gyál térségében, 4 kilométeres a dugó, és összeütközött két autó nemrég Budapesten is a Ferdinánd hídon. Mindenkinek jó utat! Egy SMS, hello Geri, hello Wilcox, olyan fantasztikus a mai Live Mix, akár csak a Strandfesztivál volt veletek az első sorban. Akkora öröm volt ismét együtt bulizni, hogy már a jövő évi bérletünk is megvan az első sorba. Hatalmasak voltatok és vagytok, Pacsi a legnagyobb rajongótok, Peti pápám.
1: Csaj, nagyon szépen köszönjük egyébként, nekem is talán, ha mondhatom, hogy a nyár egyik legkellemesebb fesztiválja volt, és a legpozitívabb volt a Strandfesztiválon, amit veletek együtt nyomtunk. Éppen az előbb veséztük ki, imádtam az összes nyári egy Rádió 1-es fesztiválos partit.
0: Óriási volt, nagyon köszönjük, hogy velünk bulisztatok bármelyik fesztiválon, bármelyik parti helyszínen. Ezekről fotókat, videókat, életképeket találtok a Facebook és az Instagram oldalunkon. Lendülünk tovább.
1: És ezt a dalt többször is hallhattátok, ugyanis egy nagyon-nagyon jó Warm-up track-ről beszélünk. David Guetta egyik legújabb szerzeménye a Just the Way You Are itt a Live Mix-ben.
2: At the turntables now, Wilcox. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Továbbra is két órában, ma Wilcox itt mellettem a lemezjátszói mögött. Nagyon jó a mix, Wilcox volt a kedvencem a születésnapi fesztiválon. Jó volt ott lenni, üdvözlete Dani.
1: Ennyire jó fej vagy, köszönöm szépen.
0: Mindenki nosztalgiázik, születésnapi fesztivál, strandfesztivál, Rádió 1 Stage. Még kicsit gondolatban mindenki ott van a nyárban.
1: Hála jó Istennek, hogy ennyi jó közös emlékünk volt.
0: Bizonyám, és hát ne felejtjétek, hogy 7 óra után megnyerhetitek életetek kulcsát a Rádió 1 konténerhez, amiben már most van elektromos autó, 4 fős családi pihenés 7 éjszakára, valamint 1 milliós elektromos szerszámgép csomag. Szóval még egyszer, kulcsok a Rádió 1 konténerhez 7 és 8 között beszerezhetők majd újra itt a Rádió 1-en. Lendülünk tovább.
1: És van egy nagyon nagy kedvenc klasszikusom, az Inaya Day-féle Keep Pushin. Ebből készítettem egy 2026-os verziót, egy vadonatúj vokállal. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, írjátok meg. Ez a Rádió 1 Live Mix. At the turntables now.

0: Itt még Summer Edition, mellettem Wilcox élőben a lemezjátszói mögött, és még csak a felénél tartunk ennek a műsornak.
1: Megmondom őszintén, én nagyon élvezem, hogy két órán keresztül zenélhetek nektek, és a második órára is rengeteg finomságot hoztam magammal.
0: Úgyhogy maradjatok, senki ne menjen sehová, jövünk vissza, és itt vagyunk veletek még egy órán át, élőben rögtön.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó leszúj, kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
6: Igen, éppen ezért használom a Legátó Triót. A Legátó Trió három hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legátó Trió az Adamától.
7: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a Délkertész webshopjában.
8: Zamatos, szenteség, vagány, szenteség, vagány.
9: Anya, nézd, ugrok egy bombát.
10: Mi?
9: Ne!
10: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
9: Ugrunk egy bombát?
10: Szállás.hu. Úgy is tett.
11: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
12: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
13: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Fox Post. Csomagküldés attól.
14: Hétindító ajánlatok a metróban. A metrósé fűszeres burgonyagerezde 2,5 kg-os kiszerelésben. Csomagja most csak bruttó 1679 forint. Szeptember 7-e és 9-e között. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
15: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
16: Háj!
15: Jó, most már jöhet a nap.
17: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
18: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
19: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
1: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
6: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
2: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Elvito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
11: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Elvito oldalon.
13: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízel a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Az OSZ nővérek vagytok.
5: Boszorkányok már pedig vannak.
14: Mindenki, akit szeretünk, meghal.
16: és végre visszatérnek.
20: Nem a legjobb tinderes bemutatkozás.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Átkozott boszorkák 2.
21: Készen álltok?
16: A mozikban.
22: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
23: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
24: Omoda Gyéko, a jövő választása.
25: Reklámot hallottak.
26: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
25: Reklám.
27: Szeretnéd, hogy gyermeket könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Hellendoron Kecskemét.
28: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
29: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
30: Te ki tudnád választani csak képről az új teraszodat?
31: Inkább megnézném élőben.
30: Akkor szeptember 18-án irány az Álomterasz bemutató nap Kecskeméten. Teraszok, téli kertek, ötletek, szakértők és nagyértékű ajándékok várnak.
31: Ez jól hangzik.
30: Szeptember 18. Álomterasz. Kecskemét, Rezgő utca 1. Álomterasz.hu.
32: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
33: A szőlő érik, a vesző hajlik, a csillagösvény labirintus mosolyszürete pedig közeleg. Most szombaton ismét megelevenedik a szüreti piknik Ópusztaszeren. Családi programok, vetélkedők, színes zenei és gasztroprogramok egy helyen.
34: Bár a világ harmadik legnagyobb labirintusa.
33: Élmények, kalandok, közös pillanatok ott, ahol tévedni ér. Mosolyszüret szeptember 12-én a Csillagösvény labirintusban.
35: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szőr. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
26: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
36: Na gyerekek, emojik alapján filmteszt, tessék. Mondom az emojikat, meg kell mondani, hogy mi a film cím. Van egy zsiráf, egy zebra, egy oroszlán és egy elefánt.
37: Madagaszkár.
38: Ez nem elefánt, te szerencsétlen, az nem, egy az, víziló.
37: Az a víziló.
36: Ja, bocsánat.
38: Te.
37: Hallod,
36: jó, oké. Ti csak gondolkoztok, nekem fel kell vezetnem ezt az egészet. Hát ez egy csomó energiát elvitt. Az egy víziló.
37: Az egy víziló, de amúgy lehet bármi más is, mert úgy néz ki, mint bármi. Tehát az bármilyen állat lehet.
36: Egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy tapír.
37: Igen.
36: Tehát oké, ez Madagaszkár. De nem mondjátok rá ilyen gyorsan.
37: Mit hadd... csináljak az intelligenciámmal?
38: Mérhetetlen bámulatos filmismeretével.
37: Lassan. Mi ez az általános műveltség?
36: De ezt tetszik, hogy ilyen kompetitívek vagytok, ez jó? Ez azonnal nyerni akartok.
37: Végre történik valami.
26: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
25: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: óra, hello mindenkinek, még mindig itt vagyunk, és még mindig mixelünk Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mi továbbra is nyári időszámításban vagyunk, mellettem még mindig Vilkox a World is Mine Radio Show-ból. Szevasz, Vilkox!
1: Ciao, Geri, sziasztok, és aki teheti, az használja ki a jó időt mindenképpen.
0: Bizonyán, már csak azért is, mert hogy csütörtöktől jön a rossz idő, ezt pedig akkor most meg is támogatjuk.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
0: És akkor indulunk még egy óra mix élőben, hajrá!
1: Így van, nagyon sok finomságot hoztam, ahogy ígértem, Purple Disco Machine és a Wonderful Life itt Live Mixben.
3: Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Még Summer Edition, mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött négyszeres év producere díjas itt nálunk Magyarországon. Ez volt a Jonas Blue és az Edge of Desire. Két nagyon fontos közlekedési információ. Baleset a fővárosban történt a Ferenc körúton a Bakács térnél pár perce, és bedugult az M7-es Letenye felé Baracska közelében olajfolyás miatt. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: SMS és Viber számunk 0623 111 111. Pörgünk tovább! Nem is akármivel.
2: És nagyon-nagyon szeretjük a jó kis house dalokat. Alex Kenji, aki a 2000-es évek elején is óriási világsztár volt, most is alkotott egy fantasztikusat, ez tőle a Bambolét Live News-ben. At the turntables now.

0: Na, hogy a Rádió Egyet halljátok, és milyen jó fényes nappal, hétköznap kedden este fél hétkor ilyen dögös house zenét hallgatni nálunk. Hát erről szól többek között a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 2 órában. Ma Wilcox-szal a lemezjátszók mögött, ez volt Clooney és a Free Your Mind, és hát Clooney-t te különösen szereted.
1: Igen, én már 2022-ben is meghallgattam őt a Balaton Soundon, emlékszem, ott nyomtam az első sorba, és ezerrel csápoltam, és nagyon nagy öröm, hogy így évekkel később az egész világon bedurrant az ő hangzása, és azt látni a fiatalokon, hogy 16-17-18 éves srácok, lányok ugyanúgy ugrálnak ilyen jó kis house zenékre, úgyhogy még van remény.
0: És maradjatok itt mindenféleképpen, maradunk mi is a stúdióban mind a ketten, élőben mixelünk egészen este 7-ig, úgyhogy tartunk egy rövid hidratációs szünetet, aztán pedig folytatjuk.
1: Yes!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
7: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
8: Anya, arra gondoltam,
9: rendet raksz a szobádban,
8: hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
9: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteink őszre is.
10: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
12: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
13: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel. És élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
14: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az Önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, Ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.

0: Ben. This is the World Is Mine radio show on Radio 1. Radio 1. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Na gyerekek, emojik alapján filmteszt, tessék. Mondom az emojikat, meg kell mondani, hogy mi a film cím. Van egy zsiráf, egy zebra, egy oroszlán és egy elefánt.
2: Madagaszkár.
3: Ez nem elefánt, te szerencsétlen. Az nem, egy az, víziló.
2: Az a víziló.
1: Ja, bocsánat.
3: Te.
2: Hallod,
1: jó, oké, de ti csak gondolkoztok, nekem fel kell vezetnem ezt az egészet, hát ez egy csomó energiát elvitt. Az egy víziló.
2: Az egy víziló, de amúgy lehetne bármi más is, mert úgy néz ki, mint bármi. Tehát az bármilyen állat lehet.
1: Egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy tapír.
2: Igen.
1: Tehát oké, ez Madagaszkár, de nem mondjátok rá ilyen gyorsan.
2: Mit csináljak az intelligenciámmal?
3: Mérhetetlen bámulatos film ismeretével.
2: Lassi. Mi ez az általános műveltség?
1: De ez tetszik, hogy ilyen kompetitívek vagytok, ez jó? Ez azonnal nyerni akartok.
2: Végre történik valami.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, továbbra is nyári időszámításban, két órán át mellettem Phil Cox a lemezjátszói mögött, Matt Sassari gondolta újra a Two Black nagy-nagy klasszikusát, jó 20 éves már az eredeti. Ez volt a Waves of Love. Srácok, lemaradtam, ki volt az előbb az az előadó, azzal a jó house számmal, amelyiknél mondtátok is, hogy csápolnak rá a fiatalok, meg van még remény. Imádtam, üdvözlettel Mr. Zed.
1: Clooney-ról beszélünk, egyébként érdemes meghallgatni az ő többi trackjét is, egytől egyik zseni tulajdonképpen.
0: Sziasztok, tudom, nem kívánság műsor van, de a Kipusint le tudnátok játszani még egyszer? Phil Cox Forever, közi szépen Balázs. Hát,
1: figyelj csak, már beidőzítem neked a vasárnap esti műsorba, úgyhogy ott mindenképpen meg lesz az ismétlés.
0: Így van, hiszen Phil Cox-szal vasárnaponként is találkozhatok a World is Mine Radio Show-ban, ugyanígy két órában, 9-től egészen 11-ig. Lendülünk tovább.
1: Ed Sheerannel és az Azizámmal Dio Remix-ében, itt a Live Mix-ben. At the turntables now.

0: a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Milyen lesz neked a hét fellépések még?
1: Szombat este találkozhattok velem Nyársapáton, aki szeretne meghallgatni, ritkán vagyok ott, szóval érdemes lesz oda jönni, és vasárnap természetesen a World is My Radio Show-ba hallhattok újra Rádió Egyen. Vigyázzatok magatokra, ciao.
0: Nagyon köszönöm neked ezt az elmúlt két órát, maradjatok, a Rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt Loival. És a Get Lucky-val játszani is fogunk, nyerhettek természetesen kulcsokat a Rádió egy konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió egyet.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy

0: Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió egy konténer! Egy kulcs mind felett!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Telefon.
3: Kávé.
2: Reggeli.
3: Kávé.
2: Munka.
3: Kávé.
2: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
5: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
7: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
9: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen. Mindig veled az úton.
10: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek szamár és csizmás kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Na gyerekek, emojik alapján filmteszt, tessék. Mondom az emojikat, meg kell mondani, hogy mi a film cím.
14: Okay.
13: Gyere rám! Van egy fürdőkádunk.
15: Igen.
13: Van egy halálfejünk.
15: Igen.
13: Van egy késünk, és van egy...
15: Disznóvágás. Meg vagyunk, disznóvágás.
13: És van egy idős nagymama, vagy egy ilyen őszhajú néni...
14: Pszichó!
13: Egy ilyen szemüveggel a fején. Pszichó. Igen. Tehát a pszichóra gondolsz, a klasszik függönyös igen, jelenet, igen. Hogy fürdőkád jön a késsel, látjuk a kést, nem látjuk a gyilkost, és a nő meghal.
14: Meg a mama, aki ül a fotelba.
13: De is felajánlotta a pszichót, berakja. Oké, okay, mondom a következőt. Tábla csoki, aminek le van húzva a papírja. Egy pingpongütő.
14: Mm. Aki innentől tudja, az egy rendes ember.
13: Én is tudom, most esett le. A futóember. Futóember, egy érem és egy rák. Júj, de jó film, de szeretem meg. Van annak?
14: Az nem egy rák, hanem egy shrimp.
13: Shrimp?
14: Igen. Forrest Gump.
13: Így van, tehát csokoládé pingpong. Ugye a csokoládé az élet olyan, mint egy doboz bombon, erre mondjam. A pingpongütő ugye, hogy állandóan pingpongozik, a futás az ugye nagyon klasszikus, az érem az nem tudom, és akkor a rák a végén a vállalkozásuk, amit elkezdenek.
14: Igen, az a legjobb amúgy az egészben. A másik meg az, hogy inkább azt, hogy autisztikus karakter, hogy rá tud függni különböző tevékenységekre mániákusan, amíg egyszer csak abban nem hagyja neki azt, hogy dopamint kapjon tőle, és abban a pillanatban elleteszi.
13: Igen.
14: Nagyon szeretem ezt.
13: Zseniális egyébként. Oké. Látunk egy dínót. Látunk egy csavart szaloncukorszerű valamit.
14: Egy DNS-t a majom.
13: Ja. Jaj, lefejeltem a pultot. Előre döltem, és beleharaptam a pultba.
14: Na, az amerikai história itt.
13: Hát már megbánoltam. Jó, bocsánat, én csavarcalon cukornak néztem. Nem tudtam, hogy az emoji között van DRS.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Érdemes továbbra is minket hallgatni, isteniek lesznek a zenék, és persze megnyerhetitek életetek kulcsát a Rádió 1 konténerhez. Tamás ma az első telefonáló, parancsolj, mit kérsz?
1: Ed Sheeran legújabb számát kérem.
0: De jó ez a dal, ezt ugye Ed Sheeran Martin Garrix-el készítette, kinek menjen?
1: Ineznek a lányomnak, újból kezdődött az iskola, és egy kicsit jó legyen mondjuk a történelem.
0: Bele fog rázódni a tanulásba, bízunk benne.
1: Belerázódik. Ügyes csaj, nagyon okos és nagyon talpreset.
0: Na ezt akkor most nekijátszok itt a Rádió 1-en. Jön tehát Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, és figyelem, indítom az újabb játékot, ha szeretnétek mindent megnyerni, ami a Rádió 1 konténerben van. Most hívjatok 10-ként és kaphatok egy kulcsot a számunk 0620 3 111 111.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Itt van az ősz, itt van újra, és itt van megint a nagy Rádió egy konténerjáték. Halló, halló!
1: Halló, Robert vagyok, és Győr mellől Addáról hívlak.
0: Hello, Robi, szereztél-e már valaha kulcsot a Rádió egy konténerjátékban?
1: Nem, még soha, de nagyon szeretnék.
0: Na akkor mondj nekem egy Rádió egy szlogent.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, Robi, te vagy a tizedik, megvan a kulcs!
1: Hát ezt el sem hiszem. Szuper, nagyon jó érzés. Remélem, ez fogja nyitni a konténert.
0: Úgy legyen, mondom, hogy mi minden van benne eddig. Egy vadi új Cupra Raval elektromos személyautó, 4 fős családi pihenés, 7 éjszakára, szállással, félpanzióval, a Kolping Family Resortban, valamint egy 1 milliós Bosch Professional elektromos szerszámgépcsomag.
1: Assza, hát ez nagyon jó hangzik.
0: És ez még ugye csak a kezdet, ez még csak a játék második napja, nagyon sok ajándék fér még a Rádió egy konténerbe. Nagy konténernyitó parti, október 9-én Balázsékkal, hogy a te kulcsod lesz a nyerő, az akkor derül ki.
1: Jó, rendben, rendben, köszönöm.
0: És van egy nagyon jó hírem, újabb játék még ebben az órában néhány perc múlva itt a Rádió 1-en. Jön Gabriel Dancer, Metzger Victoria és Blanche. Ez a One Kiss.

0: sláger megy, Zara, parancsolj!
1: Loi legújabb számát szeretném kérni.
0: De jó választás! Ez a Golden Summer, egy nagyon híres német DJ, David Puentes is közreműködik benne. Kinek menjen?
1: A szomszédainak, mert olyan szerethetőek.
0: Komolyan? Jó fejek a szomszédok?
1: Igen, nagyon szeretem őket, bármikor kijönnek hozzám.
0: Mármint azért, mert mondjuk hangos nálad a zene, vagy ilyenek?
1: Nem, dehogy nálam. Kopogok, én kuri után, bármikor kint játszunk az udvaron.
0: Tényleg, és mindig örülnek neked, és mindig jó arcod.
1: Igen.
0: Hát akkor megérdemlik ezt a dalt, jön tehát Loi, David Puentes és a Golden Summer. Kösz, hogy minket hallgattok.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: És akkor figyelem, indítom az újabb játékot, ha szeretnétek nyerni egy konténernyi ajándékot, hívjatok innentől 10-ként, és adom a kulcsot.

0: Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek. Baleset történt nemrég Budapesten a Kerepesi úton, a Keresztúri út és a Dömsödi utca között, és három autó karambolozott a 405-ös főúton Új-Lengyel térségében, a 15-ös kilométernél. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: És folytatódik nálunk a nagy kulcsvadászat. Halló, halló!
2: Szia, Niki vagyok. Debrecenből telefonálok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Niki, voltam már valaha kulcsod a rádió egy konténerhez?
2: Nem még.
0: Tavaly is próbáltál jelentkezni erre a játékra?
2: Hát próbáltam, csak nem sikerült.
0: Hát most itt vagyunk, a kapuban, kérek szépen egy rádió egy szlogent.
2: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik, megvan a kulcs!
2: Hát nem hiszem el, amúgy tényleg. Ezt hiszem, hogy véletlen hívtalak föl titeket, de úgy, hogy pont etetem a kisbabámat. Tényleg.
0: Mennyire örülhetnek ennek azok a Rádió 1 hallgatók, akik tegnap óta reggeltől estig folyamatosan hívnak minket, gyakorlatilag több százszor óránként.
2: Hát én nagyon boldog vagyok.
0: Erre mondják, hogy kezdők szerencséje. Figyelj, mert mondom, mi minden van eddig a Rádió 1 konténerben. Például egy új Cupra Raval elektromos személyautó, négyfős családi pihenés, hét éjszakára szállással, félpanziós ellátással, a Kolping Family Resortban, valamint 1 millió forint értékű Bosch Professional elektromos szerszámgép csomag.
2: Az igen, az jó, jó hangzik.
0: Október 9-én nyitjuk a konténert, addig jó sok más ajándék kerül még bele. A játék természetesen holnap Balázséknál folytatódik. Itt a Rádió 1. Csak igazi majd...

0: Szerdán, mert hogy csütörtöktől jön a lehűlés.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Szigelát kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
2: Anna Mari.
0: Anna Mari, kinek menjen ez a dal?
2: Küldöm a kutyakozmetikus kollégáknak.
0: Jaj, de jó! Hol vagytok kutyakozmetikusok? Merre dolgoztok?
2: Én Albert Hirsten dolgozom.
0: Szigelá és a Melodi akkor oda Albert Hirsten a töröm most nektek itt a Rádió 1-en, és jelen is a kutyusoknak.
2: Köszönjük szépen!

0: A Rádió Egyet halljátok, utánam diszkósít, 9-től pedig jön a World Is Mine Radio Show élőben, 3 órában, két rezidens DJ-vel, nem is akárkikkel, ma Jaurit és Christopher terelgetem majd a lemezjátszók mögé. Egy csomó extravagáns és friss zene vár rátok tehát ma 9-től éjfélig élőben. Juhász Geri kijelentkezik, 1 óra múlva találkozunk, mindenkinek jó pihenést, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió egy konténer! Egy kulcs mind felett!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
4: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
5: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
6: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
7: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
8: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
10: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek Szamár és Csizmás Kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Na gyerekek, emojik alapján filmteszt, tessék. Mondom az emojikat, meg kell mondani, hogy mi a film cím.
14: Okay.
13: Gyere rám! Van egy fürdőkádunk.
15: Igen.
13: Van egy halálfejünk.
15: Igen.
13: Van egy késünk, és van egy...
15: Disznóvágás. Megvagyunk, disznóvágás.
13: És van egy idős nagymama, vagy egy ilyen őszhajú néni...
14: Pszichó!
13: Egy ilyen szemüveggel a fején. Pszichó. Igen. Tehát a pszichóra gondolsz, a klasszik függönyös jelenet, igen, hogy fürdőkád, jön a késsel, látjuk a kés, nem látjuk a gyilkost, és a nő meghal.
14: Meg a mama, aki ül a fotelba.
13: De és felajánlotta a pszichót, berakjuk. Ja. Oké, mondom a következőt. Tábla csoki, aminek le van húzva a papírja. Egy pingpongütő.
14: Mm-hmm. Aki innentől tudja, az egy rendes ember.
13: Én is tudom, most esett le. A futóember. Futóember, egy érem és egy rák. Júj, de jó film, de szeretem meg. Van annak?
14: Az nem egy rák, hanem egy shrimp.
13: Shrimp?
14: Igen. Forrest Gump.
13: Így van, tehát csokoládé pingpong. Ugye a csokoládé az élet olyan, mint egy doboz bombon, erre mondjam. A pingpongütő ugye, hogy állandóan pingpongozik, a futás az ugye nagyon klasszikus, az érem az nem tudom, és akkor a rák a végén a vállalkozásuk, amit elkezdenek.
14: Igen, de az a legjobb amúgy az egészben. A másik meg az, hogy inkább azt, hogy egy autisztikus karakter, hogy rá tud függni különböző tevékenységekre mániákusan, amíg egyszer csak abban nem hagyja neki azt, hogy dopamint kapjon tőle, és abban a pillanatban elleteszi.
13: Igen.
14: Nagyon szeretem ezt.
13: Zseniális egyébként. Oké. Okay. Látunk egy dínót. Látunk egy csavart szaloncukorszerű valamit.
14: Egy DNS-t a majom.
13: Ja! Jaj, lefejeltem a pultot. Előre döltem, és beleharaptam a pultba.
14: Na, az amerikai história is.
13: Hát már nem
14: más, az már más.
13: Jó, bocsánat, én csavart szaloncukornak néztem. Nem tudtam, hogy az emojik között van DNS.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkó! Diszkósít! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
16: Ladies and gentlemen, my dame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Kedd este is diszkósít rádiósú itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel, félőben.
17: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, Bárány Attila vagyok. Ma támogatjuk Hanvai PG DJ Juniorral egyetemben.
16: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én DJ Junior vagyok, már csak négyet kell aludni és diszkósít, méghozzá Legends és Szombathelyen találkozhatunk majd szombat este. Most pedig Robin Schulz lemezével kívánunk kellemes rádozást, és már is indul a diszkósít rádiósú itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai

0: Én a katonákost ezt külön üdvözlöm. Igen. Egyébként van egy ilyen színes ital, amit nem bír, gyakoroljon, az fontos, hogy bírja a mellett, hogy szeptemberben még találkozunk, és akkor bírnia kell, ennyit üzenek neki.
1: Most pedig már is menjünk tovább, és jön a Sebek Mén, a háttérben Roberto Vinicius, jó magam, Hambai PG, itt a Rádió Egyen, csak igazi, ma is Lágermegy, ez a diszkusítérosú.

0: BPM tartalmú Adrien színnőrő diszkocsit a Rádió Egyen minden este 8 és 9 között Bárány Attilával, Hanvai PG Mix-el, én pedig DJ Junior vagyok.
1: Van egy zenei híred?
2: Ha úgy ne lenne, de mi itt van most a főnök a stúdióban, inkább nem beszélek Imál Angelről.

0: hiszen most szombaton érkezünk. Szombathelyre általában mindig ősz, ahogy elindul, és az iskola, akkor megérkezik a diszkocsit a városba, és várunk mindenkit nagy szeretettel. Az elmúlt 20 év elektronikus kedvenceit fogjuk játszani, diszkocsit Legends lesz.
1: Én most nem beszélek a fellépéseimről,

0: Kotyi, és kérem szépen a háttérben Árvát és David Guetta itt a Rádió Egyen.
1: Ez egy zenei hír.
0: Igen.
1: Mennyire új ez te?
0: Ez
1: mennyire
0: nagyon,
1: menő?
0: Ez a verzió most, ez nagyon. Ez hú, nagyon megy mindenhol.
1: Ez valaki, ha megfejti, gyerekek. Nem, most viccen kívül. Tavaly volt sláger? Vagy két éve?
0: Kotyi, hát két-három éve, igen.
1: Mert hogy egyébként tizenvalahány évvel ezelőtt már egyszer igen,
0: így
1: de
0: van,
1: hogy
0: így
1: mennyi?
0: Van,
1: ez megint,
0: ez egyszerűen ott van a háttérben Árbát és David Guetta, kioszták belőle a lehető legtöbbet, és ezért szól most itt a Diszkosít Radio Show, van a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy.

0: Instagramon, a Facebookon.
1: Én már csak röviden annyit mondanék, hogy fertőzöm az elektronikus zene szeretőit, majd most szombaton, és utána megyek a diszkocsitra, és 1:30-ra kell odaérnem, előtte a Hanvai van, 3-tól meg Bárány Attila.
2: Jó magam, Hanvai Pigi pénteken Mezőtúron, szombaton Nyírádon és persze Szombathelyen várok mindenkit sok-sok szeretettel, és megyünk tovább egy olyan dallal, amely képzeljétek el, hogy mindenféle platformon most már megelőzi az I'm Moving to the Sun. Jön a Bad Times, és hát az Email Angels, méghozzá Messenger.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy diszkosi trédiós, itt vagyunk veletek immáron 20 éve, és egyébként a 21. születésnapod, nem mi 21-re is lapot húzunk, múltkor megtudtam ezt a kártya dolgot, hogy hogy működik, mert én nem kártyázok, de egy biztos, milyen játék ez egyébként?
1: Ez a 21 és a pókerrel keverted össze.
0: Oké, én a pókerrel keverted össze, én nem értek hozzá.
2: Nemzetközileg blackjacknek hívják, csak mondom.
0: Ilyen külföldi szavakat is tudsz, azért az nagy dolog. Na, én annyit akartam mondani, hogy lapot húzunk, és 21 éves lesz a diszkosit, és megyünk tovább. Decemberben fogjuk ünnepelni a születésnapunkat.
2: Most kaptuk meg a legfrissebb kutatási eredményeket, gusztustalan népszerűek vagyunk, gyerekek, én csak ezt tudom mondani.
0: Hát, kérnénk elnézést, de egyébként elnézést kérünk, mert jön a diszkosittal a Sorry, itt a rádió, egyen, ahol csak igazi mai sláger, meg a diszkos.

0: Bryant-től és jó magam Hanvai PG, búcsúzunk ma estére.
1: Köszönjük szépen a kitüntető figyelmet, holnap este én pörgetem majd a lemezeket élőben itt a Rádió Egyen. Szerintem egyedül leszek, mert Hanvai PG elutazik, DJ Junior meg hát van jobb dolga is, hogy feljöjjön ide Cseperről, nem?
0: Focizok.
1: Hát ezt mondom, hogy van jobb dolgod is. Új, egyszerűen elintézte a dolgot. Szóval van mensó lesz holnap este itt a Rádió Egyen. Sziasztok!
0: Ez az, amit még a főnök nem szeretné. A van mensót. De egyébként viszont nem van mensó. Most szombat. Érkezünk Szombathelyre. Saturday Place, készüljetek. Diszkos itt lesz. Egyébként egy nagyon vidám videót kiraktunk a rajongói oldalainkra. Nézzétek meg, ez egy meghívó videó. Én még előtte Fertődön lépek föl. 11-től évfélig játszom a helyi városi rendezvényen. Én ezzel búcsúzzok. DJ Junior voltam. Minden egyes DJ Junioros letölthető a YouTube csatornámról. Ott fönn is van minden klip. Egyébként új tartalmak is kerültek ki. Keressetek rá. Szevasztok.
1: Ez azért nem ér, mert én direkt azért nem mondtam el a fellépéseimet, hogy ne hallgassam azt, hogy itt állandóan erről beszélünk. Erre
2: de, ő csak a szombatot mondta, ami diszkos.
1: Akkor mondja én is a szombatot?
2: Igen, mondd.
1: Privát buli, Komárnó, Szlovákia, de, Kastelo, és ott
0: nélkül. Ott privátos, az mindegy.
2: Diszkos, tehát mondja.
1: Nem érdekel.
0: Na, egy biztos, ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, diszkos itt szombaton, Szombathelyen, tessék rámenni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, itt vagyunk veletek totál élőben, hangban és képben a következő három órában. Mellettem mostantól Jauri. Hello Jauri.
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek.
0: Kedv van, tudjátok, hogy ez mit jelent? Elmegyünk egészen a falig.
1: Hát igen, az biztos, hogy az órák második felében tempóból nálam nincsen hiány, de elkezdünk egy kicsit lassabb zenével. Tame Impala és tőle jön a Dracula Omnom remixében, itt a World Is Mine Radio Show-ban természetesen a rádió egyen, úgyhogy ezzel kívánunk mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon jó szórakozást, jó rádiózást, hello!

0: Az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek csak a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Jauri a lemezjátszói mögött, és hát ezért is fantasztikusak ezek a keddesték. Jó, több mint egy percen átúszott együtt az előbb két fantasztikus zene.
1: Hát igen, néha pedig nyilván nem illik a rádiózáshoz, de olyan jó lenne egy harmadik lejátszó is, és akkor lehet tényleg művészkedni, de ja, amiből kijöttünk, az ugye az Adriatic Remix volt, az In The Moment, aztán pedig ez, amiből most már tényleg kijöttünk és elkezdtünk rá beszélni, az pedig a Time című dal Carlitától.
0: Egy üzenet, sziasztok, Jauri, nagyon jaurisztikus volt a színen, a Rádió egy parti arénában. Hajnali 4 és 5 között az outbreakedet, imádtam, üdvözletlen Norbicsek.
1: Nagyon szépen, köszönöm szépen. Hát igen, megérkeztem ott az arénába, hát ugye ez egy szerdai nap volt, és még másnap munkanap, nem tudom, és így egész kevesen voltak. És beálltam zenélni, hát mondom, hát akkor tök mindegy, hogy mi lesz. Nem tinglitanglizok a szett elején sem, meg semmi. Elkezdtem, és így bum, mint egy ilyen sáskara, így összegyűltek az emberek. Mondom, az komoly buli lesz, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jó volt, nagyon élveztem.
0: Úgyhogy mindenkinek köszönjük, aki velünk bulizott a színen, azoknak is természetesen, akik ott voltak például a Strandfesztiválon Zamárdiban, és hát az ottani egyik zárószetedről majd dumáljunk mindenféleképpen, amikor három búcsút zenéd is volt.
1: Úristen, de jó volt.
0: Életem egyik legnagyobb élménye volt ezt végignézni élőben, hogy miért, na azt majd kitárgyaljuk hamarosan.
1: Igen, és annyira örültem, hogy ott vagy, mert ugye nem sokszor találkozunk így buligba, tényleg bizony. Az ilyen Rádió egy színpadokon, de tényleg nagyon-nagyon jó volt. És nagyon jó ez a következő zene, és ez Hugo és David Guetta közöse, a Shine, úgyhogy nem is szaporítjuk tovább a szót. Ez a Rádió 1.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben. Mellettem most Jauri a lemezjátszói mögött, üdv a most érkezőknek, szevasz Jauri, neked is még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: Sőt, ma még Christopher is jön szintén élőben, majd 11 és éjfél között, és tudjátok, hogy mit láttam pár napja Christophernek az Instagram? Ibizán játszott, és tudjátok, ki bulizott vele?
1: A Robbie Williams.
0: Robbie Williams a Take That-ből. Tehát, hogy úristen! Tehát, hogy ott táncolt, dumágattak, van közös fotójuk.
1: Nagyon-nagyon kemény.
0: Lesz miről sztorizni majd a Christopherrel is 11 és éjfél között szintén élőben, és a Jaurival is mindig van miről sztorizni. Mögöttünk van most már a nyár, meg az összes nagy nyári fesztivál, többek között a Strandfest, és szombaton a Strandfesztivál te zártad be, ugye a Rádió 1 stage-en, és az utolsó perceket elevenítsük fel, amikor le kellett húzni a zenét, amikor meg kellett állítani a bulit, mert ami akkor történt, ahogy te ezt ott megoldottad, esküszöm, hogy én ilyet még nem láttam, és annyira szerettem, hogy hihetetlen.
1: Hát hála Istennek, hogy van tapasztalatom mostanában a visszázásokból, mert sokszor a szervezők zárni raknak be, úgyhogy viccesen ki is írtam, hogy kedves szervezők, hogyha zárni raktok be, akkor számoljatok egy kis ráadás időben.
0: Nagyon jó.
1: De igen, az volt, hogy lehúztam a zenét, taps, megköszöntem, és akkor hát rázendítettek az emberek, és még talán volt egy ilyen egy perc, szóval ilyen 59-kor húztam le, és hát 4-kor szigorúan abba kell hagyni, és ránéztem a Márkra, aki ott a színpadmester volt a technikáért felelve, meg mindenért, mehet még egy, aha, játszottunk egyet, aztán megint vissza, aztán már akkor nagyon nehezen volt az, hogy még egy, de valahogy meg azt mondta, hogy 40 másodperc még lehet, és akkor megint vissza. De addigra meg már nem volt hang a DJ pultból, szóval nem, hiába töltöttem be egy zenét, az nem szólt kifele. És akkor nagy nehezen, de ilyen ordibálások kárán, azon mentén lett egy harmadik visszadal is, és ilyen teljes, ilyen örömtánc, és ilyen boldogság az egész strandon, zseniális volt. Ha valakit így érdekel videósan, akkor TikTok, Insta, mindenhol, a Rádió 1 oldalán is kint van, az én oldalaimon is, úgyhogy nézzétek meg.
0: Tényleg így van.
1: Annyira jó volt.
0: Elképesztő volt, és tényleg ez a boldogság érzés mindenki arcán. Elképesztő, szóval tényleg óriási.
1: Még az első kettő visszadalnál, úgy bulisztak, de a harmadik az ilyen mindenki ugrál, és így nagyon-nagyon jó volt.
0: Így van, és ahogy Jauri mondta, az ő social felületein, valamint a Rádió 1 Insta és Facebook oldalán is megtaláljátok ezt a videót. Lendülünk közben tovább egy zseniális dallal, amit annó te hoztál be nálunk a köztudatba.
1: Így igaz, talán én játszottam először, de hát ez mit sem számít. Gordóval megyünk, és a Loco Locoval itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: 21-et halljátok itt a Third Is Mine Radio Show élőben, mellettem Jauri a lemezjátszói mögött egészen 11-ig, és hát nagyon menő külföldi fellépések várnak rád hamarosan.
1: Hála Istennek, igen, képzeljétek el, vagy meg, neked is mondom szerintem, mert neked sem meséltem még elég pontosan így a menetét, hogy megyek, amúgy is mentem volna Dubajba, és még valamikor június környékén láttam egy ilyen csapatot, aki ilyen hard groove-ot, shunts-ot, tehát ilyen mindenféle hard technónak az alműfajait csinálnak a Dubajban. És
0: igen,
1: rájuk írtam, hogy úr, semmilyen hátsó szándékkal, hogy úristen, de jó, hogy végre valaki a második otthonomban, így fogalmaztam, csinál ilyen bulikat. Mert hát ott ugye tényleg csak ez az ilyen afro house, nem tudom, ilyen tribal cuccok mennek, tehát ami mondjuk egy tengerparton adja magát. És akkor ennyi, kb. Ennyi volt az üzenet, hogy majd nem tudom, majd szeptemberben érkezem, és akkor így az volt a válasz, hogy do you wanna play? És akkor én meg így, persze, hogy akarok játszani, úgyhogy nyomjuk.
0: Ez könnyű volt.
1: Igen. És akkor utána megállapodtunk egy ilyen jelképes gázsiban, így is úgy is mentem volna, úgyhogy tök jó, kimegyek. Aztán onnan hazajövök, játszok egyet Budapesten, majd szeptember 25-én pénteken, Dubajba 19-én leszek, aztán kicsit így nyaralgatok.
0: Aha.
1: 25-én Budapesten, és egyből repülök tovább, mert 26-án Strasbourgban, Franciaországban leszek, úgyhogy ilyen turné mód on.
0: Nagyon komoly, gratulálok, és nagyon-nagyon sok ilyen jó külföldi fellépés kívánunk még neked. Ti is nyugodtan tudtok ám kérdezni Jauritól, 0623111111. Ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Hát egy kicsit gyorsulunk, így az óra vége felé. Jön az utolsó harmad, úgyhogy megkezdjük, amiért jöttünk, amiért én jöttem, hogy egy kicsit újat mutassak nektek. Eden Beyerrel és a Close Your Eyes-zal megyünk a Rádió 1-en.

0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are a Rádió 1-en a 30's Mind Radio Show-ban. Itt mellettem Jauri a lemezjátszói mögött. Kedv van, tudjátok, ez az a nap, amikor elmegyünk a falig, amikor egy kicsit belekóstolunk a technóba is, és hát várnak rátok igazi technó különlegességet 10-től.
1: Igen, igen, inkább a második órában majd, ez most ilyen kicsit ilyen bounce és trance-esre végződött. Ugye ez David Guettának az új dalának az Eli Oaks verziója volt, úgyhogy ő nagyon sok ilyen feldolgozást játszik, ami egy kicsit gyorsabb, de abszolút énekelhető és ilyen kis boldog.
0: SMS és Viber számunk 0623111111, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig tisztel, ahogy mondtuk, rákapcsolunk.
1: Így igaz, gyertek vissza velünk!
2: Folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: Reklámot hallottak.
6: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Mindjárt este 10, itt vagyunk továbbra is full élőben. Hello mindenkinek, kedv van, tudjátok, ez az az este, amikor dance, house, sőt egy kis techno is van az éterben, Jaurinak köszönhetően. Hello Jauri, még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek, sziasztok.
0: SMS és Viber számunk 0623111111, második kör indul, hajrá.
1: Hypaton, Out of My Head, Rádió 1, Where is My Radio Show, let's go.

0: Itt a rádió egy, tudjátok, a műsor, a World is Mine Radio Show, ahol minden este bemutatunk új zenéket, új előadókat, sőt új zenei stílusokat is. Mellettem most Jauri a lemezjátszói mögött, és nagyon jó, hogy valaki feltette a következő kérdést. Szia Jauri, mondtad, hogy mész Dubájba. A mostani helyzetben bemered vállalni az utazást? Mindig várjuk a kedvestét, mert akkor van Jauri, hajrá!
1: Hát először is köszönöm szépen. Másodszor is kérdésedre válaszolva, engem egy kicsit se zavar. Voltam májusban is, ott kint ebből az egészben nem lehet érezni semmit. Nyilván, nem tudom, akkor itt nem nagyon repkedtek a drónok meg a különböző rakéták, vagy talán csak egyszer volt egy ilyen vészjelzés, de nem is hallottuk, hogy szétlődték volna, hanem valahol tök messze volt a tenger fölött. Szóval nem para, nyilván mondjuk Szíriába vagy Izraelbe, Iránba nem mennék, mert azért azok tényleg nagyon komolyan háborús övezetek, de Dubajba szinte 99%-osan normális az élet.
0: Hála jó égnek! Nyugodtan ti is kérdezzetek Jauritól, megtehetitek SMS-ben vagy Viberen 0623111111. Megyünk tovább!
1: Lost Frequencies-zel és a Live It All-lal tőle, úgyhogy ezzel kívánunk további jó szórakozást. Aki meg eddig nézett minket a YouTube-on, mindjárt megoldódik a probléma, és tudtok minket tovább nézni majd.

0: Köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Ez a Rádió 1, és benne a World is Mine Radio Show. Élőben mellettem Jauri a lemezjátszói mögött. Övén állunk minden keddeste 9-től egészen 11-ig. Hello Jauri még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: Christopher is jön még Jauri után, szintén élőben 11 és éjfél között. Többen írjátok, nem megy a YouTube stream. Tudjuk, dolgozunk rajta, ha minden jól megy, akkor pár perc múlva ez meg fog oldódni. Egy nagyon jó kérdés, melyik a kedvenc zenét Jauri azok közül, amiket eddig játszottál ma a 9-től?
1: Húha, na ez jó kérdés, úristen, miket játszottam az előző órában? Ja, egyértelmű, Adriatic in the Moment. Vagyis hát Rufus the Soul in the Moment, Adriatic remixében. Az zene, úristen, nem tudok beszélni, zeni az zene. De, tehát az a zene, az zseni.
0: Emlékszel, hogy azzal a zenével hol találkoztál először, mikor és hol hallottad először, vagy hogyan figyeltél fel rá?
1: Na, ezt, erre nem. Szerintem vagy egy szedben, nem tudom, nem társítok hozzá ilyen különösebb emléket, de nagyon szeretem, azt tudom.
0: Ti is nyugodtan kérdezzetek ám Jauritól, megtehetitek SMS-ben vagy Viberen is, 0623-111-111, nagyon jó lendületben vagyunk, és tartjuk ezt a tempót.
1: Igen, hát vagy majd egy kicsit azért még emelgetünk rajta. Szépen Bart Skills-el, és tőle a For The Music-kal megyünk tovább, és ez még mindig a World Is Mine Radio Show természetesen itt, a Rádió 1-en. Na, megyünk szépen tovább.

0: Szenfeld fantasztikus Coldplay feldolgozása, ez volt a Heart Like Mine a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Jauri a lemezjátszói mögött még jó 20 percig, aztán 11-től Christopher is jön még szintén élőben. Sziasztok, egy kérdésem lenne Jaurihoz. Ki az a DJ, akinek szívesen elmentél, vagy elmennél egy buliára? Ez Zsuzsanna kérdezi. Ez egy nagyon jó kérdés.
1: Úristen, egy kicsit hosszabban válaszolok, mert azt képzeljétek el, hogy ugye most már egy közel, hát... Közel 2 éve beszélünk arról, hogy stílust váltottam, váltok, nem tudom.

0: diszkó, funk tribú, nem tudom, tényleg nagyon-nagyon sokáig tudnám sorolni. Úgyhogy sokan vannak. De egyébként sokan itt Magyarországra is jönnek zenélni, úgyhogy itt is meg lehet hallgatni őket.
1: Ez egy nagyon jó kérdés volt, és nagyon szeretjük ám a kérdéseiteket ma este különösen. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Jaurival pedig lassan jön a finálé.
0: Igen, és jön egy személyes kedvencem. Ha már az előbb említettem, hogy kit hallgatnék meg szívesen, akkor a Kukótól fog jönni egy dal, és a Tiesto csinált erre egy remixet, a Voicemail című dalára egy remixet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jön szépen a lead.

0: élőadást hallottok itt a Rádió 1-es benne a World is Mine Radio Show élőben, sőt újra lehet nézni is ezt az élőadást. Jauri játszott az elmúlt két órában, hát szépen felvitted a végét.
1: Igen, igen, igen, most nem voltam jó warm-up-ja a Christophernek.
0: Igen, ezt ilyenkor mindig nehéz nagyon tovább vinni, de hát a Christopher ezt is meg fogja oldani csillagos ötösre. Hol játszol még a héten, Jauri?
1: Csütörtökön és pénteken is Budapesten. A csütörtök ez egy ilyen szemeszternyitó, a péntek az meg egy nagyon-nagyon komoly este a Soroksári út felé. Szombaton pedig Pécsre megyek, és oda is szintén a kiadómmal, az Outbreak-kel, úgyhogy izgalmas este lesz az is.
0: Jauri, jó bulikat kívánok neked, zseni volt ez az elmúlt két óra, imádtuk, jövő héten folytatjuk.
1: Így igaz, addig is gyönyörű szép hetet kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: És maradjatok, megyünk tovább reklám nélkül, jön Christopher élőben!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
2: Védj egy nagy levegőt.
3: Indulunk! Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: starts now. Így van, innentől tehát Christopher a házban, az év producere jelenleg Magyarországon. Szevasz, Christopher!
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao, Geri!
0: Nagyon örülök, hogy újra találkozunk. Hát Robbie Williams-szel partiztál együtt Ibizán, azért lesz miről beszélgetni a következő egy órában.
1: Abszolút, úgy gondolom, nagyon jó kis infókkal szokott majd szolgálni egyébként, úgyhogy addig is induljunk el, mégpedig egy újdonsággal. Gordónak és Rennes Zönnevernek érkezik a Loco Locoja, ezzel nyitom itt az órát a rádió egyen World is My Radio Show.

0: mind a kettőt, a Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show élőben, mellettem Christopher a lemezjátszóknál, jelenleg az év producere Magyarországon, és hát nemrég Robbie Williams-szel találkozott és beszélgetett Ibizán. Minden tudni szeretnék, hogyan kezdődött ez az egész.
1: A menedzsmentem szólt, hogy fent leszünk a Pikes-ba, mármint, hogy ők fent lesznek a Pikes-ba, és hogy menjek már oda, mert hogy szeretne a Robinak bemutatni. Én meg ugye akkor nem emlék, tehát nem volt így tervbe, hogy Robi. Én azt hittem, hogy valami DJ-ről van elsőnek szó, és akkor fölmentem, a Pikes-ba találkoztunk, és halál tényleg nagyon-nagyon normális volt, és ő lépett oda hozzám egy idő után így beszélgetni, így magától, hogy azt mondja, DJ vagy, nem? Mondom, igen, igen. És azt mondja, milyen zenét játszom? Mondom, House, Tech House. Azt mondja, neki vannak olyan dalai, amiket ugye ő csak saját magának készített, de hogy pontosan ilyen House és Tech House alapokra készült. Nocsak. És akkor elkezdte nekem ezeket a telefonon megmutatni, elkezdtünk belemerülni, én is megmutattam, mert készítettem neki remixet, és akkor utána mondja, hogy azt mondja, első fellépésed Ibizán? Mondom, igen. Jó, tudod mit? Akkor lemegyünk. Mondom, hova?
0: Jézusom! Mondom, nem hova? Nem mondod!
1: És akkor ugye én akkor az Édenbe léptem föl, és így mondja, hát akkor oda. De mondom, 3:30-tól vagyok, majd nem, így van, szóval ez itt főidő.
0: De jó arc, úristen!
1: És akkor ugye lejött az egész menedzsment ilyen hóbelebanccal. Annyira, megmondom őszintén, egyébként annyira így görcsbe volt a gyomrom, mert nem is az, hogy még első fellépés, azt se tudom, mit akarok játszani. Előttem egy olyan közönség, akinek soha nem játszottam, első debütöm Ibizán, és még Robbie Williams is ott táncol mögötte. Tehát, hogy ez az ilyen egy mosoly nem hagyta el az arcomat, mert annyira koncentráltam, de egyébként meg zseniális volt, úgyhogy nagyon aranyos, nagyon jó fej, és hihetetlen egyébként, hogy mennyire normális az emberekkel is. Tehát, hogy ezt így nem klisséként mondom, hanem, hogy a klubba is, képzeld el, oda mentek hozzá emberek, és mindenkivel képet csinált, beszélgetett, valaki odahúzta magához, hogy léci, hogy jöjjelek már, akkor azt így megölelgette, megdédesgette, megsimogatta, meg ilyet. Tehát egy nagyon-nagyon normális. Igen.
0: Pedig gondoljatok bele, mennyire fárasztó lehet az, hogy lemegy Ibizára. Nyilván bulizni, hogyha valamikor ő is tudja már végre bulizni, és nagyjából 16 másodpercenként oda megy hozzá valaki, hogy léci, egy fotó, szelfi, ölej meg.
1: Az 5 másodperc inkább, de igen.
0: Úristen, elképesztő.
1: Igen. De mindenkinek van egy szép szava, mindenkihez van, és kérdeztem tőle, mondom, nem fáradsz el? És így mondta, hogy nem, őt ez élteti, az a durva az egészbe. Volt egy nagyon érdekes mondata, egyébként, ezt még elmondom gyorsan, hogy kérdeztem tőle, hogy mondom, te művész? És mondta, hogy ő nem művész. Ez nagyon fontos, ő entertainer, tehát ő szórakoztató személyiség, neki ez a dolga. Ő nem érzi magát művésznek, neki az a lényeg, hogy mikor kiáll a színpadra bárhol van, akkor ő önmagát adja, de pontosan úgy, hogy az emberek szórakozzanak tőle. És működik.
0: Elképesztő. Sztorizunk majd még Ibizáról mindenképpen 0-20-311-111. Ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Érkezik most egy újdonság, amit szintén Ibizáról lestem, vagy cseltem, csak itt még mindig annyira új a lejátszó, hogy nem merek semmihez hozzányúlni, de most meg megjött, így van. Tehát Rafáltől és Tony B-től jön a She Can Love You, és ez egy ilyen félig meddig ilyen indie, elektro, van benne minden, úgyhogy ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en. World Is My Radio Show.

0: És tudjámó, Take It Higher a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem a lemezjátszai mögött élőben Christopher Övé minden kedd este 11 és éjfél között. Szevasz Christopher, még egyszer.
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri.
0: Christophertől szeretném megkérdezni, mik most a kedvenc zenéid azok közül, amiket játszol. Zsuzsa kérdezi tőlünk Viberen, ő Jauritól is megkérdezte az előző órában ugyanezt, ez egy jó kérdés. És nem könnyű.
1: Nem könnyű, mert egyébként én mindenevő vagyok, mármint olyan értelemben, hogy így egy dalonál nem nagyon szoktam leragadni kifejezetten. Vannak ilyen időszakaim, amikor nagyon szeretek mondjuk valamilyen dalokat. Most például valamiért ilyen, most ilyen rapbe vagyok, nem tudom miért. Ritkán ilyen 2-3 évente így mindig így elkezdek rappet hallgatni. Most ebbe vagyok például régi Eminemek, Exhibit, ilyesmi, Dr. Drake, stb. Meg egyébként 90%-ban ugye a saját dalok, amiket így lehet kiemelni, mert annyiszor hallgatom őket. Nem azt mondom, hogy kedvencek, csak annyiszor hallom már, hogy már lehetne kedvencem is.
0: És mondtál rögtön egy érdekes dolgot, mindenféle zenét hallgatsz, tehát rapet is alapvetően tök mást, mint az elektronikus zene, vagy a house zene?
1: Én így van, tehát hogy én azért próbálom a repertoáromat folyamatosan bővíteni ugye a zenélés miatt. Én nagyon szeretem például a filmzenéket, és például olyanokat ugye, mint a Hans Zimmer, ilyesmi, én voltam is koncerten, úgyhogy én igyekszem minél több perifériából. Valahogy a rockkal még egyelőre nem sikerült annyira kibékülnöm, volt egy időszakom, amikor szerettem azt is, ilyen Slipknot, tudod, meg ilyesmi, de úgy azzal úgy még annyira nem. Maradtam valahogy így az elektronikus zenénél mindig, ugyanis azt tudni kell rólam, hogy én house zene őrült vagyok, és én azt szeretem, de próbálom egyébként így, hogy mi történik a nagyvilág. Pop, mostanában nagyon szeretem egyébként a popokat is hallgatni, annyira jól meg vannak csinálva, annyira rémegyszerűek, tudod, hogy így pont azért tetszik.
0: De érdekes dolgokat mondasz, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel lendülünk tovább?
1: Ha már a popnál tartottunk, akkor Tim Impalának jön a Drakulája, és ebből én készítettem egy saját verziót, amit nem akartam kiadni, ugyanis egyáltalán nem éreztem semennyien formája jóban. És ugye azt tudni kell róla, hogy egy hónap alatt átlépte a 500 000 meghallgatást csak YouTube-on, 500 000 SoundCloud-on, és most konkrétan egész Ibizán mindenki játszotta, David Guettáiktól kezdve. Ha jól tudom, most Francis Mercier volt az, aki pont tegnap a High Ibizába, úgyhogy így elég jó kis körbe futott a dal. Igen, annak ellenére pont ezen remettünk most a menedzsment, hogy ki se akartam adni, tehát hogy annyira nem éreztem. Aztán mégis. Úgyhogy még egyszer Tim Impala, Dracula, Christopher Remix, szépen itt a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: játszottnál, az év producere jelenleg Magyarországon. Ez pedig az egyik legutóbbi saját dalod volt, Tukum a címe, és nagyon hasonlít az egyik korábbi nagy slágeredre.
1: Így van, a Bajánának az utóhatására jött létre, és egyelőre még, hát már teszteljük, inkább úgy mondom, egy ilyen bő egy éve. Egyébként elég jó a fogadtatás, egész sokan írnak miatta, aminek nagyon örülök, mert ugye, ha valami elkezdődik organikusan nőni, az általában jó szokott lenni megjelenés után se, nem tudunk vele annyira lukra futni, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy így tetszik az embereknek, meg hát írjátok meg, aki hallotta, hogy mi a véleménye róla, mert továbbra is szeretném így a véleményeket így begyűjtögetni magamnak.
0: Úgyhogy nyugodtan írjatok 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Ibizáról a jövőben tudható még valami egyébként?
1: Ez egészen pontosan novemberben fog egyébként finiselődni, ugyanis akkor teszik össze a jövő évi programot, és akkor tudjuk egyébként így fixre mondani. Vannak már bekérések olyan szinten,

0: Rádió Egyet halljátok, egy perc múlva éjfél, ennyi fért mára a World is Mine Radio Show-ba. Szeptember 8-án kedden Christopher állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Hol játszol még a héten, meg így a következő időszakban?
1: Nem mondom el.
0: Oké, köszi, ciao.
1: Sziasztok! Érkezem egyébként Hamburgba egész pontosan, ott most kivételesen más zenélés lesz, ugyanis a képzeld el, a Scooteréknek a kiadójához megyek dolgozni most, és igen, a Kontor Recordshoz, és ott fogok most egyébként, még én sem tudom pontosan a fellépőket, vagy illetve az előadókat, de velük fogok együtt dolgozni most egy ilyen 4 napos sessionbe és campingbe, úgyhogy nagyon várom, megmondom őszintén.
0: Hype-a,
1: így van.
0: Egy hét múlva találkozunk.
1: Így van, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor, addig is jó pihenés mindenkinek, szevasztok!
0: Köszi a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap szerdán jövünk megint 9-től. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
3: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak

confidence. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most az elmúlt évek egyik legizgalmasabb és legsikeresebb popénekese Németországból. Európa szerte ismerik most a nevét, Kamrád, akinek olyan Rádió 1-es kedvenceket köszönhetünk, mint az I Believe, a Feel Alive, a Be Mine, ugye ezt élőben is előadta itt a Rádió 1 budapesti stúdiójában, és hát ez a dala, a Hug Yourself is azóta nagy kedvenc lett. A szerelmi csalódásnál egy ilyen visszatérő motivum. Én azt hittem, hogy ő szóló, hogy ő szingli, de boldog párkapcsolatban él. Szóval biztos valahonnan régebről van az inspiráció a dalokhoz. Ez a Hug Yourself Kamrádtól.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegyés, egy igazán érzelmes dance-pop ballada folytatásban Robin Schulz, Barbs és a Better Times. 2014-et írtunk, amikor a Mr. Props féle Waves dal remixért Robin Schulz megkapta élete első Grammy jelölését. Ez az 57. Grammy gálán volt. Better Times, hozom már is Robin Schulz dalát.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most egy fiatal olasz DJ producer a folytatásban Hypoton, akit nagyon-nagyon megkedvel David Guetta, egy műfajnak köszönhetően, ez pedig a Future Rave, ami nem csupán egy zenei stílus, hanem egy tudatosan felépített híd a mainstream, EDM és az underground techno sötétebb világa között, és hát ebben a stílusban is készített dalokat Hypoton. Itt kezdődött az ő barátságuk, most ezt a dalt nagyon szeretjük tőle. Jön az Out of My Head.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. David Guetta, a világ egyik legismertebb DJ-je a folytatásban, ha nem a legismertebb, aki hivatalosan is csillagot fog kapni a hollywoodi hírességek sétányán. A ceremónia várhatóan 2027-ben lesz, hát az óriási pillanat nem csak David Guetta, de úgy egyébként az egész EDM kultúra számára. Ugye David Guetta nagyon sokat segített abban, hogy az elektronikus zenét még mélyebben belevigye a globális popkultúrába, és ezt a hatást végleg bevésik majd Hollywood történelmébe. Na, aki kapott még ilyen csillagot a hollywoodi hírességek sétányán, az Jennifer

0: Jézus. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Rádió Ez csak igazi mai sláger, mert Swiss Disco Rehab Sam Fett a folytatásban is a Sleep Tonight. A mai napig azt jelentik a srácok, hogy az emberek az élő fellépéseiken hallják először a dalaikat, ez az elsődleges platform nekik. Amikor jött a Covid 2020-ban, akkor teljesen át kellett írni a korábbi játékszabályokat. A turnézásnak ugyanis befellegzett, úgyhogy Dan és Nikos újra terveztek, elkezdtek gőzerővel mashup dalokat játszani, mára pedig Nagy-Britannia első számú mashup DJ-i lettek.
1: Ez a Rádió 1, a

0: már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.